0: Box FM összeköt.
1: Slide people.

most érezzétek a jó zenét. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét. Egész nap. Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket, modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta a Jutarnyi List című horvát napilap szombaton. A 2025-ös éves védelmi jelentésre hivatkozva értesült az MTI. A lap szerint a katonák illetményét mintegy 40%-kal, a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Ennek ellenére 4 év alatt 1276-tal csökkent a horvát fegyveres erők hivatásos állományának létszáma. A Védelmi Minisztérium adatai alapján tavaly 751 hivatásos katona hagyta el a rendszert, miközben mindössze 538-an kötöttek szerződést katonai vagy tengerészeti szolgálatra. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is, írta a pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, 3 egymást követő pénteken publikálta a 3 nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá. Az alsó tagozatos diákok több száz alkotása került kiállításra Pakson a Bezerédi Általános Iskola régi épületének alaksorában. Az egész éves munkák legszebbjeit tekinthetik meg a szülők, érdeklődők, melyeket a pedagógusok válogattak ki, és témánként kerültek bemutatásra a pince kiállítás keretében, tájékoztatott Sántáné Blatt Szilvia, vizuális rajzoktató.
2: A hagyomány az már több évtizedre visszatekinthető. Nagyon régen elkezdtük a vizuális oktatás a művészet, a rajz területén, és a gyerekek legszebb alkotásai kerülnek ki, és próbálunk minden kisgyereknek valamilyen módon, a gyerekalkotások mindig szépek. Bennük van a gyerek lelke, öröme, vidámsága. 2 évenként cserélünk. Most csak az alsó tagozatos munkák. Sokrétű a kiállítás, mert nem csak rajzokat és festményeket, hanem projektmunkákat is kitettünk a gyerekektől. A fenntarthatósági kis erőműveket készítenek, várakat építenek, az is projektmunkában osztályonként történik.
1: Színek és témák szerint rendszerezték a kiállítást, mondta el rádiónknak Hőnyiné Jantner Judit pedagógus, vizuális rajzoktató.
3: Az idén az évszakok voltak a témakör, és hogy a szülők könnyebben megtalálják a munkáikat, arra gondoltunk, hogy a jelölések azok az osztályonként különböző színűek. Tehát narancssárgába jelöljük az elsősökét, sárgával a másodikosokét, és így tovább, hogy ránézésre egy kicsit könnyebb legyen a szülőknek eligazodni. Már év eleje óta figyelünk arra, hogy a szebb alkotásokat eltegyük, és év végére, amikor összejönnek, akkor állítjuk ki őket.
1: A Paksi Bezerédi Általános Iskola alsós diákjainak munkáiból nyílt pince kiállítása őszig tekinthető meg az iskola nyitvatartási idejében. Idén is együtt hangolódunk, ezzel a mottóval várta a Csengely Dénes Kulturális Központ a zene iránt érdeklődőket az Atom téren. A térzenét az idei első alkalommal a ProArtis Művészeti Iskola növendékei szolgáltatták 2-1 órás műsorban. Elsőként a klarinét zenekar szórakoztatta a nagy érdemű Deák Zsolt zenekar vezető irányításával, majd a vonós zenekar játszott Kis Györgyi hegedű tanár vezetésével. Deák Zsolt klarinét szakszofon tanár rádiónknak elmondta, a klarinét zenekar 2 éve jött létre.
4: Az első koncertünk az tavaly volt a karácsonyi koncerten, ahol bemutatkozott a zenekar, majd Simoni Péter igazgató úrnak a kérésére, támogatására kezdtünk el folyamatában dolgozni, így minden héten, péntekenként, esténként a nagyteremben dolgoztunk. A zenekarnak a tagjai között csak az én volt növendékeim, a jelenlegi növendékeim vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy van köztünk olyan, aki már jó 10 éve elment innen, tehát már felnőtt, talán barátomnak is hívhatom őket, és van köztünk olyan is, aki jelenleg is az iskolának a tanulója, illetve olyan is, aki zenei pályán folytatta a tanulmányait, tehát ezt a szép hivatást követte utánunk. A repertoárt mindig az határozza meg, hogy milyen kottákhoz tudunk hozzájutni. Van olyan darabunk, ami reneszánsz, van olyan, ami barokk, van olyan, ami klasszikus, vagy romantika, késő romantika. Tehát teljesen lefedjük gyakorlatilag a klasszikus zenét.
1: Gyereknapot tartanak június 13-án Kistormáson, adta hírül a község a közösségi oldalán. A programok 9 órakor kezdődnek a Kistormási faluházban, ahol meglepetés mesefigura ajándékokat osztogat majd a gyerekeknek, de a nap folyamán lesz kezeslábas bábszínház, zsonglőr show és közös lángosozás és palacsintázás is. A délelőtt folyamán csillámtetoválás, arcfestés és játékos feladatok is várják a gyermekeket. A Kistormási gyermeknapon a részvétel ingyenes.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
0: Paksfm.
5: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

Csak hazai. Hazai kedvencek itt. A Paks FM-en.

egyévesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Belpolitikai botrány robbant ki Franciaországban egy 11 éves kislány meggyilkolása kapcsán, miután kiderült, a legfőbb gyanúsított már ismert volt a hatóságok előtt kiskorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazások miatt, írja az MTI. Az egy hete eltűnt kislány Lianna holttestét csütörtökön találták meg egy mezőgazdasági területen az ország délnyugati részén. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, mivel az a lánya barátnője volt. A férfi ellen 2017 óta több jelzés és bejelentés is érkezett a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárta a rendőrség. Emmanuel Macron államfő francia újságíróknak montenegrói látogatásán az esettel kapcsolatban azt mondta, hogy nagyon gyors adminisztratív vizsgálatoknak kell megállapítaniuk a kollektív, rendszer szintű és esetleges egyéni felelősségeket, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket. Illegális dohánytermékekkel kereskedő bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal, közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Közleményükben azt írták, hogy a felszámolt bűnözői kör közel 3 milliárd forint értékű árut szánt a hazai fekete piacra. A Pest megyei helyszíneken végrehajtott akció során 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. A három gyanúsítottat pénzmosás büntettének gyanújával őrizetbe vették, letartóztatásukat a bírósági június 4-én elrendelte. Az alsó tagozatos diákok több száz alkotása került kiállításra Pakson a Bezerédi Általános Iskola régi épületének alaksorában. Az egész éves munkák legszebbjeit tekinthetik meg a szülők, érdeklődők, melyeket a pedagógusok válogattak ki, és témánként kerültek bemutatásra a pince kiállítás keretében, tájékoztatott Sántáné Blatt Szilvia, vizuális rajzoktató.
2: A hagyomány az már több évtizedre visszatekinthető. Nagyon régen elkezdtük a vizuális oktatás a művészet a rajz területén, és a gyerekek legszebb alkotásai kerülnek ki, és próbálunk minden kisgyereknek valamilyen módon, a gyerekalkotások mindig szépek. Bennük van a gyerek lelke, öröme, vidámsága. 2 évenként cserélünk. Most csak az alsó tagozatos munkák, sokrétű a kiállítás, mert nem csak rajzokat és festményeket, hanem projektmunkákat is kitettünk a gyerekektől, a fenntarthatósági kis erőműveket készítenek, várakat építenek, az is projektmunkában osztályonként történik.
1: Színek és témák szerint rendszerezték a kiállítást, mondta el rádiónknak Hőnyiné Jantner Judit pedagógus, vizuális rajzoktató.
3: Az idén az évszakok voltak a témakör, és hogy a szülők könnyebben megtalálják a munkáikat, arra gondoltunk, hogy a jelölések azok az osztályonként különböző színűek. Tehát narancssárgával jelöljük az elsősökért, sárgával a másodikosokért, és így tovább, hogy ránézésre egy kicsit könnyebb legyen a szülőknek eligazodni. Már év eleje óta figyelünk arra, hogy a szebb alkotásokat eltegyük, és így év végére, amikor összejönnek, akkor állítjuk ki őket.
1: A Paksi Bezerédi Általános Iskola alsós diákjainak munkáiból nyílt pince kiállítása őszig tekinthető meg az iskola nyitvatartási idejében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A Beton Fire című számra azt hiszem fel lehetett ébredni. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Pontosan 8 perccel járunk reggel 6 óra után. 2026. június 8-ára hétfőre ébredtetek. Ez az év 24. hete, és még 2 hét van vissza a suliból, illetve buzdítólag illene mondanom, már csak 2 hét van vissza a suliból, hogy kitörjön a nyári szünet. Mindezek ellenére egyébként a mai nap kimondottan nyárias lesz. Én Strasser Andi vagyok, ma reggel én hozom nektek az élesztőt, sok nagyon jó zenével, meglepetés számokkal is, mert hogy például megmutatom, hogy ki lesz az a 21 éves fiatal gitárvirtuóz srác, aki az idei Paksi Gastro Blues Fesztivál sztárvendége lesz, de nem szaladunk ennyire előre, kezdjük az időjárással. Ma medárnapja van, ugye ehhez a névhez kapcsolódik a legismertebb hazai időjárási népi megfigyelés is, amely szerint, ha ezen a napon esik az eső, akkor még 40 napig csapadékos idő várható, hát jelentem nyárias meleg időt ígérnek, de elvétve záporokat, zivatarokat, viszont az elmúlt egy hétben is annyiszor ígértek elvétve záporokat, zivatarokat, és nem lett belőle semmi, úgyhogy meglátjuk. Szóval a meteorológiai előrejelzés szerint igazi nyári időre van kilátás, a légmozgás mérsékelt marad, és 27-28 fokra jósolták az országos átlag hőmérsékletet a mai napra, egyébként pedig itt Paksnál 29 fok várható az applikációm szerint, jelen pillanatban pedig 19 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, így reggel 6 óra után, úgyhogy igazán érezhető, hogy ma jó idő lesz, és nagyon erős UV-sugárzás, úgyhogy erre készüljetek. Ami egyébként Medárd napját illeti, latin-germán eredetű névvel van dolgunk, a jelentése a Medárdnak az, hogy hatalmas, erős és merész. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel. Ennyit az időjárás előrejelzésről, és akkor lássuk, hogy mire számíthattok a mai napon. Már ami a mai reggelt, illetve az élesztőt illeti, mikor hajtogattatok utoljára papírrepülőt? Az esziben papírrepülő verseny volt, illetve hajtogató verseny volt. Bekukkantunk majd ide fél hét után, és kicsit körülnézünk, hogy mi is történt egészen pontosan. 7 óra után Varga Beáta írónővel fogok beszélgetni, aki a hazai young adult, vagyis fiatal felnőtt irodalom jelentős alakja. Vajon hogyan lehet rávenni a mai 15 éveseket arra, hogy könyvet olvassanak? Ez lesz elsősorban a témánk. Fél nyolc után Gárdai Ádám érkezik hozzám, aki a Gastro Blues Fesztiválunk főszervezője, és elárulja, hogy mi lesz a felhozatal. Egyébként 3 hét múlva kezdődik a fesztivál július 1-én, tehát július első hetében, mint mindig, és ezúttal egy fiatal, ahogy említettem, 21 éves világsztár lesz a külföldi sztárvendég, többek között, és természetesen a zenéjét is meg fogjuk mutatni, hogy mit hoz majd Paksra. 8 óra után körülnézzünk, hogy mi újság a Paksi 2-es körzetben. Aki válaszol, az nem más, mint Nagy Balázs, a körzet képviselője, a polgármesterünk, akinek tervezem azt a kérdést is feltenni, hogy végül is akkor mi épül a Tesco mellett, McDonald's avagy sem. Fél 9 után pedig dr. Hablicek Nikoletta, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitány érkezik, aki egyébként a második női rendőrfőkapitány az országban. Vele pedig átbeszéljük az elmúlt időszak Tolna vármegyei bűn eseményeit és statisztikáit, hogyan alakult a regisztrált bűncselekmények száma az előző évhez képest a vármegyéken, vármegyénkben, mely településeken vagy térségben romlott vagy javult a közbiztonság helyzete, szóval azt gondolom, hogy sok érdekes témában lesz részünk. Emellett ma van az óceánok világnapja, pár perc múlva erről is szó lesz. Tudtátok, hogy az óceánok biztosítják minden második lélegzetvételünket? Hogy van ez egészen pontosan, el fogom mondani, és foglalkozunk majd természetesen a játékunkkal is, ugyanis már is nézem, a Facebook oldalunkon szombat reggel indított játékban már 55-en vagytok játékban, és jelentem továbbra is úgy tűnik, hogy nagyon szeretnek velünk játszani vételkörzeten kívüli kedves hallgatóink, követőink is. Most nézem, hogy például Székesfehérvárról érkezett legutóbb egy jó kis fotó, ugye arra kértünk benneteket, hogy virágos kerteket fotózzatok, és posztoljátok a bejegyzésünk a sajáték posztja alá, de részleteiben erről is szó lesz. Én azt mondom, hogy folytassuk, a Soul Systemet készítettem be, aztán a Back to Black-kel folytatjuk, majd visszatérek a kertes játékunkkal, és azzal a bizonyos lélegzetvétellel, hogy akkor mit is kell egészen pontosan tudnunk az óceánok világnapjáról, illetve miért fontosak számunkra az óceánok.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A Back to Black után, 4:30 után járunk, 6 óra 22 perc van egészen pontosan, és játékban vagyunk szombat reggel óta. A Facebook oldalunkon egy bejegyzésben arra kértünk benneteket, hogy kommentben posztoljátok a bejegyzés alá a kedvenc virágos kerteteket arról a településről, ahol laktok. Lehet a saját kertetek is, de lehet a településnek egy-egy gyönyörű virágágyása, mint ahogy kaptunk is gyönyörű virágágyásokat. Egyébként nem számít, hogy ki a kert, tehát lehet a szomszédodé is, vagy a település által gondozott virágos kert is, írjuk a posztban is. A lényeg, hogy olyan képeket várunk, amelyek látványa a településen járva kelve napról napra bearanyozza a hétköznapjaitokat, és hát egy különleges külföldi édességcsomagot ajánlunk a nyertesnek, pénteken fogunk sorsolni dél-afrikai, zanzibári és kazasztáni csoki különlegességeket rejt ez a csomag, amelyeket egyébként kollégáink, illetve stúdió vendégeink hoztak a számunkra külföldi útjaik során, és közben ránéztem a posztokra, és látom, hogy Székesfehérvárt már említettem, aztán Kecskemét belvárosából is kaptunk egy fotót, Bölcskéről is, Szekszárdról is, gyönyörű sárga virágokat. Siling Ági tegnap már megdicsértem, elképesztően gyönyörű a kertet, kedves Ági, úgyhogy erről is kaptunk fotót, Tolnáról, szintén egy kis kertről, egy gyönyörű kertről, és Egerből, valamint Érsekvad kertről, egészen Érszakról, a szlovák határ mentéről is érkezett fotó, úgyhogy nagyon jól állunk, és gyönyörűek a fotók. Ha valaki nem akar játszani, akkor is érdemes végig böngészni ezeket a gyönyörű virágos kerteket, akár lájkolni jelezhetitek, hogy melyik tetszik nektek a legjobban, de annak örülünk, hogyha esetleg küldtök fotót, úgyhogy ez a játékunk zajlik, és hát a természettel, a környezetünkkel foglalkozunk, és hát a témánál is vagyunk. Nem tudom, tudtátok-e, hogy június 8-a, vagyis a mai nap az óceánok világnapja. Ugye a tengerek, az óceánok világa nekünk távolinak tűnhet itt az európai kontinens kellős közepén, de mindannyian függünk az óceánoktól, minden második lélegzetvételünket az óceánok biztosítják, jó, ha tudjátok, szóval ezek a hatalmas vízfelületek ugye a föld felszínének 70%-át teszik ki, az általunk belélegzett oxigén felét termelik, és a kibocsátott széndioxid negyedét nyelik el, emellett pedig nyilván élelmiszert és megélhetést biztosítanak több mint 1 milliárd ember számára, csak hogy egy-két számot hozzak. Egyébként a tengerek halállománya 3 milliárd ember fehérje forrását biztosítják, a halászat és a haltenyésztés pedig a lakosság 10-12%-a számára nyújt megélhetést. Még pár szám, az emberek 60%-a él a partvonalak 100 kilométeres körzetében, az élőhelyek 95%-a a tengerekhez kötődik, és 2 millió fajnak adnak otthont, úgyhogy ezért fontos számunkra az óceán, illetve az óceánok világnapja. Egyébként a tengeri gerinces fajok populációi 1970 és 2012 között 49%-kal zsugorodtak. A korallzátonyaink 50%-át veszítettük el, a tengereinkben lebegő 150 millió tonna műanyag hulladék pedig napi szinten veszélyezteti az élővilágot. Hát ezért fontos az óceánok világnapja, a szakértők és a természetvédők szerint, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a nyílt vizeinkre vigyázni. Hát ennyit a mai nap fontosságáról, és hát fontos azoknak is, illetve azok számára is, akik esetleg ünnepelnek. Már is mondom, hogy kivel folytatjuk zenében, az egyik mai születésnapossal, aki nem más, mint Bonnie Tyler, a walesi énekesnő, aki 51-es születésű, 51. június 8-án látta meg a napvilágot, vagyis ma 75 éves, és kevesen tudják róla, hogy rekettes hangját egy hangszál műtétnek köszönheti, úgyhogy Isten éltesse őt is, a Lost in France már jön is tőle 1977-ből. Sok boldogságot kívánok mindenkinek, aki ma

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket, modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta a Jutarni Liszt című horvát napilap szombaton. A 2025-ös éves védelmi jelentésre hivatkozva értesült az MTI. A lap szerint a katonák illetményét mintegy 40%-kal, a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Ennek ellenére 4 év alatt 1276-tal csökkent a horvát fegyveres erők hivatásos állományának létszáma. A Védelmi Minisztérium adatai alapján tavaly 751 hivatásos katona hagyta el a rendszert, miközben mindössze 538-an kötöttek szerződést katonai vagy tengerészeti szolgálatra. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is, írta a pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymást követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá. Június 6-án ünnepelte 80 éves jubileumát a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Együttes. Volmanné Rejk Márta, az együttes vezetője, így idézte fel megalakulásuk időszakát rádiónknak.
2: Földessy János bácsi 1935-ben részt vett Szekszárdon egy sárközi falvakat bemutató rendezvényen, és ott határozta el magát, hogy Madocsa kincseit, a népzenei, a néptánc, a paraszti kultúrának a kincseit, hagyományait megörökíti, és úgy elkészíti, hogy az továbbadható legyen a felnövekvő nemzedékeknek, és 1946-ban alakította meg a Madocsai Népi Együttest, és szólította meg azokat a madocsai emberöket, akiket alkalmasnak talált arra, hogy ebben az induló csapatban munkálkodjanak, és az első próbákat a Dunaparti kocsmába tartották, oda hívta le őket, és onnan kezdődött minden. Az ő munkájukat Boldog István és Sereg István segítette ebben a kezdetek kezdetén, és ők táncosként is segítették a továbbadást.
1: Több mint egy éve készültek erre az évfordulóra, folytatta Volmanné Rejk Márta.
2: Erre az évfordulóra már több mint egy éve készülünk, de nagyon szeretnénk minden területen megmutatni a tudásunkat, úgy a múlt értékeit feleleveníteni, megmutatni, úgy pedig a jelenben dolgozó gyerekeket, felnőtteket, mind ami a madocsai értékekhez, hagyományokhoz kapcsolódnak. Kimondottan madocsai koreográfiával készülünk, pici változással, és olyan vendégcsoportokat invitáltunk meg erre a napra, akik szintén hagyományőrző együttesek, hogy egy kicsi színpompás színkavalkát kerüljön a színpadra, így a kalocsai együttes, illetve a bogyiszlóiak lesznek a vendégünk erre a napra. A Dunamenti, a Vüns Dunamenti nosztalgia csapat táncosaiból is hívtunk képviselőket, ők is velünk együtt ünnepelnek. Nagyon sokan tartoznak hozzánk, nagyon sok táncossal, néptáncot szerető emberrel van kapcsolatunk, úgyhogy nagyon szeretnénk egy igazán emlékezetes, felejthetetlen napot szerezni, úgy a madocsa lakosságának, mint a vidékről érkező vendégeknek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Paks FM ébresztő műsorához.

0: Reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Június 8-ára ébredtetek egy kellemes 20 fokra. Most már itt a stúdiónál 20 fokot mutat a hőmérő. Napos időben lesz részünk, de Medár napja van. Fontos népi megfigyelés, ugye lehet a mai napon, illetve népi megfigyelés kapcsolódhat a mai naphoz. Ha esik ezen a napon, akkor a következő 40 napban esni fog. Záporokat, zivatarokat ígértek, de hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Emellett pedig egy olyan kellemes 27-28 fokos országos átlag hőmérsékletet itt Paksnál 30 fok is lehet, úgyhogy jó meleg lesz. Erre készüljetek, így készítsétek is a gyerekeket az iskolába, nyugodtan mehet a nyári öltözék. És Strasser Andi vagyok, és folytatjuk a témánkkal, amit ígértem fél hét utánra, méghozzá a papír repülő verseny témájával. Az ESZI sportcsarnok adott otthont az első Tolna megyei papír repülő megmérettetésnek. Egyébként a sulinak a diákjai vettek részt a versenyen, összesen 7 csapat, és hát a feladat az volt, hogy A4-es méretű papírból papír repülőt kellett hajtogatni, és utána következett a reptetés. Nyilván azt számított, hogy ki tudja, vagy kinek a repülője repül el a legmesszebb, a legtávolabbi pontra, és hát a repülő szépségét is díjazták. Szabó László 17 éves, ez is diák, az ő általa hajtogatott repülő ment a legnagyobb távot. Pálfi Kati interjú következik.
1: Gratulálok, mert fantasztikus tapsot kaptál, mert eszméletlen messzire repült a repülőd. Milyen távolságra is? Melyik volt a leghosszabb?
2: 21 méter 17.
1: Hogy készültél erre a versenyre, és mire fókuszáltál?
2: Hát igazából egyszer hajtottam egy papírrepülőt, csak úgy hobbiból, kíváncsiságból, jó és jól sikerült, és inkább arra fókuszáltam, hogy az elején legyen egy nagyobb súly belehajtogatva, hogy akkor vigye valami a repülőt.
1: Igen, de hát azért az fontos, hogy messzire vigye, az sem mindegy. Ezt hogy oldottad meg?
2: Minél erősebben dobom, annál messzebbre pújja, meg még egy ilyen 45 fokos szögbe úgy felfelé is, lefelé ereszkedve még legyen távolsága is a dobásnak.
1: Yeah. Ugye azt mondtad, hogy a orrába legyen ugye anyag bőven, igen, hogy vigye előre, de hát hogyha az orrába sok anyag van, akkor ugye ha messzire is dobod, vagy ha magasról is dobod, és jó erővel, hát az rögtön zuhanhat orral már akár a földre is.
2: Igen, ez így van, és úgy azzal próbálkoztam így legtöbbet otthon, hogy gyakoroltam, hogy hogy kéne eldobni, nehogy az legyen, felviszem, nagyon magas feldobom, és nagyon meredeken érkezik, tehát meg kellett lenni egy ilyen szögnek, amit ki kell tapasztalnom.
1: Hány repülőt hajtogattál, amíg gyakoroltál, vagy készültél rá?
2: Hát sok fajtával próbálkoztam, de egyébként ez volt az első, amit próbálkoztam, és ugye végül ezzel is indultam. De szerintem egy ilyen 20-30 repülőt ezt meghajtogattam.
1: Nagyon profi nyilatkoztál itt ebbe a kérdésbe. Talán valami hasonló pályára készülsz, vagy valami hasonlót tanulsz, ami egy kicsit ilyen mérnöki feladatok?
2: Hát annyira nem, ugye elektrotechnikusnak készülök, ugye. Gondolkoztam még a gépészeten, ugye, amihez hasonló, de ez a szakma, amit jelenleg tanulok, ez jobban elnyerte a tetszésemet.
0: Figyeltétek, 21 méterre repült Lászlónak a repülője. Egyébként 56 méter a világrekord a 80 grammos sima, csak papírból hajtogatott papírrepülőnek. Az ESZI-s diákok közül az időeredményben a papírszárnyasok csapata, azaz figura Dominik, Zsámár Tamás és Kovács Bence lettek a győztesek. A célbadobást és a szépségversenyt a végement csapata, azaz Dan Ábrahám, Magyar Márton Áron és Tóth Máté nyerte. Egyébként úgy érkezett az ötlet, a papírrepülő verseny ötlete Paksra, hogy a Tolna vármegyei mérnöki kamara energetikai szakcsoportjának elnöke Fenyvesi Csaba kezdeményezte a dolgot, és az volt a célja, hogy a mérnöki pályát közelebb hozza a fiatalokhoz. Keresztes Bendegúz György, az ESZI diák igazgatója és az ESZI papírrepülő verseny egyik főszervezője is mikrofon elé állt. Ő is úgy nyilatkozott egyébként, hogy nagyon örültek a kezdeményezésnek, amely eredetileg egy úgynevezett repülőnapnak indult volna.
3: Legesleg először, ahogy ez az egész a suliba került, egyszer csak megérkeztek Csabiék egy fizika szakkörre, ahol előadták ezt az egész ötletet, hogy akkor legyen egy ilyen papírrepülő verseny. Eleinte még csak a repüléstől beszélgettünk, annak a fizikájáról, hogy már szakkörbe legyen vágó a téma, de ott feldobták, hogy ők szeretnének egy ilyen repülő napot. Az, hogy akkor még nem volt tiszta, hogy ez repülő nap lesz, vagy repülő verseny, vagy pontosan micsoda. Majd többen

0: kaptuk ezt az ötletet, hogy ezt tovább lehetne vinni, nem is kicsit. Így került bele maga az iskola, hogy a csarnokban lesz megszervezve, a diák önkormányzat így állt be a verseny mögé. Ugye elsősorban ez most a mi diákjainknak szól, de ha esetleg jövőre is mondjuk itt szeretnék megszervezni, akkor ez már nem csak nekünk lesz egy új élmény, egy új dolog, hanem mindenkinek is. És amiért ez szerintem nagyon profitáló a diákok számára, az az, hogy közelebb kerülnek egy kicsit a fizikához olyan szempontból, hogy a gyakorlati alkalmazásához. Valljuk be, egy csomó diák fejében a fizika úgy van meg, mint egy elméleti ilyen humbug, amit egyszer csak meg kell tanulni, és soha életükben nem használják, de az ilyen versenyekkel tényleg emberbarátabbá lehet tenni, mint sem a tankönyvek lapjain olvasgatni csak.
1: Te szervező vagy, most ugye itt nem indultál a versenyen, de esetleg hajtogattál le itt az előző napokban, hetekben, próbálkoztál-e így valamivel, ráéreztél-e az ízére?
0: Mi nagyapámmal annak idején rengeteg papírrepülőt hajtogattunk, és abban a pillanatban, hogy Csabiék mondták, hogy lesz egy ilyen, rögtön felkaptam én is az ötletet, hogy úristen, nekem ez kell, és én indulni szeretnék. Hát szervezőként annyira nem lett volna szerencsés természetesen, de talán majd jövőre. Egyrészt, másrészt pedig ahhoz képest, hogy a csapatok száma azért egy kicsit lecsökkent az eredetihez képest, nagyon-nagyon sokan próbálkoztak a kollégiumban is, és itt is, és én is köztük voltam, akik 0-24 tervezgettek, tehát nem csak az volt, hogy gyakorlatban próbálkoztunk, hanem papíron is terveztünk egy csomó mindent, súlyelosztáshoz, meg minden hasonlóhoz, hogy legyen.
1: Mire kellett figyelni, mert itt most említetted ugye a súlyelosztást, de hát ezen kívül még azért mi volt az, amire koncentrálni kellett?
0: Minden versenyszámnál ez más. A távolságnál nagyon-nagyon fontos a vékony testforma és az áramvonalasság természetesen. A repülési időnél, ami a második versenyszám, ami jelenleg is zajlik, az nem más, mint a szárnyfelület. Tehát minél nagyobb a szárnya, lényegében annál tovább fog a levegőben maradni. A harmadik pedig a célba dobás. Ott pedig, hát nem tudom, ahhoz nem igazán konyítok, és ezért nem is neveztem volna arra a számra. Az egy sokkal szabadabb téma.
2: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Ez a Paks FM 3/7 után, most már egészen pontosan 3 perccel, hétfő van, túl vagyunk egy nagyszerű hétvégén, az Ase vízi nyílt nap és a Kékmatár Fesztivál is nagyon jól sikerült, és hát belevágtunk egy újabb hétbe, és ennek a hétnek, illetve hétvégének is lesznek nagyszerű programjai, úgyhogy nézzünk rá az ajánlatokra.
1: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
0: A holnapi napon megnyílik egy új tárlat Pakson a Csengeiben, természetjárók címmel, Bíró Ágnes és Fabó Ferenc természetfotósok tárlata. Kedden délután 5 órakor lesz a megnyitó a Csengei kiállító termében. Június 9-én, vagyis szintén kedden a Lup Színházi Társulás érkezik Szekszádra, a Babits Mihály Kulturális Központba, 19 órakor kezdődik az előadás. Szintén Szekszádon a Babicsban június 10-én, vagyis szerdán, délután 14:30-tól gyermekszínházi előadás lesz, a Pocahontást adják elő a kisiskolás bérlet 4. előadásában, és mindezt megismétlik majd csütörtökön délelőtt 10 órakor. Június 12-én, vagyis pénteken koncert lesz a Paksi Dunaparti rendezvény hajónál, a rendezvény, illetve a belépés teljesen ingyenes. A Budapest RNR Band koncertezik Pintácsi Vikivel az élen, úgyhogy rock and rollra lehet számítani, mindenkit szeretettel várnak. Szintén pénteken Simon Tornyán megrendezik, megszervezik a mozgás éjszakáját este 6-tól éjfélig a Simon Tornyai Vártér, túrázással, kerékpározással, természetesen az elején bemelegítéssel, senior fitnesszel, örömtánccal, jogával, aerobikkal, mindenkit szeretettel várnak, és pénteken lesz a csúszdaavató retro családi piknik is Pakson, a Vadonatúj csúszdaparknál a strand mögött, DJ Pajero szervezésében 5 órától este 9 óráig várják pokróccal, a családokat lehet piknikezni, buborékgépek, csokjágyú, és nagyon kellemes kísérő zene fogadja majd az érkezőket, és végül nézzünk rá még egy programra. Ezen a hétvégén, vagyis pénteken és szombaton rendezik meg Őcsényben a repülőtéren a 4. jótékonysági kamionos találkozót a Paksi lányért, Etesi Anettért, akinek a 3. műtétjére szükséges, hogy összegyűjjön jó pár millió forint, úgyhogy segítsetek, ha megtehetitek. Egyébként a rendezvényen rengeteg sztárfellépő lesz, Kozsó, Josh és Betty, Zanzibár, Lord koncert, és a Csíd zenekar is fellép majd.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Paksfm. Összeköt.

0: Közlekedj velünk!
1: Balesetről nincs hírünk, a szokásos forgalomkorlátozások mellett viszont vannak újak is. Az M6-os autópályán, ha Budapest, a főváros vagy az M0-ás felé haladtok, jó, ha tudjátok, hogy Érdnél a 14-es és a 20-as szelvények között továbbra is tartanak a karbantartási munkálatok. A Budapest felé vezető sávokat lezárták, és a Pécs felé vezető oldalra irányonként egy-egy sávon terelik a forgalmat, viszont a reggeli órákban ott torlódás szokott kialakulni. 5 kilométert kell végig araszolni, és utána újra felszakadozik a történet, és jobb lesz a helyzet. A 6-os főúton Dunaszentgyörgy és Tolna között a 126-os kilométer környékén a mai napon kátyúznak, délután 3 óráig sávlezárás lassítja az autósokat, Hírt határában pedig a 187-es szelvénynél még mindig tart a csomópont építése a 6-os főúton, mindkét oldalon útszűkületre készüljetek. Az 51-es főúton földkábeleket fektetnek le több szakaszon is, a 72-es és 77-es szelvények között Solt belterületén, a 86-os szelvénynél Sükkösd belterületén, a 147-es kilométernél Baján, a 159-es és a 162-es szelvények között, úgyhogy útszűkület és félpályás korlátozás lesz érvényben, és több helyen is az útmenti növényzetet kasztálják. Vétel körzetünkben például az 51-es főúton a mai napon a 114-es és a 127-es szelvények között, ez tulajdonképpen Kalocsától délre Bátya felé az 51-esen. Balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Mindjárt reggel 7 óra Gabi hozza a híreket, aztán érkeznek vendégeim szépen sorban egészen lényegében 9:30-ig. 7 óra után Varga Beáta írónővel fogok arról beszélgetni, hogy vajon hogyan lehet rávenni a mai 15 éveseket arra, hogy könyveket olvassanak. 7:30 után Gárdai Ádám, a Paksi Gastro Blues Fesztivál főszervezője érkezik hozzám, és végre megmutatjuk, hogy ki az a 21 éves fiatalember, aki a sztár vendége, világsztár vendége lesz az idei fesztiválnak. 8 óra után körbenézünk a Paksi 2-es körzetben, a főutcán és környékén, Nagy Balázzsal, a körzet képviselőjével, alpolgármesterünkkel. 8:30 után pedig dr. Hablicsek Nikoletta, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitány asszony érkezik hozzám, és többek között arról fogunk beszélni, hogy hogyan alakultak a bűn megelőzési, illetve a bűncselekménnyel összefügg statisztikák Tolna vármegyében az elmúlt időszakban, úgyhogy izgalmas beszélgetések következnek, tartsatok velem!
0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Belpolitikai botrány robbant ki Franciaországban egy 11 éves kislány meggyilkolása kapcsán, miután kiderült, a legfőbb gyanúsított már ismert volt a hatóságok előtt, kiskorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazások miatt, írja az MTI. Az egy hete eltűnt kislány Lianna holttestét csütörtökön találták meg egy mezőgazdasági területen az ország délnyugati részén. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, mivel az a lánya barátnője volt. A férfi ellen 2017 óta több jelzés és bejelentés is érkezett a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárta a rendőrség. Emmanuel Macron államfő francia újságíróknak montenegrói látogatásán az esettel kapcsolatban azt mondta, hogy nagyon gyors adminisztratív vizsgálatoknak kell megállapítaniuk a kollektív, rendszer szintű és esetleges egyéni felelősségeket, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket. Illegális dohánytermékekkel kereskedő bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal, közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Közleményükben azt írták, hogy a felszámolt bűnözői kör közel 3 milliárd forint értékű árut szánt a hazai fekete piacra. A Pest megyei helyszíneken végrehajtott akció során 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. A 3 gyanúsítottat pénzmosás büntettének gyanújával őrizetbe vették, letartóztatásukat a bírósági június 4-én elrendelte. Idén is együtt hangolódunk, ezzel a mottóval várta a Csengely Dénes Kulturális Központ a zene iránt érdeklődőket az Atom téren. A térzenét az idei első alkalommal a ProArtis Művészeti Iskola növendékei szolgáltatták 2x1 órás műsorban. Elsőként a Klarinét zenekar szórakoztatta a nagy érdemű Deák Zsolt zenekar vezető irányításával, majd a vonós zenekar játszott Kis Györgyi hegedű tanár vezetésével. Deák Zsolt klarinét szakszofon tanár rádiónknak elmondta, a Klarinét zenekar 2 éve jött létre.
5: Az első koncertünk az tavaly volt karácsonyi koncerten, ahol bemutatkozott a zenekar, majd Simoni Péter igazgató úrnak a kérésére, támogatására kezdtünk el folyamatában dolgozni, így minden héten, péntekenként, esténként a nagyteremben dolgoztunk. A zenekarnak a tagjai között csak az én volt növendékeim, a jelenlegi növendékeim vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy van köztünk olyan, aki már jó 10 éve elment innen, tehát már felnőtt, talán barátomnak is hívhatom őket, és van köztünk olyan is, aki jelenleg is az iskolának a tanulója, illetve olyan is, aki zenei pályán folytatta a tanulmányait, tehát ezt a szép hivatást követte utánunk. A repertoárt mindig az határozza meg, hogy milyen kottákhoz tudunk hozzájutni. Van olyan darabunk, ami reneszánsz, van olyan, ami barokk, van olyan, ami klasszikus, vagy romantika, késő romantika. Tehát teljesen lefedjük gyakorlatilag a klasszikus zenét.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Vízi nyílt napot szervezett az Atomerőmű Sportegyesület szombaton a Paksi Csónakháznál. A rendezvényen kihívás, mozgás, élmények és jó hangulat várt mindenkit, míg a Duna túlpartjára átevezőket igazi beach hangulat fogadta bárral, fotózkodási lehetőséggel és fehér homokos Dunaparttal. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozzák az embereket a Dunához.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra után pontosan 7 perccel jó reggelt mindenkinek, és több könyvet a kezekbe, vagy tollat. Mindkét téma az asztalra kerülhet, ha Varga Beáta írónővel beszélgetünk, aki a vendégem ma reggel, így 7 óra után. Jó reggelt, szervusz!
2: Sziasztok, jó reggelt neked is!
1: Mi 2 héttel ezelőtt ismerkedtünk meg személyesen, akkor azt mondtad, hogy teljesen jó, ha reggel 7 órakor beszélgetünk, mert 5-kor szokták kelni. Reggel, igen. Így az reggeli órákban ez az én időd, vagy esetleg akkor is már írsz, mert jöhet az ihlet, vagy csak egyszerűen korán kezded a munkát?
2: Általában már írok reggel, meg hát szeretek reggel fölkelni a napfelkeltére.
1: Jó, így már írsz reggel, akkor jönnek az ötletek?
2: Igen, igen. Akkor nagyon csendes a világ. Jól lehet gondolkozni.
1: Aha, nagyon jó. Oké, tehát Varga Beáta a beszélgető partnerem, író, szerkesztő, viselkedés, elemző, a hazai sci-fi irodalom egyik meghatározó alakja, akinek 2012-ben megjelent Calderon című sci-fi regénye hatalmas közönség siker lett. 3 korosztálynak ír regényeket és novellákat, többek között Onsai néven, művésznéven, írói álnéven, ha lehet így mondani. És kezdjük a korosztály témával, az egyik kedvenc témám. A gyerekkönyvek és a felnőtteknek szóló regényeid mellett rendkívül izgalmas az úgynevezett young adult, vagyis fiatal felnőtt irodalmad. Hogyan lehet rávenni a mai 15-16 éveseket arra, hogy könyveket olvassanak?
2: 2 fontos dolog van ennek kapcsán. Az egyik az az, hogy olyan témákról kell írni, ami őket érdekli igazán. A másik pedig az, hogy úgy kell írni róla. Tehát ugye alapvetően olyan erős horgokkal, olyan erős eszközökkel.
1: Horgokkal? Ezt hallottam már, ezt a kifejezést tőled, amikor 2 héttel ezelőtt egy ilyen újságíró képzésen ültem, ahol te voltál az előadó, de nem biztos, hogy ezt a hallgatók értik.
2: A horgok azok a figyelemfelkeltő elemek, amikor valamilyen szöveg zajlik, és hirtelen az ember döbbenten felnéz, hogy mi van. Tehát, hogy ezek a horgok lényegében, nagyon sokfajta horog van, ez az olvasó figyelmének felhívásáról szól.
1: Uh-huh. És már az első oldalra be kell tenned 3 horgot, hogy a 15 éves ne tegye le a könyvet?
2: Hát a 15 éveseknél az első mondatba bele kell tenni már egyet legalább. Tehát hatalmas verseny van a mindenféle médiával, meg minden mással kapcsolatban. Uh-huh. Tehát az, hogy ő ne a telefont nyomogassa, hanem minket olvasson, ez egy kemény munka.
1: Uh-huh. Nyilván nem azért írsz sci-fit, mert ez köti le mondjuk a 15-16 éveseket, hanem azért írsz sci-fit, mert ez a te világod, ez is egy érdekes téma, de egyébként az a tapasztalatod, hogy ezzel a műfajjal jobban meg lehet őket fogni?
2: A fantasyvel jobban meg lehet őket fogni, én fantasyt is írok, és lehet látni, hogy annak különben nagyobb az olvasóközönsége sokkal, tehát főleg a kamaszok körében.
1: Uh-huh. Tehát, ja, épp akartam kérdezni, hogy minden korosztályban, tehát a felnőtteknél is?
2: De hát ugye ez attól függ, hogy az ember a realitást szereti elolvasni, mert akkor sci-fi, hiszen a sci-fi az ugye vagy a jövőt jósolja meg, vagy pedig űrben kalandozunk, és mindenféle vicces dolgok történnek. A fantasy az pedig inkább a mitológiából ered. Tehát a sokkal jobban elrugaszkodott bizonyos értelemben.
1: Uh-huh. Egyébként, ami a viccességet illeti, ugye, hát vannak olyan könyveid, ahol mindenkit leveszel a lábáról, a humoroddal, a humor és a sci-fi összecseng, abszolút összejöhet?
2: A humor az mindennel összejöhet, hála Istennek. Uh-huh. Mesekönyvvel is például.
1: Hát akkor neked jó humorérzéked van, gondolom én.
2: Igen, nekünk az egész család vicces, és nem én vagyok a legviccesebb a családból, ez benne a legmókásabb dolog.
1: Az nem baj, mert hogyha a többiek viccelődnek, abból te tudsz táplálkozni, nem igaz?
2: Inkább ilyen stand-up jellegű vacsoráink szoktak lenni a gyerekeimmel. Tehát annak idején, amikor a fiam elmondta, hogy 1-est kapott, azt úgy tudta elmondani, hogy röhögtünk a végén teljesen. Tehát így egyszerűen semmilyen szülői nevelési módszer nem működik, hogyha egyszerre nevetsz, és egyszerre szeretnél valamit csinálni vele.
1: Aha, nagyon jó. Tehát a humor az fontos, de egyébként miért pont a sci-fi műfajában alkotsz, vagy ez tényleg úgy jött, hogy egyszerűen szárnyal a fantáziád, és fantáziaországban érzed jól magad?
2: Hát inkább onnit jött, hogy az én szüleim mind a ketten sci-fi rajongók voltak, és én ilyen óvodás koromban már a Csillagok háborúján ültem a moziba, és aztán édesapám egy sírású volt, és hetente 2-szer könyvtárba vitt, és lerakott a sci-fi polcnál, ő pedig elment böngészni. Tehát, hogy ez nagyrészt innét indult, tehát teljesen kicsi gyerekkori irányból ment. Uh-huh. És hát nyilván ugye a sci-fi arra alkalmas, hogy sokkal jobban lehet benne világot építeni. Tehát azt gondoljuk, hogy a szkifi egy ilyen mesevilág, vagy a fantasy is, hogy elrugaszkodott, pedig valójában nem, mert egy plusz jelentéstartalmat rátesz a történetre. Mm. És ott azt csinálhatsz, amit akarsz a világépítéssel is.
1: A fiatalok körében melyik a legnépszerűbb könyved? Teljesen mindegy, hogy most majd ugyanezt a felnőttek korosztályában is átveszük, de teljesen mindegy egyébként, hogy novellás kötet vagy regény, melyik a legnépszerűbb könyved a fiatalok körében?
2: Hát most pont verseny kettő egymással, ugye az Aparandizhatok egy lovaggal, ez az egyik, ez egy kötetes mű, illetve a Vágymágusok sorozat első kötete. Tehát ez a kettő most éppen fogyásilag pont harcol az elsőbségért.
1: Na, hogyha egy kicsit spoilerezhetünk a Vágymágusokról, mondj már pár szót, hogy miről szól, csak hogy érzékeljük a hallgatókkal, hogy mégis milyen témákban mozogsz.
2: A Vágymágusok az első látásra egy lány-fiú ruhában történet, ahol 17 éves a főhősnő, és egy olyan világban játszódik, ahol a női mágusokat megölik, deportálják, bármit csinálnak vele, de hogy ők nem lehetnek mágusok. És ez a lány fiú ruhába véletlenül bekerül egy mágikus kiképző táborba, és viszik őket harcolni. Tehát látszólag egy Mulán történet, azonban Mulánnal ellentétben ő nem egy férfias értékrendet vesz át, tehát nem férfivá válik, hanem ő a nőies békéltető erejét használja végig. És ezzel tud nagyon sok mindent elérni egy seregben is akár.
1: Mulánt említetted, miközben szerintem a mágusok kapcsán sokaknak esetleg a Harry Potter vonal jött be. Ez egy népszerű történet? Mármint olyan értelemben, hogy népszerű a mágiával foglalkozni?
2: Igen, a mágiával nagyon népszerű foglalkozni, mert ez egy plusz játékteret ad. Tehát nagyon sokfajta mágiarendszert ki lehet találni. Ebben a kötetben ugye a szerelem a legnagyobb mágia, tehát a szeretet, nyilván a vágy is, és valójában ugye nem csak a történetről szól ez a történet, hanem mögötte ott van, ami a fiatalokat a legjobban érdekli, az az, hogy szerelmi helyzetekben, vagy párkapcsolati vonalon, vagy baráti vonalon az én határokat hogyan lehet megőrizni. Tehát mi lesz, kicsoda ő, amikor mondjuk nem teljesíti a közösség elvárásait.
1: Milyen visszajelzéseket szokták kapni egyébként a fiataloknak írt könyveidről? Tehát említetted a gyerekeidet, ők elolvasták a könyveidet?
2: Hát más, három gyerekem van, a legkisebb az diszlexia részképességzavaros, ő egyet se olvasott, és neki írtam ezért egy gyerekkönyvet. A nagyok közül pedig igen, olvassák őket, sőt, hát ugye a lányom az mindent elolvas, és ő már különben szerkesztő is, a fiam pedig csajozott az Aparandizhatok egy lovaggal könyvemmel, nagyon vicces módon. Tehát,
1: vicces módon csajoz, ezt elmesélheted, hogyha így négy szem közt vagyunk, csak tudod.
2: Igen. Hát azt csinált, hogy egyrészt, hogy menő dolog volt, hogy dedikálást hoz az anyjától, tehát, hogy vissza lánynak egy dedikált könyvet, és ugye ezek a fiatal lányok nagyrészt olvasták a könyveimet, illetve az, hogy eleve vonaton ezzel ismerkedett. Tehát úgy kirakta a könyvet, és akkor ugye ez egy furcsa könyv volt ezzel a címmel, hogy Aparandizhatok egy lovaggal, és nyilván elindult egy beszélgetés belőle.
1: Ja, így már értem. Egyébként ők kritikusaid? Tehát mindig azt mondják, hogy anya, ez annyira jó, ez annyira jó, amit írtál, vagy elmondják a véleményüket?
2: Ők elmondják a véleményüket. Tehát főleg az, amikor vicces akarok lenni, és akkor közlik, hogy anya, ez nem volt vicces benne, ezt húzd már ki.
1: Tényleg?
2: Hát, ez ilyen nagyon aranyosan alakul. Illetve amikor sírok nekik olyanokkal, hogy jaj, mit csináljak a végén a kötettel, tehát mesélek a történetről, akkor a fiam egyszer azt mondta, hogy anya, ha megölöd a főhőst, én nem foglak megvédeni, amikor ide jönnek a rajongók, és kukákat fognak borogatni a házunk előtt. Nagyon vicces volt.
1: Nagyon jó, oké. Tehát akkor mindenféle építő, tehát kritikát megfogalmaznak, építő kritikát is, és olyat is, amit esetleg, és akkor ezek szerint már írás közben konzultálsz a családdal. Akkor nálatok nagyon jó kis családi beszélgetések, vacsorák lehetnek, ugye, ahogy említetted az elején. Jó.
2: Igen, hát ugye az író az együtt él a történettel, tehát szegény család minden írónál eléggé kitett ennek.
1: Igen. Visszatérve egyébként az előző kérdésemre, a felnőtt irodalomban melyik a legnépszerűbb könyved a statisztikák szerint?
2: A Calderon, avagy Calderon, avagy Hullajelölt kerestetik.
1: Igen.
2: Mert hogy ez egy ilyen rejtő stílusú űropera, ahol szerencsétlen kapitány mindig kavarja a dolgokat. Ugye a főhős Calderon kapitány, és próbál túlélni.
1: Igen, ezt még nem olvastam, de az űropera kifejezés, mint műfajt, már olvastam a könyvet kapcsán, illetve elemzése kapcsán, és nem tudtam vele mit kezdeni. Űropera könyvben?
2: Értem, ez egy operához semmi köze nincsen.
1: Igen,
2: igazából, legalábbis hát nem sok köze van. Ezek a könnyedebb történetek, az űröperák. Tehát nem ilyen nagy társadalmi, komoly szkifik, hanem olyanok, ami esetleg humoros, kalandozunk, és főleg az, hogy ugye több bolygó környéken játszódik. Tehát nem mondjuk csak a Földre vagy a Marsra korlátozódik, hanem egy fikciós világba. Tehát például a Csillagok háborúja, az például űropera is többek között.
1: Na, ez szerintem nagyon sok Csillagok háborúja rajongó, nem tudja? Te Csillagok háborúja rajongó vagy egyébként? Ha már szkifi.
2: Valamennyire igen, inkább kamaszként voltam az, de most is szeretem.
1: Oké. Egyébként jó pár olyan írót ismerünk a régi időkről, régi időkből is, aki az írói tevékenysége mellett nagyon jelentős szerkesztői munkát is végzett, és te is egy ilyen írónő vagy. Találtam egy olyan összesítőt, majd megmondod, hogy hány éves, hogy munkád során 2800 regény kézirat szűrését, 170 regény és mesekönyv megjelenését, 7 antológia és 2 mese antológia szűrését és szerkesztését felügyelted. Elképesztő számok. Ezek azóta csak növekedtek?
2: Pont nem növekedtek. Ez egy 3 éves összefoglaló volt. Akkor hagytam abba a kiadónál azt, hogy vezetőszerkesztő voltam, és utána kiléptem, és most a tehetségíró stúdiót vezetem, ahol csak is írók fejlesztésével foglalkozunk, meg szerkesztők oktatásával.
1: Igen, ezt az
2: tehát, hogy abba, most igen. Átléptem az oktatási részre.
1: Ezt is élvezed?
2: Jaj, nagyon. Pont azért léptem át, mert rájöttem, hogy ezt élvezem jobban.
1: Tényleg? Egyébként ebben az az érdekes, hogy az ember azt gondolná, hogy ha valakinek van írói vénája, akkor leül és ír. Én nem is gondolnám, tehát hogyha én nekem kapnék ikletet és leülnék, hogy én megírom életem könyvét, nem biztos, hogy eszembe jutna, hogy hát ezt azért egy kicsit tanulni is kéne, meg kéne valakit keresni, aki a szerkesztésben segít. Sokan fordulnak hozzátok? Ti találjátok meg őket,
2: igen.
1: Vagy hogyan működik?
2: Nagyon sokan fordulnak hozzánk, és én különben azért oktatok, mert a pályám elején körültem nem voltak írók. Semmilyen segítséget nem kaptam, és iszonyú sokat vergődtem, éveket vergődtem azzal, hogy éreztem, hogy egyszer ez egy nagyon jó történet, ez még a Szivárgó Sötétség sorozat volt, tehát tudtam, hogy meg akarom írni, de azt is láttam, hogy nem jó, amit írok. És ott álltam azzal, hogy jól használom a nyelvet, ügyes vagyok, nem tudom micsoda, és mégsem működik. És nekem ez egy nagyon erős élmény volt, és emiatt oktatok, és ezt érzik különben a hallgatók. Tehát ugye azért oktatok, hogy nekik jobb legyen. Meg van egy távlati célom is, hogy nagyon sok külföldi regény jelenik meg. És arányaiban a magyar regények száma sokkal alacsonyabb. Tehát ezt jó oktatással lehet növelni. És ezt a hallgatók pontosan tudják, mert érzik, ahogy ők is fejlődnek. És ugye sokan már publikálnak, hála Istennek közülük.
1: Milyen érdekes. Egyébként én részt vettem ugye tulajdonképpen vettem részt oktatásodon, csak ott ugye újságírókat és szerkesztőket oktattál. Nem biztos egyébként, hogy minden író jól tud oktatni.
2: A legtöbb író nem tud jól oktatni, mert ugye ez 3 tudás összegzése. Tehát az írói tudás nem árt hozzá, de valójában szerkesztői tudás kell hozzá, meg egy oktatói készség. Tehát azt, hogy rájönni arra, hogy mire van szüksége a másiknak, és úgy beszélni.
1: Úgy beszélni például a horgokról, amelyeket ugye említettünk a beszélgetés elején, és amelyek nem csak regényírás kapcsán érdekesek, tehát ezek a figyelemfelkeltő momentumok, amiket tehát a 10 éveseknek írt könyvekben már az első mondatba bele kell rejteni. Amikor részt vettem ezen a szerkesztői képzésen, ha lehet így mondani, akkor teljesen meglepődtem azon, hogy újságírókat is, szerkesztőket is, tehát akik újságírással foglalkoznak, azokat az írókat, illetve szerkesztőket is képzett, sőt, azokat is, akik azokat képzik.
2: Igen.
1: Hogyha jól értettem.
2: Igen, mert ugye én már nem tudok, például írókkal is ritkán foglalkozok közvetlenül, tehát csak nyári táborokba szinte, vagy egy-egy alkalommal, de hogy azokat képezni, akik képzik őket, annak sokkal több értelme van, mert így sokkal több embert el lehet érni vele.
1: Óriási.
2: Tehát, hogy hatékonyabb az egész.
1: Tehát összegyűjtöd őket, vagy már tulajdonképpen van egy olyan platformod, ahol ismernek téged, és tudják, hogy lehet jelentkezni, vannak ilyen, nem tudom, tanfolyamok, táborok, nem tudom, és akkor jönnek, és csináljátok?
2: Igen, ez körülbelül így zajlik. Ugye én nem most kezdtem, tehát csak 3 éve csinálom ezt teljesen főállásban, de hogy előtte én már 15 éve képzek írókat, és 10 éve szerkesztőket, csak a kiadó keretében.
1: És ami az
2: és ugye, tehát ennyi, hogy megvan ennek az alapja, és a tehetségírostudio.hu, akkor ez itt a reklám helye, nem tudom, hogy mondhattam-e, de most megtörtént, tehát, hogy ott jelentkeznek, és a szerkesztőképzésbe becsatlakoznak. Ez különben 2 évente van nálunk, úgyhogy most éppen ciklus közepén vagyunk.
1: És ami az újságírókat és újságszerkesztőket illeti, mit gondolsz, mi a legnagyobb problémájuk, vagy hiányosságuk, vagy melyek azok a kérdések, amelyek a leginkább előtérbe kerülnek a hazai újságírók és szerkesztők részéről?
2: Hát ugye mindenképpen van, szerintem 3 probléma van, ugye az egyik etikai, tehát az, hogy ugye az újságíró mit ír, miért, kiről, hogyan, ugye, tehát, de ez ugye nem az én asztalom, mert ezt újságírók jobban tudják oktatni. Ugye van egy gyakorlati kérdés, ugye az, hogy újságírás közben valójában egy manipulációs kérdés, hogy tájékoztatunk-e, vagy manipulálunk, ezt is újságírók tudják jobban oktatni. De van a 3. kérdés, hogy mennyire pontosan használjuk a nyelvet. Hogyan írjuk meg a cikket? Hogyan ne legyen túl hosszú? Hogyan lehet figyelemfelhívó, de nem úgy hatásvadász, ami becsapós? És ugye pont erre oktattam most múlt héten talán a paksi újságírókat is, hogy a nyelvet mivel tudják pontosabban használni, milyen eszközökkel.
1: Igen, erre tettem utalást, hogy 2 hete, inkább 1,5 hete így vagyunk pontosak, találkoztunk ennek kapcsán. Igen. Nagyon örülök, hogy tudtunk egy kicsit beszélgetni, pár percünk maradt. Min dolgozol mostanában? Milyen regényt írsz így a hajnali órákban, ha fölébredsz?
2: Hát most ugye a szivárgó sötétséget írom, de dedikálni, most megyek a könyvhétre például, és ott egy megjelenő novellás kötetet fogok dedikálni. Abban nekem csak 1 novellám lesz, és sárkányokról fog szólni, úgyhogy az egy nagyon cuki dolog lesz.
1: Nagyon cuki dolog, de gyerekeknek szóló?
2: Nem, ez egy felnőtteknek szóló cuki dolog, igazából felnőtt nőknek szóló dolog, sok-sok romantikával, tehát ilyen értelemben lesz cuki.
1: Ja, igen, értem, már épp akartam kérdezni, hogy mitől lesz tuki. Jó.
2: Igen.
1: Nagyon-nagyon örülök, hogy tudtunk beszélgetni. Egyébként Messengeren keresztül hívtalak. Budapesten élsz, illetve úgy tudom, 2 település között ingázol? 2 lakiak?
2: Igen, Pesten van az írostúdió helyszíne, tehát itt is vagyok, illetve Sűsápon, Pesttől keletre a Gödöllői dombságban élek, ott van a házam.
1: Aha. És a gyerekek is oda mennek haza, és ott olvassák akkor ezek szerint az olvasni
2: valókat. Most már kirepültek. Ja, kirepült, a 3. most tervez. Éppen, de amúgy igen.
1: Most szervezi a szárnyeregetéseket. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és tudtunk egy kicsit beszélgetni, és egy picit ízelítőt adni abból a nagyon sok mindenből, amivel foglalkozol. Szeretettel ajánljuk a könyveidet a fiatalabb generációknak, illetve a felnőtteknek is azt, hogy vegyék meg a könyveidet, és jó ajándék is lehet, hogy olvassanak azok, akik esetleg nem igazán szoktak fiatal felnőttek olvasni. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
2: Én köszönöm.
1: Varga Beátával beszélgettem, akit egyébként Onszány néven is ismerhettek, magyar íróval, szerkesztővel, viselkedés elemzővel. Jaj, te jó ég, és erre rá se kérdeztem, de remélem, hogy legközelebb lesz lehetőségünk.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: látjuk az élesztőben. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket, modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta a Jutarni Liszt című horvát napilap szombaton. A 2025-ös éves védelmi jelentésre hivatkozva értesült az MTI. A lap szerint a katonák illetményét mintegy 40%-kal, a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Ennek ellenére 4 év alatt 1276-tal csökkent a horvát fegyveres erők hivatásos állományának létszáma. A Védelmi Minisztérium adatai alapján tavaly 751 hivatásos katona hagyta el a rendszert, miközben mindössze 538-an kötöttek szerződést katonai vagy tengerészeti szolgálatra. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is, írta a pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymást követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá. A Magyar Állami Operaházban jártak a Paksi Vakbottyán gimnázium diákjai, akik Mozart színigazgató című operáját is megtekintették. Klenk Réka az intézményének tanára rádiónknak elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy minél több klasszikus zenét hallgassanak a gyerekek, ezért is szervez minden évben opera látogatást.
4: Nagyon szeretném, hogy minél több klasszikus zenét hallgassanak, és azon belül az operától se óckodjanak úgy, ahogy ez amúgy lenni szokott, és ahogy mindig elkezdem az opera tanítását, vagy operákról beszélni, hogy na ki az, aki nem szereti, hát ez elég nagy számban emelkednek a kezek, de mindig mondom, hogy innen szép nyerni, úgyhogy ezért ez egy nagy cél, hogy minél többet halljanak, és hát erre azt gondolom, hogy a leghitelesebb dolog az, hogy elmegyünk operába, és erre nagyon szuper alkalom ez az opera kaland lehetőség, amivel idén is eljutottunk.
3: Zsámboki Botonda gimnázium tanulója még sosem járt operában, de tetszett neki.
5: Hát mi énekórán néztük a Nabukkót, elég sok órán vele foglalkoztunk, és nekem az tetszett, azelőtt nem nagyon láttam operákat.
3: Gyereknapot tartanak június 13-án Kistormáson, adta hírül a község a közösségi oldalán. A programok 9 órakor kezdődnek a Kistormási faluházban, ahol meglepetés mesefigura ajándékokat osztogat majd a gyerekeknek, de a nap folyamán lesz kezes-lábas bábszínház, zsonglőr show és közös lángosozás és palacsintázás is. A délelőtt folyamán csillámtetoválás, arcfestés és játékos feladatok is várják a gyermekeket. A Kistormási gyermeknapon a részvétel ingyenes.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most. vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Szebényidan indította a fél hetes hírek után, illetve fél nyolcas hírek után a zenei etapot. Nem véletlenül a Gastroblues, az idei Gastroblues Fesztivál egyik vendége lesz, és az én vendégem pedig Gárdai Ádám főszervező. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Köszöntöm a rádió hallgatókat is.
0: Dupla témánk lesz, mert hogy elméletileg abból az alkalomból invitáltunk a stúdióban, hogy neked ítélték oda az összetartozásért díjat, amelyet Paksváros képviselő testülete alapított, első alkalommal adták át ezt a díjat, és hát a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához, fejlesztéséhez, különösen a testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok erősítéséhez kapcsolódik a díj. Mindenek előtt gratulálunk!
1: Köszönjük szépen! Ezt mint ilyen családi díj kapta a Gárdai család, tehát édesapámmal együtt én lettem nevesítve, de ezt együtt értük el.
0: Együtt értétek el, és aki a Gastroblues Fesztivált ismeri, tudja, hogy egyrészt testvérvárosunknak, az ukrajnai kárpátaljai Visknek évek óta gyűjtötök tulajdonképpen, és mindig invitáltok meg a Gastroblues Fesztiválra testvérvárost, mindig van valamiféle együttműködés. Miben nyilvánul meg elsősorban szerinted így az elmúlt évtizedekre visszanézve?
1: Igen, tehát a legelső szoros kapcsolat inkább Galántával alakult ki, és 98-ban a fesztivál alkalmával kötötte a két város a testvérvárosi szerződést, és utána rá, ugye náluk az a szokás Galántán, hogy 10 évente megújítják ezt a szerződést, 20 évre rá ugyanúgy a fesztivál alkalmával történt ez a megújítás, az evangélikus templomba, a templomi koncertek előtt, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, és hát Zentával is a fesztivál alatt történt jóval később már ez a testvérvárosi kapcsolatnak a beiktatása. Ott ugye onnan indult, hogy tehát Galántával már a testvérvárosi szerződés előtt is gyakran jártak itt a fesztiválon, a testület is, illetve hát ádászküzdelmek folytak a fesztivál foci alkalmával a két önkormányzat között, hogyha emlékszel rá, az Eszinek a parkjában ott a betonos kispályás labdarúgó tornán, tehát mindig presztízs harc volt

0: 126 helyen, és Zentán is voltunk, és hát itt kezdődött minden. Egyébként nem csak az adomány miatt tartjuk a testvérvárosi kapcsolatot mondjuk Viskel, hanem zenekarokat is szoktunk hívni a testvérvárosokból, így történt Kézdivásárhelyről is sok esetben, illetve ott is van egy Rock Karácsony nevű rendezvény december környékén, és ugye Kelemen Andrással már nagyon régóta tartjuk a kapcsolatot, aki annak a főszervezője, és ott kórházigazgató is volt, és ugye Pro Urbe díjas, tehát Paksa által kitüntetett
1: személyről van szó.
0: Úgyhogy tényleg nagyon sokrétű a testvérvárosi kapcsolat, illetve hát zenészekkel, fellépőkkel is szerves a kapcsolat, ha szabad így fogalmazni.
1: De arra emlékszel egyébként, hogy oké, hogy a Gastroblues Fesztivált annak idején apukát kitalálta, elkezdte megszervezni, de arra emlékszel, hogy hogyan jött az, hogy a testvérvárosokkal, vagy egyáltalán határon túli magyarokkal kapcsolódjon valamilyen formában a fesztivál?
0: Ez édesapámnak és nekem is egy szívügyem, hogy a határon túli magyarokkal tartsuk a kapcsolatot elsősorban. Persze voltunk Reinhardshofenben is annak idején, tehát ott is a Stenger Pali bácsival, aki a kapcsolattartója volt, beindítója volt ennek a testvérvárosi kapcsolatnak, gyakran találkoztunk vele, de elsősorban a magyarok lakta testvérvárosok és a határon túli magyarok sorsa mindig is fontos szempont volt nekünk.
1: Arra emlékszel, hogy melyik volt az első fesztivál, ahol már ez realizálódott?
0: Igen, tehát ugye volt ez a úgymond szégyenletes állampolgársági népszavazás, ami után kezdődött ez az akciónk. Először a lemezbemutató alkalmával decemberben történtek ilyen jótékonysági tombola húzások, és annak a bevétele ment először a székelyudvarhelyi árvízkárosultak számára, és utána vettük fel a kapcsolatot Viskel, akik akkor még ugye nem is voltak testvérvárosok, és hát érzékelve azt, hogy a testvérvárosok közül ők vannak a legrosszabb helyzetben már akkor, tehát aki volt már Visken, eleve eljutni oda egy művészet, hiszen az utak állapota már akkor borzalmas állapotban volt, most meg szerintem ne is beszéljünk róla, mert ugye a fejlesztési pénzek nem nagyon jutnak el arrafelé. Úgyhogy úgy érzékeltük, hogy ott vannak a legrosszabb helyzetben, és nekik van szükségük ezekre az adományokra. És azért elmondható, hogy már tavaly is azért 3 millió forint így összesen összejött a viskiek számára különböző célokra. Tehát ugye a fesztivál jótékonysági főzőversenyén, ugye a kóstolójegyekből, illetve a templomi koncertek teljes bevétele erre a célra megy, illetve van egy úgynevezett jótékonysági borkóstolónk is, ahol egy fix összeget befizetnek az oda látogatók, és a borászok pedig ingyen adják a borokat, nem akármilyen borászok, és ennek a bevétele is erre a célra folyik be. Úgyhogy azért nyáron egy ilyen, meg hát mi is szoktunk még beletenni pluszba pénzt, mint magánember, illetve hát sokak még tesznek bele, mint külön adomány. És azért nyáron egy ilyen 2 millió forint össze szokott jönni, és télen is egy ilyen, attól függ, hogy jön ki egy ilyen 1 millió forint környékén.
1: Uh-huh. A 90-es évek elején indult a Paksi Gastro Blues Fesztivál, és a magyarországi népszavazás, amire utaltál, az 2004-ben történt, tehát akkor utána erősítettétek ezt a vonalat, tehát összetartozásért díjban részesültetek, akkor bocsánat, így mondom, hogy nem te személyesen, hanem az egész család, és a Gastro Blues Fesztivál szervezőiként ez benneteket illetett úgy, hogy Paksváros önkormányzata első alkalommal ítélte oda ehhez, még egyszer gratulálok. Viszont muszáj, hogy beszéljünk egy kicsit az idei fesztiválról, és el kell mondjam a hallgatóknak, hogy Ádámot mindenképpen invitáljuk majd még egy alkalommal, amikor ugye egy kicsit jobban és hosszabban átvesézzük a programot, mert nyilván rengeteg fellépő, rengeteg helyszín szokás szerint egyébként június 29-től július 5-ig tart a fesztivál. Szebényi Danitól már játszottam. Mi az, amit leginkább kiemelnél az idei fellépők közül és programok közül?
0: Igen, tehát az idei fellépők közül az úgynevezett headliner,

0: Billy, aki egy fiatal, 21 éves fiatalember, és már háromszor nyerte el ott az Egyesült Királyságban a legfiatalabb, legjobb fiatal blues előadó címet, és ezzel bekerült egy olyan klubba, ami ott az élmezőny, és hát nagyon örülünk neki, hogy el tudott jönni, azért most már turnézik szerte Európában nyáron is, és ő lesz a fő előadó. Egyébként olyan előadókkal lépett föl már, mint akik a blues műfajba jeles személyiségek, Joe Bonamassa, a Buddy Guy, akik világszinten is a top, tehát többszörös Grammy díjasok, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy el tudtuk hozni ide először Magyarországra. Egyébként erre kifejezetten szoktunk figyelni, hogy lehetőleg olyan előadókat is hívunk ide, akik még Magyarországon nem léptek fel. Ott az Egyesült Királyságban nagyon népszerű, és reméljük, hogy itt is az lesz.
1: Igen, Tobili személye többek között azért érdekes, mert megszoktuk egyébként a Gastro Blues Fesztiváltól, hogy hát hogy mondjam, hát tényleg azokat a zenészeket hozza, akik évtizedek óta abban a műfajban éppen a legjobbak, ő pedig egy 21 éves srác, fiatalokat is szoktatok azért hozni és bemutatni, 21 éves srác, aki 8 évesen egyébként autodidakta módon tanult meg, úgy tudom, gitározni, és akkor vált világszerte ismerté ezt a hallgatóknak, mondom, amikor 10 évesen 2015-ben gitározott a B.B. King's Blues Clubban, úgyhogy nagyon érdekes az ő személye, egyébként hallgatva az ő zenét, és fogunk a hallgatóknak is mutatni belőle, abszolút ezt a country vonalat is hozza.
0: Igen, meg most már azért az a blues-blues rockos vonal, ami igazán úgymond eladható a klasszikus, mondjuk akusztikus blues-zal szembe. Mindegyiknek szerintem, tehát mindent meg kell mutatni a mi fesztiválunkon is, hogy van ilyen is, van olyan is. A templomi koncertek is például ezért is egy fontos helyszínek, ahol mondjuk az akusztikus blues is meg tud jelenni.
1: Uh-huh. Tobili egyébként vasárnap este lesz a fellépő, közben nézem.
0: Nem,
1: július 4-e szombat.
0: Szombaton, okay. Igen. Hát ugye vasárnap az olyan nap, az amikor már sokan elutaznak, nem tudnak itt maradni, de azért tehát a szombati meg a pénteki szokott lenni a főnap.
1: A főcsapás irány tehát, így van a szombat este, és Tobili majd este 7:30-kor kezd a színpadon, viszont lesz egy ír fellépőtök is.
0: Igen, Shane O'Farrell, ha jól ejtem. Ő egyébként valóban ír származású, de már 10 éve Ausztriában él, és egy barátunkon keresztül ismertük meg, illetve vettük fel a kapcsolatot. Nem kifejezetten a blues műfaja az övé, hanem ez a ír, folk, illetve rock és az indie műfaj az, ami inkább közel áll hozzá. Ez az akusztikus vonal, ami leginkább az övé, és nem csak gitáron játszik, akusztikus gitáron, hanem van ez az úgynevezett ír-dob, ez a borán, ezen is játszik.
1: Uh-huh. És akkor a hazai fellépők?
0: Hazai fellépők közül mindenképp kiemelném Takás Tamás Blues Bandet, ők már klasszikus résztvevői a fesztiválnak. Legutóbb az online fesztiválunkon, ugye Covid alatt nem tudtunk közönséggel fesztivál szervezni, akkor léptek fel utoljára, tehát már eznek több mint 5 éve, és azért most már élőbe is érdemes őket meghívni, hiszen a bluesnak egy olyan ágát művelik, ami ez a populárisabb talán a szövegben is, illetve zenében is, sokan szeretik őket. Aztán Szebényi Dániel és barátai. Ugye az elmúlt évben sajnos nem tudtak eljönni, a programban szerepel, de az utolsó egy hónapban kérte Dani, hogy hadd utazhasson ki Amerikába egy turnéra, és akkor bepótoljuk most azt a koncertet, ami elmaradt. Ugye a decemberi lemezben mutatom már ezzel a csapattal eljött, de ez most egy nagyobb koncert lesz, egy hosszabb időtartamban. Aztán tavaly nagy sikerrel mutatkozott be a fesztiválon a Don't Stop the Queen, akik Queen számokat játszanak természetesen. Aztán, amit még kiemelnék, a Tornóczky Olexis, akik ugye Tornóczky Ferenc már több alkalommal tavaly is itt voltak, és mindig hoznak a kőbányai zenei stúdióból is növendékeket, ugye ez Póka Egonnak a Póka Egon alapította iskola, ahol Tornóczky Ferenc mint igazgató helyettes, illetve tanár is dolgozik, illetve hát az együttes szinte valamennyi tagja tanárat ebben az iskolában, ezért is kötöttünk egy ilyen szerződést, úgymond, hogy bemutatkozhatnak itt a fesztiválon a növendékeik, ez már 3 éve tart. Nagy visszatérő a Tűzkerék XT, úgyhogy, és nem csak mint zenészek mutatkoznak be, hanem Anda Bálint az énekes, illetve Anda Richard a gitáros, a Boraival is érkezik, tehát ugye nem csak mint zenész, hanem borász is bemutatkoznak az idén.
1: Mert hogy lesz borbarát találkozó is, méghozzá jótékonysági. Miben fog megnyilvánulni a jótékonykodás?
0: Ugye említettem már, hogy az a 4 klasszikus borászat, aki el szokott ide jönni, Esther Bauer, Takler, Légli, illetve Tifán pincészet, ők már régóta, talán a kezdetek óta itt vannak a fesztiválon, és kifejezetten szeretik ezt a műfajt is, tehát ők személyesen szoktak eljönni, és bemutatni az éppen aktuális csúcsboraikat. Ezúttal mindegyik borászat 2-2 bort fog bemutatni, úgyhogy tehát 10 bort lehet ezen a borkóstolón megkóstolni, 8000 forint lesz egyébként a kóstoló ára, ahol nem csak ugye bort, hanem kis borkorcsolyát is lehet majd fogyasztani, de hát az igazán nagy érték az, amikor ők maguk mutatják be ezeket a borokat, és elmondanak mindenféle tudnivalót ezekről az italokról, és lehet kérdezni is tőlük, tehát ez kicsit ilyen beszélgetős borkóstoló szokott lenni. Ez pénteken 2 órakor lesz egyébként.
1: És hát természetesen úgy, hogy említetted, az imént is vasárnap lesz gastroblues piknik, amely egyébként szintén jótékonysági főzőversenyt hoz minden évben, és hát megszoktuk azt is, hogy ilyenkor a szabadtérben a koncertek ingyenesek.
0: Igen. Nagyon sok ingyenes programunk van, tehát nem csak ez, hanem a hétfőtől szerdáig tartó klubkoncertek is ingyen látogathatók, ahol ugye paksi zenekarok lépnek fel. Klasszikusan ugye Charlie Firpo Blend hétfőn, kedden a Silent Zone, szerdán pedig a Beatback. Úgyhogy ez a 3-as szokott általában lenni ezen a 3 napon, és most csütörtökön viszont lesz egy különlegesség, az Alice Csoda Országban, így magyarosan átfordítva, ez ugye Kovács Alice-t takarja, aki Gál Gáborral, illetve a 5 fős zenekarral elsősorban jazz feldolgozásokat fog játszani, úgy nagyon, tehát itt Pakson még így nem mutatkoztak be, tudtam ma, tehát ők fogják kezdeni a csütörtök napot, és utána pedig a Blues Trappers, egy olyan zenekar, akik hát ilyen félamatőrök hangosítókból állnak egyébként, tehát akik ilyen technikusok a fesztiválokon, tehát dolgoznak is utána 1-2 tag belőle itt a fesztiválon, de más cégeknél is, és azért jönnek csütörtökön, mert ugye utána hétvégén ők dolgoznak máshol.
1: Óriási, de tudnak zenélni?
0: Igen, igen. Hát nagyon, ez a jó keverő, illetve technikus, aki ért is a zenei részét a dolgoknak, ha meg tudja a zenészek problémáját oldani.
1: Nagyon jó, óriási. Igen, ezt köszönöm, hogy kiemelted, tehát július 2-án este 6 órakor Alice in the Wonderland, ő Kovács Alizunk, és egyébként a paksiak között a templomi koncerten például Klenk Réka is fog énekelni. Úgy tudom, orgona kísérettel.
0: Igen, és kérdeztem, hogy milyen programot tervez orgona, és népdalokat fog énekelni orgona kísérettel, úgyhogy
1: wow.
0: Ez tényleg, ez is egy különlegessége lesz a dolognak, és nem akárki a kísérője, aki ugye a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett orgona művész, úgyhogy Ők egyébként a Váci zenei szakközébe ismerkedtek meg annak idején, és azóta tartják a kapcsolatot.
1: Izgalmas lesz, hát kicsit portréztunk, de nagyon-nagyon minimálisan, mert azt mondod, hogy elég a díjról 2 percet beszélni, de majd egyszer ezt még összehozzuk. Összetartozás díjban részesültetek Paksváros önkormányzata által, még egyszer gratulálok a díjhoz. Köszönöm, hogy hoztál ízelítőt. Mikor jössz, amikor ki tudjuk beszélni az egész fesztivált?
0: Általában a fesztivál hetébe szoktam az első napokban jönni, akkor még nincs egy olyan nagy daráló, és akkor érdemes is szerintem erről beszélni részletesebben, technikai tudnivalókról. A sátorozási lehetőség is most már megoldott, nem volt egyszerű ezt sem most nyíl beütni, és tényleg akkor talán részletesebben tudunk mindenről beszélni.
1: Így lesz, Gastroblues Fesztivál idén 34. alkalommal, június 29-től július 5-ig, és hát az egyik sztárvendég, külföldi sztárvendég, vagy a legfőbb külföldi sztárvendég, aki szombat este fellép, a mindössze 21 éves Toby Lee, és azt ígértem, hogy mutatunk tőle dalt, az egyik, a Waiting for Love című dalát már is játszom, Gárdai Ádámnak köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.

0: folytatjuk. A Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Belpolitikai botrány robbant ki Franciaországban egy 11 éves kislány meggyilkolása kapcsán, miután kiderült, a legfőbb gyanúsított már ismert volt a hatóságok előtt kiskorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazások miatt, írja az MTI. Az egy hete eltűnt kislány Lianna holttestét csütörtökön találták meg egy mezőgazdasági területen az ország délnyugati részén. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, mivel az a lánya barátnője volt. A férfi ellen 2017 óta több jelzés és bejelentés is érkezett a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárta a rendőrség. Emmanuel Macron államfő francia újságíróknak montenegrói látogatásán az esettel kapcsolatban azt mondta, hogy nagyon gyors adminisztratív vizsgálatoknak kell megállapítaniuk a kollektív, rendszer szintű és esetleges egyéni felelősségeket, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket. Illegális dohánytermékekkel kereskedő bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal, közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Közleményükben azt írták, hogy a felszámolt bűnözői kör közel 3 milliárd forint értékű árut szánt a hazai fekete piacra. A Pest megyei helyszíneken végrehajtott akció során 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. A három gyanúsítottat pénzmosás büntettének gyanújával őrizetbe vették, letartóztatásukat a bírósági június 4-én elrendelte. Az alsó tagozatos diákok több száz alkotása került kiállításra Pakson a Bezerédi Általános Iskola régi épületének alaksorában. Az egész éves munkák legszebbjeit tekinthetik meg a szülők, érdeklődők, melyeket a pedagógusok válogattak ki, és témánként kerültek bemutatásra a pince kiállítás keretében, tájékoztatott Sántáné Blatt Szilvia, vizuális rajzoktató.
3: A hagyomány az már több évtizedre visszatekinthető. Nagyon régen elkezdtük a vizuális oktatás a művészet a rajz területén, és a gyerekek legszebb alkotásai kerülnek ki, és próbálunk minden kisgyereknek valamilyen módon a gyerekalkotások mindig szépek. Bennük van a gyerek lelke, öröme, vidámsága. Két évenként cserélünk. Most csak az alsó tagozatos munkák, sokrétű a kiállítás, mert nem csak rajzokat és festményeket, hanem projektmunkákat is kitettünk a gyerekektől, a fenntarthatósági kis erőműveket készítenek, bárakat építenek, az is projektmunkában osztályonként történik.
2: Színek és témák szerint rendszerezték a kiállítást, mondta el rádiónknak Hőnyiné Jantner Judit pedagógus, vizuális rajzoktató.
4: Az idén az évszakok voltak a témakör, és hogy a szülők könnyebben megtalálják a munkáikat, arra gondoltunk, hogy a jelölések azok az osztályonként különböző színűek. Tehát narancssárgával jelöljük az elsősökét, sárgával a másodikosokét, és így tovább, hogy ránézésre egy kicsit könnyebb legyen a szülőknek eligazodni. Már év eleje óta figyelünk arra, hogy a szebb alkotásokat eltegyük, és év végére, amikor összejönnek, akkor állítjuk ki őket.
2: A Paksi Bezerédi Általános Iskola alsós diákjainak munkáiból nyílt pince kiállítása őszig tekinthető meg az iskola nyitvatartási idejében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: műsora. Élesztő.
1: 8 óra után remélhetőleg már mindenki ébren van, mi pedig folytatjuk következő vendégemmel. Megérkezett ide a stúdióban Nagy Balázs. Jó reggelt, szerbusz!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mint alpolgármestert köszöntelek, illetve azt ígértem a hallgatóknak, hogy körülnézzünk a Paksi 2-es körzetben, és arra kérlek mindenek előtt, hogy kérlek mondd el, szeretem, ha minden képviselő elmondja, hogy mely utcákkal határolt területről is van szó Pakson?
2: A hatos úton másik oldalán ugye az Árvíz utca, onnan felfelé igazából a Tescóig, Táncsics Mihály, illetve még el az Esziig, aztán föl a Kápolna utca, Rákóczinak egy kicsike része, aztán ugye fönt az Ötvös, majd át a Keskeny utca, és akkor le a Kossuth, Jámborpál, onnan a Bajcsi Zsilinszki, és le egészen az Erzsébet nagyszállóig.
1: Gratulálok, mert álmodból felkeltenek is, tudod.
2: Hát ez muszáj szerintem.
1: El tudod mondani, köszönöm szépen. Kezdjük azzal, egyébként nyilván a főutca úgymond északi része hozzá tartozik, gyönyörű feladat. Kezdjük azzal, hogy a képviselői keretből, amely ugye 5 millió forint egy évre, 2026-ra is, abból történt-e már költés, és ha igen, akkor mire?
2: Igen, történt már költés, ezek általában ugye úgy szoktak lenni, hogy a képviselői keretet azt mindig igyekszünk lakossági kérés alapján felhasználni, illetve hogyha a műszaki osztály valamit jelez, hogy meg kellene csinálni, akkor azt mi szoktuk. Illetve hát itt most volt egy kis nekem egy garázdálkodásom, ugye én nagyon szerettem volna a Pákolic könyvtár előtt lecserélni azt a 30 éve töredezett virágtartót, amiben a szép levendulák vannak. Az ugye már a tavalyi költségvetésből elköltöttünk rá egy részt, csak hogy közben meg rájöttünk, hogy teljesen nagyon-nagyon rossz állapotban van, és újra kell építeni, úgyhogy ahhoz még ugye 414 ezer forintot hozzá kellett tenni egy ilyen kiegészítő forrást, úgyhogy az történt. Illetve ami most még nem látszik, de remélem, hogy a pavil nem sokára nekiáll, a Dózsa-György út 10 szám előtt, ott a Korvinéknak az óraüzlete előtt, onnan hiányzik egy villanyoszlop. Szokták az emberek mondani azt, hogy sötét a zebra ott a környéken, meg hogy nem jó a világítás, de onnan egyébként tényleg, hogyha megnézik az emberek, onnan hiányzik egy villanyoszlop, szóval oda mi fogunk tenni egy villanyoszlopot.
1: De bocsánat, miért hiányzik?
2: Hát nem tudom, fogalmam nincs.
1: Ja, tehát nem úgy hiányzik,
2: nem
1: hogy ellopták,
2: hanem hogy ugye ez ki van.
1: Hiányzik, igen.
2: Hát nem, hanem az, hogy ugye ki van, ez méterekre számolva, igen. És oda, ott nincs. Van az utca másik oldalán természetesen, de azért, ha megnézzük a fő utcának, mindkét oldalán van, és onnan valamiért én nem tudom, fogalmam nincs, hogy ez történetileg hogy alakult, de nincs, szóval jogos az a kérés, főleg majd télen, nem most a hosszú nyári nappalokon, de majd ez egy jogos kérés, hogy legyen, úgyhogy oda fogunk egyet telepíteni, ez teljes műszaki telepítés lesz, tehát, hogy ez igazából belekerül 1.261.000 forintba, nem egy olcsó dolog, de remélem, hogy akkor ez a rész is itt világosabb lesz. Illetve még van egy ilyen ledes lámpatestcsere bent a Duna utcában, amit szintén meg kell oldani, ez egy nem olyan nagy összege, 117 ezer forint, mely történik. Úgyhogy a képviselői keretemből még mintegy 3,2 millió forint áll rendelkezésre. Érkeznek egyébként a lakossági kérések szép számmal, van olyan, ahova csak egy korlátot akarnak, van olyan, ahol a parkolóba felfestést, vagy egy térkőcserét, szóval ezek is be lesznek ütemezve, úgyhogy nem sokára ezt is látni fogják. Illetve szeretnék nagyon odafigyelni, mert tavaly ugye 800 ezer forint bent maradt, most ezt így szeretném csisszesen kihozni, úgyhogy remélem, hogy sikerül. Illetve hát, hogyha valakinek van bármi kérése, akkor azt hozza be hozzám a könyvtárba, van fogadóórám is, és akkor meghallgatom, megbeszéljük, és akkor én azt továbbítom a műszaki osztálynak. Amennyiben az indokolt, akkor meg fog történni ennek a felújítása, vagy meg rendbetétele.
1: Egyébként, ami a lakossági megkereséseket illeti, azok kimerülnek abban, hogy korlátot szeretnénk, padot szeretnénk, ide jó lenne egy lámpatest, vagy van valami más aktuális probléma is a kettes körzetben, ami mondjuk gyakran előkerül.
2: Vannak, persze, egyértelmű. Tehát azért vannak olyan nagy projektek, amik folyamatosan előjönnek. Állandóan számon kérik rajtam ugye a fő utcának a rossz állapotát, ami tényleges, tehát az egyértelmű. Tehát ez egy hatalmas projekt, és ugye a tervezése annak úgy lett megoldva, hogy egészen a könyvtártól ki a hatos úti lágazóig. Úgyhogy hát azt vagy az van, hogyha lehetséges, akkor a terveket kellene három részre szedni, mert ez egy hatalmas, több milliárdos projekt, vagy pedig hát így egybe megoldani, csak akkor meg pénz kell rá, és nem hinném, hogy városi forrásból mondjuk 5 milliárd forint így kihozható.
1: A fő utca rossz állapota, tehát az aszfalt, az út burkolat, járta
2: burkolat.
1: Hát az egész,
2: ugye az meg lett tervezve gyönyörűen, tényleg nagyon jók a tervek, pénz kell hozzá, és azért az még Paksnak is egy jelentős. Ugye Heringes Anita polgármester asszony állandóan kilincsel a mindenkori kormányzatnál, hogy azokat az ígéreteket, amiket mi az évek során megkaptunk, azokhoz egy kis anyagi fedezet is érkezzen, úgyhogy várjuk nagyon, nem csak ez a projekt van, nagyon sok minden. Szokták kérni az emberek, hogy a hatos út mellé még szarlakkorlát kerüljön, és igen, csak hogy azt nem mi helyezzük ki, hanem a közút. És a közút egy csomószor nem jelentkezik. Vagy például van olyan, ugye, hogy ide is nem olyan messze szeretnének a Kereszt utcában forgalomtechnikai tükröt, és akkor hát ugye nem a miénk a Kereszt utca tulajdonképpen, hanem az is a közúti. Tehát, hogy nem engedélyezik, mert olyan a járda, hogy oda nem lehet, és akkor én megfogom a fejem, nem tudok sajnos mit csinálni. Na, de hát vannak egyébként megvalósult fejlesztések is, tehát nem csak olyanok, amik fent állnak, tehát ugye az emberek január és február környékén látták a Dózsa-György út 8-10 előtti szakasz, járdaszakasznak a felújítását, amire szerintem már szükség volt. Oda majd ki fognak egyébként kerülni ilyen virágládák is, egy kicsit zöldítjük a területet. Volt egy olyan jogos kérés, hogy miért nem raktunk oda fákat. Hát most nincsenek ott fák, majd hogyha esetleg a főutcán felújítása megtörténik, és ez a burkolat javítva lesz, vagy cserélve lesz, vagy átgondolva lesz, akkor oda fogunk tenni, mert ugye a zöld felületekre nagyon oda kell figyelni. A napokban a Kressz Parkban is lesz egy változtatás, ott ugye a hinták cseréje megtörtént, mert ott az volt a kérése az anyukáknak, hogy a baba hintából kevés van. Úgyhogy a kettes hintát azt kicseréltük négyes hintára, így egymás mellett majd több kisgyermek tud hintázni, és az a kettős beülős, ami volt, az pedig átkerül a Táncsics 20-ba, Táncsics 20-hoz. Ott volt egy régebbi hinta, elég rossz állapotban volt, már azt a DC elszállította, és akkor ott is meg lesz ugyanaz a hinta, meg a homokozó is ki lesz cserélve, illetve még a Kressz Parkban most majd kicserélnek ilyen, vagy kikerülnek ilyen napvitorlák is, úgyhogy az is meg lesz.
1: Hú, a napvitorlák, de jó ötlet.
2: Igen, mondjuk vannak ott szép fák, de azért van olyan, amikor magasan jár a nap akkor. Illetve hát az, ami nagyobb projekt, azt el kell mondani, ugye, hogy Molnár József képviselő úr, aki az ilyen dunaparti projektekkel van megbízva, nagyon szépen képviselte az ügyet, az Árvíz utcai csónaklerakóhoz vezető útnak az ügyét, az igazából a kettes körzethez tartozik, de ez egy közös projekt, tehát azt szoktuk mondani, vannak ilyen nagy projektek, mint például, amilyen ugye volt a Csúszda Park, ez is egy ilyen nagy projekt, attól függetlenül még a kettes körzetben valósult meg, úgyhogy az is bruttó 57 millió forintos befektetés, ami jó, hogy megtörténik. És akkor nagyon sok minden van folyamatban, ugye? Most például pont hívtam a műszaki osztályvezető urat, és kérdeztem tőle, hogy a Kereszt utcai parkoló hogyan áll, mi van azzal, azt ugye tudjuk, hogy itt van ez a murvás, borzasztó, gödrös parkoló, és az most meg fog újulni. Három ajánlat érkezett be, azt mondta Rozinka Attila úr, hogy nagyon jók, tehát, hogy igazából tudunk választani, úgyhogy meg is fog történni a szerződéskötés, és még a nyáron elkezdik a kivitelezését. Itt egy modern, aszfaltos és térköves parkoló fog 22 kocsi beállóval megvalósulni, úgyhogy az reméljük, hogy minél hamarabb elkezdődik. És
1: ezt is de régóta várják a paksiak. Hát ez a Kereszt utca alja, alján lévő parkoló.
2: Így van. Úgyhogy az meg lesz, ennek örülök nagyon. És aminek még most lejárt a határideje, az, ha jól tudom, június 5-éig lehetett a pályázatokat beadni a Hajnal utcának a kivitelezésére, tehát ott is most ugye döntés fog születni. Szerintem remélem, hogy a héten leülünk, és úgy néz ki, hogy a nyár végén, és hát a nyár második felében neki tudunk állni ott a kivitelezésnek. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy projekt lesz, a tervezett befejezés az 2026. december 31, tehát ez egy top pluszos projekt, ami 405 millió forintra van a szerződött támogatási összeg kiírva, de nem fog ennyibe kerülni. Igaz, még nem láttam az ajánlatokat, de biztos, hogy nem fog ennyibe kerülni, úgyhogy még a megmaradó pénzeket máshol át tudjuk csoportosítani. Úgyhogy ez egy teljes a Hajnal utcának és a Rózsa utcának a rekonstrukciója lesz. ugye faltól falig, úgyhogy ez is gyönyörű lesz. Na ezzel kapcsolatban például állandóan keresnek, hogy a Hajnal utca mikor indul, szóval most már lassan várható, nyár második felére tervezzük. Én legalábbis azt látom rajtásnak, hogy akkor elkezdődik.
1: Erre szokták mondani, hogy karácsonyra meg lesz.
2: Tudod, hát muszáj, karácsonyra meg lesz. December 31, tehát okay. hogy ennek neki kell, és akkor még vannak más projektjeink, ugye most még éppen a Jézus szíve templom körül tér és a bazársorral kapcsolatban ott még azért egy kicsikét izmozni kell a tulajdonosokkal a bazársornál, mert hát ugye nem a mi tulajdonunkban van, úgyhogy az is folyik, hogy megegyezünk a tulajdonosokkal, hogy az az önkormányzaté legyen, a paksvárosé legyen az egész ingatlan, és akkor tudunk rajta változtatásokat, akkor tudjuk azokat a top pluszos pénzeket oda csoportosítani. Annak is ugye a tervezett befejezés az 2027. május 31, ezzel igazából tényleg az a bökken, hogy meg kell először egyeznünk a tulajdonosokkal. Én nagyon örülök neki most ugye, hogy egy kicsikét változott a politikai állás, hogy én nagyobb esélyt látok arra, hogy minden uniós pénz meg fog érkezni. Ezek ugye, ez a 7 milliárd forint, ez Paksnak van igazából, tehát Paks hívhatja le. És az a nagyon jó, hogy a kettes körzet ebből majdnem 2 milliárd forintot fog kapni, tehát ez nekünk nagyon nagy előny, de hát rá is fér erre a körzetre. Még a Lengyel-Magyar Barátság Park, amivel a pályázati osztályvezető asszony engem bátorított, hogy ezt nyugodtan mondhatom, mert ugye ez is úgy néz ki, hogy hát ősszel azt mondják, hogy igazából az utolsó hónapokra odaérünk, mert mindennek nagyon-nagyon durva bürokratikus szabályai vannak, amikor Európai Uniós támogatásról vagy TUP pluszról van szó, és úgy néz ki, hogy őszre odaérünk, hogy abból is a kivitelezés elindulhat.
1: Itt azért jegyezzük meg, hogy mindenkit emlékeztessünk, ugye a Lengyel-Magyar Barátságpark, a Szent István tér fölötti, ahol ugye annak idején állítólag úgy lett megtervezni, még látszik is, hogy ilyen gyönyörű, még ilyen vizes csobogója is volt, hát ezer éve nem működik.
2: Nem.
1: Mit terveztetek oda? Tehát
2: nem,
1: hogyan
2: nem
1: újul
2: mi terveztük
1: meg?
2: Ezt. Hát az egy teljes zöld felületes terület lesz, uh-huh. nagyon szép lépcsősorokkal, padokkal, parkokkal, úgyhogy nagyon jól fog kinézni, tehát a Sas utca is meg fog újulni, úgyhogy tényleg szép lesz. Nekem ez nagy álmom volt egyébként, és még andó a választási kampányba én ott csináltam videót, hogy hát az nem lehet, hogy ez a terület nem újuljon meg.
1: És ez szintén ebben az évben vajon kivitelezhető lesz?
2: Hát
1: még?
2: Nekem azt mondták, hogy igen, reális az, hogy idén elkezdik.
1: Aha.
2: Tehát az meg lehet. És akkor ott van a Csónakhalász utca, ahol megint csak valami bürokratikus akadály lassítja a dolgokat, de ugye annak is meg kell lenni. Tehát nagyon sok olyan projekt van, illetve a Villany utcai nagy parkoló, ami szintén egy ilyen utolsó lépéses dolog. Úgyhogy uh-huh. reméljük, hogy szépen elkezdenek ide majd csorogni a pénzek.
1: A piactér mögötti nagy parkolóról beszélsz, ott is a parkolónak úgymond az aszfalt és mindenféle egyéb dolgának a felújítására.
2: Igen. Meg nagyon sok fa is lesz ültetve, tehát egy nagyon kulturált parkoló lesz az is, úgyhogy az is meg fog történni várhatóan. Én nagyon reménykedek abban, hogy ezek 28-ra úgy mind befejeződnek, és akkor még ugye van egy csomó minden, amit csinálunk, tehát például most volt a lakossági fórum a Templom utcával és az Attila utcával kapcsolatban, tehát ha az is megújul, akkor lesz egy olyan gyönyörű városmagja a városnak, hogy hihetetlen. És ugye még a Csónakhalász utca is, úgyhogy...
1: Vannak olyanok, akik Paksra érkeznek, és látva a fő utcának főleg az északi részét és a környező utcákat, azt mondják rá, hogy mint egy kis ékszertoboz. Mert az a belváros rész tényleg olyan, főleg, hogyha azok a kicsit klasszikusabb házak szépen rendben vannak tartva.
2: Nekem azt mondta valaki pont múlt héten, hogy olyan, mint egy kis Szentendre, ezt egy kicsit túlzásnak éreztem, de szerintem egyébként nagyon szép városrész lesz belőle. Most, hogy elkészült a Balogantal katolikus iskola, és az méltó lesz a környezet is hozzá, de pár évet várni kell, úgyhogy remélem, hogy az uniós forrásokat, azokat sikerül oda. És akkor van még olyan, amit a városi költségvetésből meg szeretnénk csinálni, ami nekem is nagyon fontos, és egyébként városi látványban sem egy utolsó dolog, hogy a Pákolic Istvánnak városi könyvtár tetőszerkezetét meg akarjuk újítani. Ráfér, mert egyébként már kezd beázni. Úgyhogy folyamatban van a tervezés, megtörtént az épület 3D-s lézeres felmérése, ez pont pénteken voltak ott a srácok, nagyon izgalmas volt, egy kis videót is készítettünk róla, tehát ezt is ezt is nyomon fogjuk folyamatosan követni. Illetve a jövőre is koncentrálunk azért, mert egy ilyen konszenzus alakult ki abban, hogy a Kossuth-Lajos utcában borzasztó állapotban van már minden, és idén a tervezését elkezdjük, és jövőre pedig a kivitelezése meg fog történni. Nagyon fontos és forgalmas útszakaszról van szó, muszáj hozzányúlnunk, mert borzalmas állapotban van.
1: Évek óta a Kossuth-Lajos utcát egyébként mindig az adott képviselőktől azt hallottuk, hogy azért halogatják, mert egyébként nem akármilyen pincerendszer van az alatt az utca alatt is, és nem olyan egyszerű hozzányúlni.
2: Van, de hát van pincetérkép, hát majd tömedékelünk, tehát muszáj megcsinálni. Uh-huh. Meg 2007-ben láttam a terveket, 2007-ben már a közműveket megtervezték. Uh-huh. És akkor 2017-ben, emlékszem, mi már akkor ott laktunk, akkor már elmondták, hogy majd föl lesz újítva, legalább kap egy aszfalt réteget. Már az is jobb lett volna, mint amilyen most, mert tényleg úgy hívják bent a műszaki osztályon, hogy szürke 50 árnyalata. Mert annyi folt van rajta, hogy
1: igen. Borzalmas. És tényleg óriási forgalmat bonyolítunk a Kossuth-Lajos utcán. Nagyon köszönöm, hogy ezt így egy szuszra, tehát a képviselői keret, a megvalósult projektek, a folyamatban lévő projektek és a tervezés alatt álló projektek egészen 2028 végéig mentünk. És engedd meg, hogy ha már itt a határokat mondtad, hogy meddig tart a körzeted, a kettes körzet és a Tesco-t is említetted. Uh-huh. Alpolgármesterként egyébként egyik legnagyobb projekted volt az elmúlt hónapokban a Torte Hungrinak a szervezése. Gratulálunk, nagyon jó sikerült. És engedd meg, hogy megkérdezzem tőled, hogy mi épül a Tesco-nál? Tegyük ezt tisztába. McDonald's lesz a Tesco-nál? Mert hogy ez nagyon izgatja a városban élők fantáziáját most már hónapok óta.
2: Igen, a terület egyébként nem a miénk, tehát én is pár héttel ezelőtt ébredtem rá arra, hogy ott mi történik. McDonald's fog épülni, az történik ott, hogy ahol voltak az elektromos autó töltők, azokat áthelyezik beljebb, és annak a helyére oda az első két részre, parkoló részre fog épülni egy McDonald's, amiben lesz McDrive is. Én el is hoztam neked a terveket, úgyhogy meg tudod nézni.
1: Wow.
2: Itt vannak, engem főépítész asszony felvilágosított, hogy ezzel mi. Az igazság, hogy ugye a kormányhivatalnál várnak még valami engedélyre, és amint tudnak, neki is állnak az építkezésnek. Tehát, hogy ez is idén elindul. Úgyhogy igen, McDonald's fog épülni, de ez nem városi, tehát ez nem a mi projektünk. Ugyanúgy egyébként, hogy a KFC-t is szokták mondani, de ott is mi csak egy terület eladásban voltunk részesek, tehát azt mi eladtuk, és onnantól kezdve már nem a mi kezünkben van a dolog, tehát ott a McDonald's az meg fog épülni.
1: A KFC-t, hogy említetted, ott tudjátok azt, hogy mint város, mint önkormányzat, hogy az miért nem valósult végül is meg?
2: Hát én nem vagyok annyira ebbe benne, tehát nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni, valami telekvita van, ha jól tudom, de nem akarok hülyeséget.
1: És a McDonald's-ban miért vagy biztos? Mert látod, hogy vagy már a műszaki osztály is
2: persze,
1: tud róla,
2: persze,
1: ott vannak
2: persze,
1: a tervek.
2: Csak tudomásul kellett venni.
1: De ez egyébként, látom a területet, abszolút a Tesco mellett van tulajdonképpen, igen. De ez a Tesco területe volt, vagy a városnak a területe?
2: Nem, ez nem a miénk, ez a Tesco-nak
1: ez a
2: területe.
1: Ez a Tesco. És azt, hogy kivitelezi, hogy nyilván franchise rendszer van.
2: Ott van alul a papíron.
1: Aha.
2: Oda van írva, hogy...
1: Most hirtelen nem látom, teljesen hát, mindegy. Tehát van egy kivitelező, nyilván van egy tulajdonos, és tudtok arról, hogy itt valóban McDonald's lesz mikorra?
2: Hú, hát én azt hallottam, hogy már szeretnék karácsonyra, de ez csak egy ilyen szóbeszéd. Hát
1: mondom,
2: nem
1: hogy karácsonyra minden meg lesz.
2: Lehet.
1: Oké, na, hát akkor
2: lehet a fa alá tenni egy Big Mac-et, vagy mit tudom én.
1: Jó, tehát ez egy publikus információ, nem a város ügye, de
2: Nem. De
1: tudtok róla, és folyamatban van.
2: Hát
1: köszönöm,
2: mi tudomásul vettük, legyen. Igen. Ez is egy fejlesztés.
1: Hát mi mindig ugye abban bíztunk, hogy ha Paks 2 halad előre, akkor az sok mindent hoz a városban, akár központi támogatások kapcsán új főutcát, McDonald's-ot és mindenféle mást is, úgyhogy mi bizakodóak vagyunk, azt gondolom, paksiak. Mindig, ha van McDonald's, biztos épül tovább Paks 2 is. Igaz, hogy egy kicsit megelőzte, mi azt gondoltuk, hogy felépül Paks 2, és minden is jön ide, de úgy látszik, hogy látnak fantáziát, mert hogy ez vállalkozás, látnak a városban fantáziát.
2: A gyerekkorunkban már mi is vártuk, szóval.
1: Igen, csak nem tudom, hogy az osztálykirándulások ezentúl milyen fénypontot tudnak majd, mert ugye a osztálykirándulások fénypontja Budapesten, itt-ott, hogy akkor megyünk a Mekibe a múzeum látogatás után, na de hogyha itt lesz nekünk.
2: Lehet varázsát veszti, akkor... de hát ez sem a mi problémánk.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm,
2: én
1: hogy
2: itt
1: voltál.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Nagy Balázs, a polgármester, a kettes számú körzet képviselője. Gabriel volt a vendégem.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Vissza a Paks FM slágereihez, és az élesztőhöz!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol folytatjuk következő vendégemmel, dr. Havlicsek Nikoletta rendőrezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság rendőrfőkapitánya. A vendégem, jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Paks FM hallgatóit.
1: Hát nem tudom, hogy volt-e olyan Tolna megyei rendőrfőkapitány, aki egy éven belül kétszer is ellátogatott hozzánk, hanem háromszor. Köszönjük, hogy itt vagy. Tavaly májusa óta dolgozol Tolna vármegyében, Fejér megyei vagy, de Budapestről érkeztél az országos rendőrfőkapitányságról. Hogy érzed magad?
2: Először is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Én, hogyha hívnak és szívesen látnak, akkor szívesen jövök, és szívesen megosztom azokat a gondolatokat, amire kíváncsiak a hallgatók. Az elmúlt egy évem az nagyon jól telt, elmondhatom, hogy ez a megye, ez egy nagyon befogadó megye, mind a külső, mind a belső környezetben, úgyhogy igazából az elmúlt egy évben azt gondolom, hogy emberileg és szakmailag is megtaláltam a számításaimat. Én magam nem is gondoltam, hogy ennyire zökkenőmentes lesz, hogy sem a kollégák részéről, sem a külső partnerek részéről semmiféle ellenérzést, negatív gondolatot nem tapasztaltam, hanem mindenki abszolút tárt szívekkel, meg nyitott szívekkel fogadott. Hozzáteszem, én is így álltam hozzá, hogy minél hamarabb beilleszkedjek, de azt gondolom, hogy ez sikerült. És hát ugye az én személyes jólétemen kívül sokkal fontosabb, hogy szerencsére a rendőrség is jó eredményeket produkál.

0: de lépcsőfokát bejárva jutottam el erre a szintre, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagy dolog, és számomra ez egy nagy büszkeség, de természetesen ebben nem csak én, hanem az összes munkatársam is bent van, és amire az előbb utaltál, azt megerősíteném, hogy abszolút tényleg a külső környezet is maximálisan befogadó volt irányomban, legyenek azok társszervek, együttműködő szervezetek, de ugyanezt a pozitivizmust érzem az állampolgárok részéről is, hiszen most már azért egyre többen megismernek, hiszen azért én itt mozgok az emberek között, beszélgetek, és egyre többen meg is szólítanak, és elbeszélgetek velük, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, és egy vármegyei rendőrfőkapitányságon ez egy nagyon fontos dolog, hogy közvetlen kapcsolat legyen az emberekkel.
1: Uh-huh. Igen, mert hát az időd nagy részét Szekszárdon töltöd, de milyen jó, hogy néha eljössz a Paksi Rádióba is tényleg.
0: Hát ha hívtok, nagyon szívesen jövök, köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük, és akkor hát visszatérve arra, amit említettél, hogy úgy néz ki, hogy jók az eredmények. Mindig a statisztikából indulunk, ki kell, hogy kiinduljunk, amikor azt mondjuk, hogy jók az eredmények?
0: Abszolút nem a statisztikákból kell kiindulni, de hát az vitathatatlan, hogy minden területen, a rendőrségen is azért valamilyen szinten mérni kell a tevékenységet. Ez teljesen természetesen nálunk is megjelenik, viszont ugye sokkal fontosabb, amit mi ugye a lakosság szubjektív közbiztonság érzetének gondolunk, és ugye mérjük azt is, hogy a lakosság mennyire elégedett a rendőrségnek a munkájával, és hát szerencsére e tekintetben is pozitívak a visszajelzések, és én annak a híve vagyok, hogy akármilyen jelzés, akárkitől érkezik, azt vegyük komolyan, vizsgáljuk ki. Olyan nincsen a rendőrségen, hogy bárkit idézőjelben mondva elküldünk, akár telefonon, akár személyesen fordul a rendőrséghez, nekünk segítséget kell nyújtani, vagy ha mi nem tudunk segítséget nyújtani, mert nem a mi hatáskörünkbe tartozik az ügy, akkor pedig el kell juttatni ezt az információt, vagy át kell irányítani az adott embert a megfelelő szervezethez. Én azt nem merem pontosan most kijelenteni, hogy ez minden egyes esetben így történik, de hogy én törekszem rá, és a vezetőimtől is, és a kollégáimtól is ezt várom el, ez biztos, és ez egy fő célkitűzés is, hogy a rendőrség felé bárki bármilyen problémával, bizalommal fordulhasson.
1: Alapvetően egyébként azért hívtunk, hogy kimondottan a 2025-ös évet, tehát az elmúlt időszakot egy kicsit átnézzük a statisztikák szempontjából is, akkor, hogyha azt a kérdést teszem fel, hogy hogyan alakult a regisztrált bűncselekmények száma az előző évhez képest, ugye 2025-ben Tolna vármegyében, akkor mit mutatnak a számok?
0: Ugye mi azért azt szoktuk nézni, hogy maga Tolna vármegye területén mennyi bűncselekményt követtek el, hiszen ugye az itt élőket ez érdekli. Ebben egy enyhe csökkenést tudtunk elérni, ez egy 1,7%-os csökkenés, ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 3783 bűncselekményt követtek el a vármegyénkben 2025-ben, ez 2024-ben 3847 volt, tehát egy csökkenő tendenciát mutat. Ami viszont talán ennél is fontosabb, mert azért azt kijelenthetjük, hogy a lakosságot főleg a közterületen elkövetett bűncselekmények érdeklik, hiszen ezt látják jobban, hogy ebben is egy 6,2%-os csökkenést értünk el, és ugye van nálunk egy olyan kategória, ilyen 14 kiemelten kezelt bűncselekmény, amiben mondjuk egy rablás is benne van, tehát amik tényleg ilyen súlyosabb bűncselekmények, hogy abban is csökkenő tendencia figyelhető meg. Igazából egy bűncselekmény kategória van, amiben egy komoly emelkedés történt, és hát értelemszerűen erre reagálnunk is kell ebben az évben. Hát azt gondolom, hogy ez nem meglepő módon az online csalásoknak a száma, amiben ugye több mint 20%-os emelkedés volt 2025-ben, 478 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el az elkövetők a tavalyi évben, és az előző, azt megelőző évben ez 398 volt. Viszont én, ha lehetőséget kapok, azt is el szoktam mondani, hogy ezeket az online csalásokat, azért ezeket sokkal könnyebb lenne megelőzni, tudatos magatartással, kicsit nagyobb odafigyeléssel, mert azért ezeket felderíteni, aztán ugye a keletkezett kárt megtéríteni, azért az elég nehéz, természetesen ebbe is vannak sikerek, de talán egyszerűbb nem rákattintani mindenféle SMS-re, weboldalra, amiket kapunk, nem megadni adni a PIN kódunkat, tehát ebben nagyon-nagyon fontos, és nem lehet elégszer hangsúlyozni ugye a prevenciót, mindenféle korosztálynak a saját életkori sajátosságának megfelelően, hiszen már gyerekeknek is ezzel a veszélynek ki vannak téve, de az időskorúak is, úgyhogy arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy tényleg az életkori sajátosságokat figyelembe véve hívjuk fel ezekre a veszélyekre a figyelmet.

0: Igen, hát az online csalás, akárhányszor a kollégáid is itt vannak, teljesen mindegy, hogy Anett érkezik Szekszárról, vagy Bíró Ilona Mária Paksról, tehát órákat tudnánk beszélni tényleg, és azt gondolom, hogy úgy van, ahogy mondod, kell is. Tehát, hogy egyszerűen kell is, nem lehet elégszer ismételni. És egyébként a hallgatók szeretik is hallgatni azt, amikor konkrétan elmondjuk, hogy kit, mennyivel, hogyan vágtak át, úgymond, hogyan vették rá, hogy megadja a számlaszámot, stb. Mert azért hát mégiscsak azokból a konkrétumokból tanulunk.
1: Abszolút, viszont én annak is a híve vagyok, hogy a pozitív esetekből ugyanúgy lehet tanulni, mint a negatívakból, és ugye pont múltkor is kitettünk egy hírt, egy 71 éves idős nénit próbáltak megkárosítani. Több esetben is, de hát a néni nagyon talpra esett volt, és abszolút nem dőlt be ennek, úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg vannak abszolút pozitív példák, amiből ugyanúgy tudunk tanulni, és egyébként pont most júniusban fogunk indítani egy nagyobb kaliberű programot az online csalások megelőzése érdekében, ami főképp az időskorúakat célozza meg, és ugye itt ennek az is a lényege, hogy azért nem minden időskorú facebookozik, van fönn a közösségi média felületeken, és tehát próbálunk megjelenni olyan helyeken is, gyógyszertárak, orvosi rendelők, ahol mondjuk ez a korosztály gyakrabban megfordul, és ott is elérni őket, bevonni kortárs segítőket, de akár az unokákat, gyerekeket is, hogy a szüleiket, nagyszüleiket a saját módszereikkel edukálják, hiszen lehet, hogy valaki a hozzátartozójára jobban hallgat, mint mondjuk egy rendőrre. Úgyhogy egy komplex programot indítunk, és hát reméljük, hogy majd be fogja váltani a hozzáfűzött reményeinket.
0: Igen, az unokás csalásokról nem is beszélve, tehát abszolút. Helyben vagyunk. Visszatérve a regisztrált bűncselekményekhez, említetted, hogy a tavalyi év során Tolna vármegyében 3783 regisztrált bűncselekmény volt, de az mindig érdekes a számunkra, hogy hogyan oszlik ez el. Tehát melyek voltak azok a települések vagy térségek, ahol mondjuk romlott a helyzet, vagy ahol javult a közbiztonság helyzete, vagy egyáltalán hol van, hol történik a legtöbb bűncselekmény? Egyértelmű, hogy mindig a megyeszékhelyen? Vagy inkább a vidéken? Mert ezt nem tudnám megsoccolni.
1: Hát inkább azt mondanám, hogy az az egyértelmű, hogy a nagyobb városokban több bűncselekmény történik, de szerencsére a vármegyénkben nincsen olyan település, ami ugye hétköznapi néven no-go zónának is szoktunk nevezni, ahol olyan szintű és mértékű a bűncselekmények száma, hogy ott mondjuk ne lehetne biztonságosan mozogni, tehát 2025-ben sem volt olyan településünk, ahol kiugróan nőtt volna a bűncselekmények száma. Nagyvárosokban több az ember, én azt gondolom, hogy azért ez vonza ugye a bűnelkövetőket, de szerencsére egyébként, ahogy mondtam, a közterületi bűncselekmények száma is csökkent, tehát tényleg nagy része most már a bűncselekményeknek áttevődött az online térbe, ami annyira nem látható, de természetesen ettől még zavarja az állampolgárokat, de nincsenek olyan településeink, amiről nem jelenthetném azt ki, hogy biztonságosak szerencsére.
0: Na, ez nagyon jó hír, és hogyha oké, akkor hogyha a típusát nézzük, akkor ezek szerint az online viszi a prímet, és hogyan változott, mit gondolsz a lakosság, hát biztonságérzete a tapasztalatod szerint? Nem tudom, hogy ezt hogyan tudjátok egyáltalán mérni.
1: Hát vannak különböző kutatások, mérések, aminek értelemszerűen hiszünk, de én azt gondolom, hogy azért ezt teljesen objektíven nem lehet mérni, hiszen azt gondolom, hogy az a sértett, aki egy bűncselekmény áldozatául esik, ő biztos, hogy nem úgy ítéli meg, hogy nagyon nagy közbiztonság van. Aki meg soha semmilyen bűncselekmény áldozatává nem vált, és kimeri engedni a gyermekét éjszaka az utcára, és semmiféle atrocitás nem éri, ő biztos, hogy úgy ítéli meg, hogy jó itt a közbiztonság. Tehát azt gondolom, hogy ezt azért objektíven mérni nagyon nehéz. Én annak a híve vagyok, és a kollégáimtól is ezt kérem, hogy beszélgessünk a városvezetőkkel, polgármesterekkel, képviselőkkel, állampolgárokkal, menjünk el nyugdíjas otthonokba, oktatási intézményekbe, és szerintem ezekből a közvetlen kommunikációkból egyébként hitelesebb információt kapunk, mint az, hogy kérdőíveket szétküldünk, tehát én nekem tényleg a közvetlen kommunikáció a veszőparipám, és ezért is én magam is minél több fórumra elmegyek, hogy közvetlenül beszélgessek emberekkel, és hát azért néha mást hallok, mint a hivatalos dolgokban látok, és ezekre tudunk megfelelő módon reagálni, de én azért azt gondolom, hogy azért az objektív számok is mutatnak valamit, tehát azért évek óta Tolna megye be történik az egyik legkevesebb bűncselekmény, az egyik legkevesebb közlekedési baleset, tehát azért ezeket a számokat nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogyha egy általános közbiztonságról beszélünk.
0: Na, a közlekedési balesetek számára pont rá akartam kérdezni, nagyon köszönöm, hogy ezt említetted, nem tudom, hogy van-e valami statisztika, hogy országos szinte hányadiktól nem megy, ezek szerint hátulról kell számolni.
1: Hát a tavalyi évünk az egy nagyon szuper év volt közlekedési baleset szempontjából, tehát valószínűsíthető, hogy ebbe az évbe ezt azért nem is fogjuk tudni tartani, de azért azt látni kell a közlekedési balesetek vonatkozásában, hogy a rendőrségnek van ebben nagy szerepe, de értelemszerűen az együttműködő partnereknek, az állampolgárok szabálykövető magatartásának, de akár a közutak állapotának, tehát ez egy összetett kérdés. De talán a legnagyobb eredményt ezen a területen értük el, hiszen a halálos baleseteink száma 2024-ről 2025-re 17-ről 5-re csökkent, ami országosan is a legalacsonyabb volt, tehát 5 személy vesztette az életét, és természetesen 5 személy is nagyon sok, és az a célunk, hogy ezt nullára redukáljuk, de attól függetlenül ez tényleg egy nagyon szép eredmény, és nem csak a halálos kimenetellel járó balesetek száma csökkent, hanem a súlyos sérüléseké is, több mint 20%-kal 120-ról 96-ra, tehát sokkal kevesebb sérült meg, vagy halt meg a tavalyi évben, mint 2024-ben, úgyhogy ezt a harcot mi mindenképpen fogjuk folytatni, és én szeretném is kérni a lakosság együttműködését is abban, hiszen az ő magatartásuk is azért nagy mértékben ehhez hozzájárul, hogy mi továbbra is kiemelten fogjuk kezelni a sebességtúllépéseket, kanyarodás, előzés, elsőbbség szabályainak a megsértését, illetve az ittas vezetéssel kapcsolatban abszolút zéró tolerancia van, hiszen az előző okok, ugye a sebességtúllépés, kanyarodás, előzés okozza a balesetek nagy részét. Ugye ittasság önmagában az nem egy balesetet okozó tényező, de természetesen nem mindegy, hogy valaki milyen állapotban vezeti a járművét, tehát nagyon nagy szigorral lépünk fel az ittas vezetőkkel szemben, illetve a passzív biztonság eszközök, a másik úgymond veszőparipánk, hiszen sajnos, és ebben egy kis kudarcot is érzek, 2025-ben kicsit nőtt azoknak az aránya, akik úgy sérültek meg balesetben, hogy nem használták a passzív biztonsági eszközt, tehát hiába az összadataink jobbak, de ebben még előre kell lépni. És hát a közlekedés területén pedig mindenképpen szeretném arra felhívni a figyelmet, és hát azt gondolom, hogy mindannyian találkozunk is vele, hogy hát van egy már nem annyira új jelenség, az elektromos rollerek, és a különböző mikromobilitási eszközöknek hívjuk ezt a járműcsoportot, akik hát most már a tavalyi évben is közel 4%-át okozták a közlekedési baleseteinknek, és hát önmagukat is és másokat is veszélyeztetnek. Ugye ebben még a jogszabályi szabályozás nem történt meg, de én azért kértem a kollégáimtól, hogy attól függetlenül, hogy még jogilag ez nincsen teljes mértékben szabályozva, azért lépjünk fel, éljünk a figyelmet eszközével, hívjuk fel a figyelmet, hogy ugyanúgy be kell tartani a közlekedési szabályokat, illetve azt gondolom, hogy az is fontos lenne, hogy a szülők is, ha esetleg vesznek ilyen eszközt a gyermekeiknek, akkor legalább védőfelszerelést is vegyenek mellé, attól függetlenül, hogy ez még nem kötelező.
0: Igen, egyébként Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a napokban azt mondta, hogy vannak dolgok, amiket nagyon-nagyon előre kell venni, és úgy tűnik, hogy a roller ügy is ugye ennek szabályozása is köztük van, évek óta várja a rendőrség is.
1: Mi is nagyon
0: hogy
1: várjuk,
0: a szabályozás megtörténjen.
1: Így van, de én azt szoktam mondani, hogy addig sem dőlhetünk hátra, tehát igenis vannak eszközök a kezünkben, tehát ugyanúgy azért lehet valakit figyelmeztetni, hogy normálisan közlekedjen, attól függetlenül, hogy szankciós dolgokat nem lehet alkalmazni, de én azért azt gondolom, hogy itt is azért az edukálás meg a reagálás azért fontos lenne a részünkről, addig is, amíg ez nincsen szabályozva.
0: Mindössze 3 percünk maradt. Engedd meg, hogy még legalább egy dologra rákérdezzek. Értjük, hogy a közlekedési baleseteket úgy tudnánk igazán elkerülni, ha nem mennénk annyira gyorsan, hogyha használnánk a biztonsági övet. Köszönöm, hogy pár dolgot azért is prioritást elmondtál. A kábítószer ügy, illetve a szerhasználat kapcsán ugye elsősorban a fiataljaink miatt nagyon fontos a számunkra az ügy. Egyre inkább halljuk, hogy ugye egyre több olyan szer van, amelyekre hát sokszor már tényleg a szülők is legyintenek, hogy jó, hát csak nem tudom, snüssz, vagy csak ez, vagy csak az, hát most már biztos majd nem sokára legális lesz, és akkor legalább megkönnyebbülünk. Hogy állunk ezen a területen? Hogy látod te, mint szakember?
1: Hát mi, mint rendőrség, mi ugye abszolút azok vagyunk, akik a jogszabályokat betartatjuk, és nem mi hozzuk a jogszabályokat, tehát teljesen természetes, hogy per pillanat Magyarországon zéró tolerancia van mindenféle kábítószerrel kapcsolatban, legyen az egy füves cigi vagy bármi, úgyhogy mi is ezt a metodikát követjük. Ugye tavaly március 1-je óta megy az úgynevezett Delta program, aminek ugye ez volt a fő célja. Azért itt is mondanék egy pár adatot, mi ugye ez idő alatt, egy év alatt, tehát ez egy éves adat, tavaly március 1-től most március 1-ig 326 büntető eljárást kezdeményeztünk, amely büntető eljárásban összesen 256 gyanúsítottat hallgattunk meg, és ebből 70 volt a terjesztő, és 186 pedig a fogyasztó.
0: Ugye azért, bocsánat, milyen korosztályról beszélünk?
1: Hát ez mindenféle korosztály, tehát itt nincsen.
0: 10? 20? Jó, nincsen. Hát, oké. Okay.
1: 18 éves kortól bárki, ezt életkori bontásban mi így nem nézzük, viszont ugye azért azt gondolom, hogy az arányok, ez a 70 és 186, azért ez mutatja, hogy azért a kereskedőkkel szemben is megfelelő intézkedések történnek, hiszen azért mi is tudjuk rendőri szempontból, hogy azért onnan jön ez az egész dolog, és azért ugye az kell, hogy a fő prioritás legyen, hogy a kereskedőket, a terjesztőket tudjuk eljárás alá vonni, úgyhogy természetesen ez kiemelt prioritás élvez nálunk továbbra is, de azt gondolom, hogy ennél is, mint bármelyik bűncselekmény fajtánál, nagyon-nagyon fontos a megelőzés, a megfelelő kommunikációs tevékenység, és itt szintén kiemelném azt, hogy tényleg az életkori sajátosságoknak megfelelően történjen, hiszen teljesen másképp kell egy tinédzsert, vagy egy fiatal felnőttet megszólítani, és hát azt gondolom, hogy a megelőzés területén is azért teljesen pozitívak a tapasztalatok, illetve a hozzáállásunk, hiszen nincsen olyan rendezvény, ahol a kollégáink ne jelennének meg, és ne próbálnák edukálni az embereket erre, hogy ez egy káros dolog. A másik pedig az, hogy nagyon sok együttműködő szervezettel közösen ugyanígy gondolkodunk, tehát ez nem egy magányos harcunk, hanem több szervezettel is ugyanazt gondoljuk erről a témáról, és együttesen próbálunk meg fellépni a kábítószer fogyasztás és bűnözés ellen is.
0: Azt mondtam, hogy utolsó kérdés, de még egy utolsó. Lépjünk vissza a közlekedésre. A legtöbbször szerintem, hogy a legtöbb ember úgy találkozik veletek, kollégáiddal, hogy az utakon vagy az utak mentén. Azt, hogy éppen hova állítanak ki trafipaxot, illetve amikor azt tapasztaljuk, hogy rendőrségi ellenőrzés van, akár településen belül, és hát nyilván kis városok vannak Tolna vármegyében, ismerjük egymást, a rendőr a szomszédon, meg egy óviba jár a gyerek, meg stb. Tehát ismerjük egymást, és látjuk azt, nyilván tapasztaljuk azt, hogy hát a rendőrök, akik mondjuk megállítanak és intézkednek, tehát ellenőriznek, nem paksiak. Tehát, hogy ez egy központi szabályozás, hogy településen, másik településre mennek át a másik településről a rendőrök, tehát mi a koncepció ezen a területen?
1: Hát alapvetően természetesen vannak olyan esetek, amikor akár a készenléti rendőrség munkatársai is besegítenek nekünk a rendőri feladatoknak az ellátásába, de értelemszerűen azért azt nem tudjuk kizárni, hogy ismerős rendőr ne büntethessen ismerős állampolgárt, tehát természetesen azért mindenkinek elsősorban a saját területén kell szolgálatot ellátnia, de ugye van azért sok olyan feladat, és ugye paks vonatkozásában ez kiemelten jelentkezik, futballmérkőzéseknek a biztosítása, ami azért sok esetben a közterületi állományunkat elvonja a közterületi szolgálatellátástól, és ilyenkor például azért itt is előfordul, hogy idegen rendőrök is megfordulnak, de én azért szeretném azt hinni, hogy teljesen mindegy, hogy idegen rendőr vagy saját rendőrünk udvariasan, empatikusan és a jogszabályoknak megfelelően látja el a feladatait, és ahogy mondtam, azért az elsődleges nálunk az, hogy azokra a szabálysértésekre reagáljunk, amelyek a közlekedési baleseteket okozzák, és nem öncélú sem az ellenőrzés, sem a szankcionálási rendszerünk.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és tudtunk beszélgetni, és hogy beszámoltál, tényleg megtiszteltetés, hogy eljöttél személyesen. Most az út visz Szekszárdra?
1: Igen, megyek Szekszárdra dolgozni, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, számomra is megtisztelő volt, szép napot kívánok.
0: Dr. Hablicsek Nikoletta rendőr, ezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság rendőrfőkapitánya volt a vendégem.
2: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket, modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta a Jutarni Liszt című horvát napilap szombaton. A 2025-ös éves védelmi jelentésre hivatkozva értesült az MTI. A lap szerint a katonák illetményét mintegy 40%-kal, a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Ennek ellenére 4 év alatt 1276-tal csökkent a horvát fegyveres erők hivatásos állományának létszáma. A Védelmi Minisztérium adatai alapján tavaly 751 hivatásos katona hagyta el a rendszert, miközben mindössze 538-an kötöttek szerződést katonai vagy tengerészeti szolgálatra. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is, írta a pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, 3 egymást követő pénteken publikálta a 3 nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá. Idén is együtt hangolódunk, ezzel a mottóval várta a Csengely Dénes Kulturális Központ a zene iránt érdeklődőket az Atom téren. A térzenét az idei első alkalommal a Pro Artis Művészeti Iskola növendékei szolgáltatták 2-1 órás műsorban. Elsőként a klarinét zenekar szórakoztatta a nagy érdemű Deák Zsolt zenekar vezető irányításával, majd a vonós zenekar játszott Kis Györgyi hegedű tanár vezetésével. Deák Zsolt klarinét szakszofon tanár rádiónknak elmondta, a klarinét zenekar 2 éve jött létre.
4: Az első koncertünk az tavaly volt a karácsonyi koncerten, ahol bemutatkozott a zenekar, majd Simoni Péter igazgató úrnak a kérésére, támogatására kezdtünk el folyamatában dolgozni, így minden héten, péntekenként, esténként a nagyteremben dolgoztunk. A zenekarnak a tagjai között csak az én volt növendékeim, a jelenlegi növendékeim vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy van köztünk olyan, aki már jó 10 éve elment innen, tehát már felnőtt, talán barátomnak is hívhatom őket, és van köztünk olyan is, aki jelenleg is az iskolának a tanulója, illetve olyan is, aki zenei pályán folytatta a tanulmányait, tehát ezt a szép hivatást követte utánunk. A repertoárt mindig az határozza meg, hogy milyen kottákhoz tudunk hozzájutni. Van olyan darabunk, ami reneszánsz, van olyan, ami barokk, van olyan, ami klasszikus, vagy romantika, késő romantika. Tehát teljesen lefedjük gyakorlatilag a klasszikus zenét.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Vízi nyílt napot szervezett az Atomerőmű Sport Egyesület szombaton a Paksi Csónakháznál. A rendezvényen kihívás, mozgás, élmények és jó hangulat várt mindenkit, míg a Duna túlpartjára átevezőket igazi beach hangulat fogadta bárral, fotózkodási lehetőséggel és fehér homokos Dunaparttal. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozzák az embereket a Dunához.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának. Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ami most már igazán délelőtt, 9 óra 7 perckor, Vivi a stúdióban, jó reggel.
2: Jó reggelt.
1: Jaj, bírom ezt a nyári ruhádat.
2: Én már nagyon, és annyira cukik abszolút voltak, képzeld el a Noelnek a kis Ovics társai, a lányok, ugye, mindig így körbeugrálnak. Nagyon szép a ruhád. A Noel anyukája, nagyon szép volt, nagyon csinos a ruhád.
1: Tényleg?
2: Hol vetted? Ez a kedve, hol vetted? Nem tudom. Tök régén.
1: Óriási. Tehát egy 5 éves kisgyereknek fontos, hogy hol vetted. Bocsánat, 30 évesen a ruhádat.
2: Igen. Nagyon cukik voltak, úgyhogy már jól indult a reggelem.
1: Figyelj, jól indult, tehát akkor a kislányok mindig megdicsérnek, akkor rendben van.
2: Észreveszik, hogy új hajam van.
1: Ne, tényleg?
2: Azonnal. Bementem a Noellel, amikor ugye befestettem barnára a hajomat, és akkor így az egyik kislány egyből, hogy új hajad van.
1: Mennyire nagyon kis csajok.
2: Nagyon.
1: Mennyire
2: igen,
1: kis
2: csajok. Már most nagyon csajos, hogy figyelmesek, ez aha, is tök jó. Hogy,
1: tök jó. Egyébként pedig, hát nyárra készültél, tehát én pontosan úgy nézel ki, így Viviről van, el kell mondjam, hogy hát szinte fölül semmi nincs.
2: Ez nem igaz! Van rajtam felső!
1: Van rajtad felső, egy nagyon nyitott felső, tehát ez az igazi kánikula ruhát vetett fel. Egyébként
2: 29
1: tényleg,
2: fok lesz.
1: Ugye, de hétvégén is tényleg olyan érdekes volt, tehát a napon nagyon meleg volt, hétvégén is nagyon meleg volt.
2: Mi programoztunk Noellel folyamatosan, tegnap Kékmadár Fesztiválon voltunk.
1: Jaj, és az Asenyílt napon is ott voltatok.
2: Asenyílt napon is ott voltunk, szóval, hogy tele voltunk programokkal és kalandokkal. Nonesszal. Nagyon jó volt. Én nagyon jól éreztem magam mindkét rendezvényen, és nagyon örülök neki, hogy így ilyen olyan programokat szerveznek, ami felnőtteknek is, és gyerekeknek is egyaránt ugyanolyan élmény, én azt gondolom. Most nyilván az a se vízi nyílt nap, nem tudtunk mindenen részt venni, tehát hogy én nagyon szerettem volna átevezni, de aztán pont addig a Noel nagyon eljátszott, és mire átértünk volna, az már ilyen nagyon ebédidő volt, úgyhogy ott akkor gyorsan vettem ebédet, egy hambit magunknak, és akkor hát hazamentünk, aztán délután meg már nem mentünk vissza, nem is tudom már mit csináltunk délután, nem is ez a lényeg, és akkor így úgy voltunk vele, hogy pedig jó lett volna kimenni és átmenni, vagy átevezni a túlpartra, mert ott is tök jó programok voltak, meg nagyon jól megcsinálták a túlpartot, úgymond, hogy várva, nagyon ilyen igazi beach hangulat volt.
1: Beszéljünk két szót, mert ugye egyébként azt röhögtük a Levivel, tegnap este itt bent voltunk a rádióban dolgoztunk, hogy a posztok alapján Vivi is kint volt az asenyét napon, a Kati is kint volt, a Gabi is kint volt, mindenki kint volt, és hát ami a túloldalt illeti, tehát azon a homokos placon, ráadásul most nagyon alacsony a
2: túlap. Alacsony, igen, tehát sajnos, nagyon, de igen, közben meg mégis jó, igen, most erre
1: igen, most nagyon szép, nagy terület van, igen, ami homokos partszakasz, és hát ott tényleg az se kajakkenú szakosztálya, mint szervező, olyan, így ahogy mondod, ilyen déli, szinte karib hangulatú,
2: tényleg,
1: beach
2: nagyon
1: hangulatot teremtett azzal a kis felállított pulttal, ahol nem tudom, limonádét, vagy nem
2: limonádét
1: árultak.
2: De most akkor kapni, igen.
1: Nem
2: mentünk át végül, igen, mert gondolkoztam rajta, de aztán délutánra, hogy hivatalosak voltunk a barátokhoz, ahol szintén ilyen medencézős délután volt. Úgyhogy igazából a délelőttöt mi ott töltöttük, de csak a csónakház területén, de hát ugrálóvár volt, igen, meg ilyen egzatlanos pálya, rengeteg jó kis játék, ami tényleg így a gyerekeknek nagyon hasznos volt, meg nagyon élvezte Noel, és alig tudtam haza rángatni, hogy már dél van, és ebédelni kéne lassan, és aludni, ugyebár. De én úgy elfeltem, hogy én is aludtam egyet a Noel. Szóval, hát a napon, igen, teljesen, tehát, hogy ugye ott álltam én is a napon, és úgyhogy jó volt. Jót nevettem, mert Kati az egyik barátnőmet kapta lencse végre, és interjúztatta meg, mert hogy feltette azt a kérdést, hogy ki ült először kajakban, vagy kenuban, ugye ezen, vagy ki evezett így igazából kajak-kenuban, és akkor ugye a barátnőm így feltette a kezét, hogy hát ő fehérvári egyébként, csak sokat vannak itt a barátoknál, és akkor meginterjúztatta a diát, úgyhogy majd várom, hogy milyen lesz. Mondtam neki, hogy azonnal jelentkezem, hogyha felkerül ide hozzánk, és majd föl foglak konferálni. Hogyha Kati megkérdi.
1: Legalább tudod kommentálni.
2: Így van. De hát együtt voltunk, úgyhogy tök szuper volt, csak azt már nem láttam, és akkor jót kacagtunk, hogy hát a Kati lencse végre kapta ezt a kis kimenetelt, amikor már kiszálltak a csónakból.
1: Egyébként azon gondolkodtam, látva többek között a posztokat, és a fényképeket, és a videókat is, hogy vajon az Asa Kajakkenu szakosztályának mi volt ezzel a rendezvénnyel a cél, azon kívül, hogy tényleg fergeteges az egész ötlet, és hát, nagyon jól megcsináltak. Csak hogy arra gondoltam, hogy a strandolás népszerűsíti, vagy az evezést.
2: Mert tök jó a strandolást is.
1: Igen.
2: Tehát, hogy maga az, hogy strandolást népszerűsíteni, én nem vagyok egy dunai lány, azt el kell mondjam. Szóval én még szerintem sosem fürödtem a Dunába, vagy talán egyszer. Nem.
1: Egyáltalán. Igen, szó se jutok, ezt látod
2: igen,
1: rajtam.
2: Igen. Andi meghökkenve.
1: Várjál, téged hova járatta? Anyukád hova vitt strandra?
2: Strandra. Neki az volt, nem, tényleg.
1: Hát strandra. Mi Balaton, Dombori, Szelidi, Paksi strand?
2: Paksi strand. Nem. Balcsira is jártunk sokat, Domboriba is néha, de nem. Maga szerintem így a nyílt víz, mint Duna, nem volt anyának biztonságos. Ő tud úszni, de neki rossz élményei vannak így ezzel kapcsolatban. És valamiért mi nem jártunk. Nekünk nem volt csónakunk, a barátoknak se, anyukám barátainak se volt csónak, hogy átevezzünk mondjuk a túlpartra. Egyszer-egyszer talán átmentünk komppal, de az se volt túlságosan sokszor.
1: Igen, de nem úgy, hogy letettétek a pohrócot és reggelt.
2: Nem, ilyen nem volt nálunk. Inkább a Balcsi volt az, hogy egy napra elmentünk, beültünk a kocsiba, vagy buszoztunk egyet, és akkor az, amikor nem volt autónk. Szóval, hogy így egyáltalán nem, és nekem így felnőtt koromban sem jött meg ez az érzés, hogy át kéne menni. Egyszer volt, hogy a barátokkal így átmentünk, és akkor ilyen fánkon húztak bennünket motorcsónakkal, meg ilyesmi, de úgy maga a Duna nekem valahogy kimaradt. Ez az evezés része is, tehát hogy így...
1: Igen, de most talán próbálják behozni többek között.
2: Jó is ez egyébként, tök jól néz ki.
1: Egyébként, figyelj, nem azért vagyok meglepődve, mert én sem vagyok dunai gyerek, és én ugyan más korosztály vagyok, de engem a szüleimet, vagy minket a szüleink szintén Siófokra és Domboriba vitte.
2: Ez volt
1: akkor
2: a köz,
1: nem volt
2: igen,
1: paksistran,
2: igen.
1: De azért a Duna túlpartjára, komppal azért többször átmentünk, nem is túl gyakran, de azért többször, hogy mondjuk a haverokkal ott töltötték a délután. De az
2: ilyen
1: sütögetés,
2: ilyen.
1: Igen, lehet,
2: tehát, hogy ilyesmi.
1: De hogyha ezt a beach történetet összehoznak a túloldalon, az egészen izgalmas.
2: Én el kell mondjam, hogy én nem vagyok egy nagy fürdőző sem. Szóval, hogy én ilyen napozós fürdőzős vagyok, hogy ki napozok, kicsit megmártózok, benn vagyunk, tehát a Noellel ugye ez, hogy most fürdeni, ő eljátszik oldalt, én pedig ülök kint és napozok, szóval, hogy így én nem vagyok ez a hatalmas nagy pancsizós, tehát hogy a tengernél is, hogy így nagyon jó, benn vagyunk egy kicsit, és az a jó, hogy a Noel is az, hogy így jó, bejön velem, kicsit ott játszik ő, el tud mókolni mindennel, kavicsukkal, mindennel, és a part szélén éri a víz, de nem nagyon megy be, úgyhogy most már talán azt gondolom, hogy az idei nyár az egy fokkal megint jobb lesz, mint az eddigiek.
1: Már jobban feltalálja
2: igen, magát. Igen, igen, igen. Hát most már, igen, most már nagyon bátor is egyébként, szóval már be tud menni karúszóval. Azért már nagyfiú, tehát 4 éves lesz, úgyhogy azért már bátrabban.
1: Figyelj, megmondom, hogy tudod elérni azt, hogy bemész a Siófoknál a Balatonba, és 2 órán keresztül nem jössz ki.
2: Igen,
1: kérek szépen. Az a következő féleképpen néz ki a Strasseréknél, hogy bevisszük ezt a kis puhább labdát, és akkor azt mondjuk, hogy na, próbáljunk meg rekordot dönteni, és akkor mi is volt a tavalyi rekord, és akkor tudod, amikor körbeállunk 3-4-5-en, és akkor ütögetik el. Hallod, és egyszerűen nem tudjuk abba hagyni. Tehát már úgy megyünk be, hogy akkor a vállunk be kell
2: az
1: kenni,
2: bekenve, minden kalapot rajtad,
1: föl kell tenni, mert nem bírjuk egyszerűen abba, hogy tudod.
2: Hát velem nem nagyon
1: 21.
2: járnátok.
1: Na akkor legalább menjünk el 25-ig. Ja, végre elmentük hozzá. Jó, most próbáljuk meg a 30-at.
2: Szóval azt mondod, hogy nem tudnánk rá venni. Sem vagyok nem? Túl jó. Nem egyáltalán. A Noelle más, meg mit tenni, de inkább úgy meg vagy, játszon az apjával. Én.
1: A vízben.
2: A vízben, mert a Lőrinc pedig úgy szeret vele menni, úgyhogy én így új vagyok, már a barátnőmmel van, megvan a szállásunk, hogy hova fogunk menni Horvátországba, és akkor küldött egy képet, hogy nézd barátnőm, itt fogunk ülni és aperolt szürcsölgetni, miközben a fiúk bent lesznek a medencében.
1: A gyerekek kell.
2: Ez így van. Hozzá.
1: Nagyon
2: szóval,
1: jó.
2: Szóval, hogy ez a része, de tényleg így van, hogy szívesen bemegyek, de az olyan víz, ami ilyen nagyon mély, vagy ott már úszkálni kell, vagy nem tudom, én nem vagyok ilyen. Uh-huh. Én így itt, én el vagyok a szélén fekve, és élvezem a napsugarait a kis bőrömön, jó bekenve, ugye, mert most már ez is, hát én emlékszem, hogy gyereknek, az, hogy ameddig anya még bírta, hogy beken és ilyesmi, aztán kimentünk ilyen tizen pár évesen, már nagy lányként úgy éreztem, hát minek kenjük be magunkat alapon, és aztán amikor már az a kor eljött bennem is a 20x év, hogy ja, hát be kéne neked, de attól lebarnulok, hogy be vagyok kenve. Csak uh-huh. nekem az volt annak, hogy minél barnább legyek, és akkor, ha nem, tehát én nem vagyok egy leégős uh-huh. egyébként, vagy ha leégek, akkor másnapra az bebarnul. De igen, amikor már így egy kicsit idősebb
1: szerencsés.
2: Lettem, akkor igen.
1: Szerencsés alkat vagy. Figyelj, egyébként ami ha már itt elkezdtünk strandolásról beszélni az ASE nyílt nap kapcsán, akkor a Kékmadár Fesztiválról csak egy szót mondj, hogy melyik nap voltatok át, és
2: vasárnap.
1: Mit láttatok?
2: Vasárnap voltunk, mert akkor volt a Grillus Vilmos
1: 10 órakor. És oda mentetek át.
2: Nem, azt szerettük volna, hogy legalább a háttérben, hogyha nem is fogja Noel,
1: és vettetek kis jelvényt?
2: Igen, volt.
1: Ugye az volt a belépő.
2: Igen, volt négy kis jelvényünk, hát vettünk pluszba is.
1: És akkor választottatok?
2: Igen.
1: Uh-huh. És akkor hogy volt? Mert ugye azt mondták a szervezők, hogy ez úgy van, hogy nincs a jelvénynek ára, hanem annyit adsz, amennyit akarsz.
2: Tehát azt hát mondták, volt hogy valahol, adsz, amit... volt kiírva valahogy 900 forint talán, tehát hogy ilyen nem egy nagy összeg volt, és akkor mi vettünk pluszban, igen. és megmaradt ezeket, és akkor rajtunk volt. A Noel is nagyon élvezte, hogy van rajta egy kis jelvény.
1: Ja, igen, mert egy kis gyerekrajzok.
2: Igen, gyerekrajzok voltak, láb felirat volt rajta, az enyémen meg egy ilyen kis gyerkőcök voltak, nagyon szép kis rajzok, és akkor azzal kapcsolatban ott szaladgáztunk, de tök jó, mert ilyen régi játékok voltak, és Noel rettenetesen élvezte.
1: Ja, ilyen népi játékok?
2: Népi játékok, és annyira élvezte, hogy alig tudtam onnan is elhurcibálni, és ugye hát a melegben, tehát hogy brutál meleg volt, úgyhogy tök jó, ott kürtös kalácsoztunk, fagyiztunk, nagyon jó lett.
1: Milyen volt a Grillus Vilmos?
2: Jó volt. Noel sosem volt egyébként ilyen nagyon nagy fan. Nálunk ugye inkább az ilyen bulisabb számok, mint a kalapjakap, a kicsi gesztenye, szóval nálunk ez volt inkább, de közben meg ott a háttérben tök jó volt. Ott kérdezte is a Noel, hogy ki ez, meg ez mi, mert nekünk ez nem volt ismerős, talán egy-két száma volt, ami Noelnek a régi ilyen gyerekdalos mappájába bekerült. Valamiért ez nekem kimaradt, vagy nekünk, inkább úgy mondom, de jó volt nagyon, meg citerások voltak, akkor azt nézegettük, szóval azt gondolom, hogy tök jó, hogy itt Kalocsa is itt van közel, és most már a híd miatt ugye tényleg negyedórás út vezet oda, és tök jól el voltunk. Mm. Szóval ez is, hogy egy jó ügyért, úgymond, igen. tehát, hogy tényleg az, hogy egy jó ügyért a beteg gyerekeknek gyűjtöttek, és már ott láttam első nap, amikor kiírták, ugye ez egész hétvégén volt, hogy már akkor 5 millió forintnál tartottak. Szóval azért ez úgy gondolom, hogy egy jó kezdeményezés mindenképp.
1: Abszolút. És egyébként nekünk a Kalocsai Kékmadár Fesztivál, amely valóban a tartós beteg gyermekekért jótékonykodik minden évben, valahol egy picit az elmúlt években új rendezvény, miközben egy nagyon régi rendezvény.
2: Igen, már sokadik.
1: De hogy mennyire tényleg a híd összehozta ezt a dolgot. Igen. Mióta híd van, azóta valahogy többet tudunk erről. A szervezők is
2: igen.
1: átjönnek, elmondják a Paksi Rádióban is,
2: erről,
1: igen, népszerűsítik, például a rajzverseny is. Igen. 20 évig csak Kalocsán volt meg a térség, vagy a már a túloldalon.
2: Igen.
1: Akkor úgy voltak vele, hogy hát ha már itt van a híd, akkor szervezzük meg Pakson is a rajzverseny, már itt az ehhez kapcsolódó rajzverseny.
2: Nagyon jó.
1: Tehát
2: volt.
1: Ezt így összehozza.
2: Igen,
1: ezt a
2: igen, igen, igen. Meg tényleg az, hogy nem volt ott a sétáló utcán, ugye volt ez a rendezvény, nem volt valami hatalmas dolog, de közben meg pont elég volt. Tehát ugye árusok voltak, Noel, vettünk egy ilyen kis horgolt méhecskét, meg nem tudom, nagyon tetszett neki, és akkor az is, hogy akkor jó, akkor vegyünk persze, akkor mondom, ott kürtös kalácsoztunk meg minden, szóval, hogy rengeteg árus volt kint, főleg ilyen kézműves mézek, meg mit tudom én, szóval tényleg tök jó volt. És akkor ugye ezen a délelőttön pont csak a Grillus Vilmos volt, és akkor utána volt a rajz pályázatnak, vagy ez a gyerekek rajzainak az eredmény hirdetése, akkor azt hallgattuk, szóval jöttünk, mentünk, de Noel nagyon el volt ott a játékoknál, szóval én ott csak álltam, és így vártam, hogy majd mikor mondja
1: mikor
2: azt, hogy
1: unja vége.
2: Meg. Igen, hát nem unta meg. Úgyhogy teljesen jó volt. Ez így tök jó volt.
1: Jönnek ezek a tipikus nyári hétvégék, amikor igen, rengeteg program van, de válogathatsz.
2: Hát ugye nem volt eskü. Hát
1: ja, ez, ráértél
2: és ezen a hétvégén se lett.
1: Na ne, hát ez hihetetlen.
2: Ezen a 6-án egyébként ez egy ilyen sztárdátum volt mindenkinek, és mert ugye 06-06, 2026-06-06.
1: Ja,
2: és lett volna esküvő, csak a pár, akik lettek volna, egy pizzázót nyitottak Budapesten, és ugye mondták, hogy hát most lehet, hogy az a fontosabb. Sikerült meglépni egy ilyen döntést, úgyhogy nincs mindkettőre. Hát ugye nyilván tudjuk az árakat mindegyikkel kapcsolatban, hogy egy pizzázónak a megnyitása és egy esküvőnek a megnyitása valószínű, hogy úgy voltak vele, hogy
1: esküvő igen, jövőre.
2: Igen, vagy majd.
1: Óriási. Ha jól megy a pizzázó.
2: Igen, akkor könnyű lesz. De hogy nagyon örültem neki, mert elsőjén, meg ugye volt egy hétfői napon, mindig egy ilyen semmilyen hétfőn, amikor így hétfő van, újra munka mindenkinek. Én meg úgy jöttem, hogy jöttem hétfőn, megyünk esküvő délután, és tök jó volt, és úgymond megvolt az a heti egyem, de most meg ezen a héten nem lesz megint csak, és akkor innentől kezdve majd megint folyamatosan megindulok, de egy-egy hétvége a nyaralásokkal, meg mindennel együtt azért kimarad minden hónapban, és annak nagyon örülök, hogy ezt így sikerült.
1: Hát igen, az, hogy igen, most mikor van esküvőd, vagy mikor nem, az egy dolog, de egyébként meg szárnyalsz a különböző videós produkciókban, ugye elsősorban az Instagramon lehet lelni azokat a videókat, amelyekben szerepelsz, és most is például, amit most hétvégén láttam, várjál csak, ez, jaj, ez olyan cuki volt.
2: Jó lett.
1: Figyelj, ez tulajdonképpen a levendulásnak a projektje, amire
2: igen,
1: téged fölkértek.
2: Igen.
1: Tehát egy rendezvény helyszínről van szó.
2: Így van, dolgozom többet a levendulás rendezvény helyszínen, bár nem annyit, mint mondjuk, tehát hogy ilyen nem mondjuk évente 2-3 alkalommal, az mondjuk szerintem az egy ilyen átlag. Tehát, hogy egy helyszínen mondjuk 2-3 alkalommal vagy, az tök jó dolog, de pont egy párom, akik ezeket a videókat csinálják, egy ilyen marketing cég, úgymond, és ők idén lesznek az egyik párosom, és nagyon cukik
1: akiket
2: voltak.
1: Akiket összefogsz
2: adni? Így van, és mondták, hogy hát nem csak azért, hanem ugye hát hallottak engem már beszélni, meg a tulaj, a levendulásnak a tulajával, én nagyon jóban vagyok, és akkor igazából lett ebből egy ilyen közös munka, ami nem munka, mert hát a saját dolgomról kell úgymond beszélnem, szóval egy fogadalmakról, szertartásokról, milyen helyszínt válaszolnak, majd lesz ilyen videó is hamarosan, de közben meg akkor felkértek, hogy volt egy ilyen bráncs a levendulásban, akkor igen, arról volt egy ilyen kis videó, volt egy imásfilm a levendulásnak a bisztrócskájához, hogy oda is menjenek, szóval igen, ott is elkezdtek ezzel kapcsolatban kicsit ez a mostani videós kommunikáció, ami pörög ugye mindenhol, fel kell
1: rövid,
2: ez.
1: Egy perces, másfél
2: nem
1: perc.
2: Kell, nem kell több, de minél több hasznos információ kerüljön ki.
1: Nagyon jó ez a videó, csak hogy a hallgatóknak adjunk kizelőtet, tehát arról beszélsz benne, egyébként nagyon csinosan, szépen, mint mindig, napsütésben gyönyörűek a helyszínek, és arról beszélsz, hogy tehát, hogy adsz egy papírt nekünk,
2: igen,
1: ugye mondod ezt
2: így
1: mondjuk
2: van,
1: egy
2: igen,
1: ifjú párnak, és akkor írják rá, hogy miért szeretik a másikat.
2: Igen.
1: És akkor valami olyan szöveget mondtál, hogy hát az első percben mindenki elkezd lelkesen írni.
2: Igen.
1: A harmadik percben
2: már igen, jönnek a...
1: Megtorpan.
2: Igen, egy kicsit megtorpan, radíroz, lemez, sablon lesz egy kicsit.
1: Igen.
2: És tényleg
1: a 8. percben, már, ez szépen itt sorolod, hogy mi történik, és akkor mi a tanulsága az egésznek?
2: Az, hogy ne egy sablon szöveg kerüljön be, hanem arra kell gondolni, hogy miért szereted a párodat, tehát miért vagy vele. És ugye itt is több minden elhangzik, hogy mint tudsz vele nevetni, min haragszol meg rá, és mitől tudtok kibékülni. Mi az, amit mondjuk főz neked, ha szomorú vagy. Szóval, hogy én ezeket mindig el szoktam mondani a pároknak, hogy én nem azt várom el, hogy örökön-örökké szeretlek, és fogadom, hogy örökké szeretlek egészségben, betegségben, stb., mert ezt úgymond tudod. Hanem az, hogy az én párjaim nagyon sokszor egy kicsit próbálják ilyen mókássá tenni ezt a fogadalmakat, hogy beszélnek komoly dolgokról is, de közben meg ígérem, hogy mindig elpakolom továbbra is utánad a koszos zokniaidat, mivel te nem tudod sosem betenni a szennyes kosárba. Szóval, hogy ilyenek is, és akkor jót nevetnek rajta, miközben utána szóba kerül, hogy ígérem, hogy megpróbálok jó anyukája lenni a gyermekeinknek. Tehát, hogy egy mini sablon, ami nem sablon nyilván, mert ezt gondolja az ember, de hogy egy kicsit összehozni és vegyíteni azt, hogy ígérem ezután is megfőzöm mindig a borsófőzeléket, hogyha nem tudom, szomorú vagy, vagy a húslevest, ha másnapos vagy, vagy nem tudom, szóval egy picit lehet beletenni viccet is ebbe, és nevetést, hogy maga a szertartás is amilyen, úgymond, ameddig eljutottunk a fogadalmakig. Ugye én is a párról írom, és abban is van nagyon sokszor az, hogy nevetünk, jól érezzük magunkat, és nem egy ilyen síralomház lesz, abszolút, hogy végig sírjuk az egész szertartást. Nyilván vannak olyan pillanatok, ahol a könnyek úgymond jók, ha vannak, vagy őszinte pillanatokká teszik azokat a megszólalásokat, amik ugye megjelennek a szertartásban, de én azt szeretem, hogyha jókat tudunk acagni rajta, és van, hogy én is elnevetem magam, amikor olvasom fel, mert sokszor ez is pont, ez mondjuk kimarad, de nem is probléma, hogy van, amikor én olvasom fel ugye a fogadalmakat, mert nem tudják felolvasni, nem is próbálják meg, vagy ha megpróbálják, van, úgy van, hogy nálam is ott van.
1: De miért azt gondolják, hogy elsírják magukat, vagy elröhögik?
2: Nem az, hogy azt gondolják, elsírják
1: magukat. Ja, elsírják magukat. Ja, hogy amikor olyan...
2: És ne legyen az, mert nem mindig akarnak mikrofonba beszélni, és elhadarják az egészet, és nem hallja a vendégsereg. Tényleg, és nekem volt már egy ilyen pont nagyon rossz élményem ezzel kapcsolatban, hogy egy nagyon szép beszédet írtak. A vőlegény nagyon szépen elmondta, viszont a mennyasszony túl akart lenni rajta, azt éreztem, nem akart mikrofonba beszélni, és elmondta, és így senki nem hallott semmit. És ugye szoktak azért vagy mikrofont, vagy nem tudom, hogy legalább fogd azt a mikrofont oda, nem kell bele kiabálni, de hogy halljuk már, hát ha megírtad, mindenkinek szól úgymond ez most, mert hogy azt akartátok, hogy hallják. És akkor ilyenkor mindig azt mondom, hogy figyeljetek, én ezzel készülök.
1: Igen,
2: legyen
1: csak olyan
2: nálam
1: nehéz ezt előre eldönteni.
2: Igen,
1: hogy
2: most nagyon nehéz.
1: Most az jutott eszembe, hogy nálunk akkor nevetett fel hangosan, röhögött fel a Nászné, amikor jöttek a fogadalmak, és a Strasser Tamás úgy kezdte, hogy hát mindenki tudja rólam, hogy nem vagyok a szavak ember. Jött ugye a nagy nevetés, mert hát nem ez jellemző rá. Vivi, hát az esküvői szezonról is tudnánk azért bőven, egyik nap még tegyük meg, de most egyébként tiéd lesz a terep, fél tíz után, és akkor hozd a jó zenéket.
2: Jó.
1: Én pedig búcsúzom, az elmúlt órákban Strasser Andival voltatok együtt.
0: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

az élettő. Good morning! A Pax FM reggeli ébresztő műsora. Induljunk el együtt! Élesztő minden hétköznap a Pax FM-en. Mindjárt folytatjuk. A Pax FM slágereivel.

0: slágereivel.
1: Tokse FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csata jelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületen.

0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu
1: Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
1: Jogomvan.hu
2: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker, Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan 2-ig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán hamarosan meglessük, milyen időjárás várható mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Pink és Nate Ross közösen a Just Give Me a Reason 2013-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Lázár Gáltal szólt a Formúc 2022-ből, és mi pedig már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk az időkép előrejelzése szerint. Hát Medárd ezúttal nem hoz esőt, mint ahogy a mondás tartja, inkább sok napsütésre és igazi nyári időre van kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék pedig nem várható. A légmozgás mérsékelt marad, délutánra 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Hát nekem az a tervem, hogy most strandolni fogunk, úgyhogy reménykedem benne, hogy ez az idő fog maradni a délutánra. Még érkezem majd a későbbiekben egy időjárás jelentéssel.

0: közlekedj velünk!
1: És már is nézzük, milyen közlekedési információkkal szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető sávokat lezárták. A Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható, melynek okán reggelente gyakran alakul ki torlódás. Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érdészak iparterületre csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtó ágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Dior tér centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. A 6-os főúton Dunaszentgyörgyes Tolna között a 126-os kilométer környékén ma kátyúznak, délután 3 óráig sávlezárás lassítja majd az autósokat. Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületre kell számítani. Az 51-es főúton földkábeleket fektetnek Dunavecse és Apostok között a 72-es és a 77-es kilométer között, Solt belterületén a 86-os kilométernél, Sükörst belterületén a 147-es kilométernél, Baján a 159-es kilométernél és a 162-es kilométernél, és Bát-Monostor átkelési szakaszán a 169-es kilométernél. Útszükület időszakosan félpályás korlátozás zavarja majd a forgalmat. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 110-es és a 112-es kilométer között burkolat, jel, festés zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Szintén ezen az útvonalon kaszálás is van, a 110-es és a 123-as kilométernél mindkét irányba útszükület várható. Kalocsa-Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 7-es és a 8-as kilométernél híd és áteresz javítása és karbantartása zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Budapest-Baja-Hercegszántó másodrendű főúton kaszálás zajlik a 114-es és a 127-es kilométer között, mindkét irányba forgalom korlátozásra kell számítani. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Forddal közlekedik, nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Belpolitikai botrány robbant ki Franciaországban egy 11 éves kislány meggyilkolása kapcsán, miután kiderült, a legfőbb gyanúsított már ismert volt a hatóságok előtt kiskorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazások miatt, írja az MTI. Az egy hete eltűnt kislány Lianna holttestét csütörtökön találták meg egy mezőgazdasági területen az ország délnyugati részén. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, mivel az a lánya barátnője volt. A férfi ellen 2017 óta több jelzés és bejelentés is érkezett a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárta a rendőrség. Emmanuel Macron államfő francia újságíróknak montenegrói látogatásán az esettel kapcsolatban azt mondta, hogy nagyon gyors adminisztratív vizsgálatoknak kell megállapítaniuk a kollektív, rendszer szintű és esetleges egyéni felelősségeket, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket. Illegális dohánytermékekkel kereskedő bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal, közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Közleményükben azt írták, hogy a felszámolt bűnözői kör közel 3 milliárd forint értékű árut szánt a hazai fekete piacra. A Pest megyei helyszíneken végrehajtott akció során 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. A három gyanúsítottat pénzmosás büntettének gyanújával őrizetbe vették, letartóztatásukat a bírósági június 4-én elrendelte. A Magyar Állami Operaházban jártak a Paksi Vakbottyán gimnázium diákjai, akik Mozart színigazgató című operáját is megtekintették. Klenk Réka, az intézményének tanára rádiónknak elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy minél több klasszikus zenét hallgassanak a gyerekek, ezért is szervez minden évben opera látogatást.
4: Nagyon szeretném, hogy minél több klasszikus zenét hallgassanak, és azon belül az operától se óckodjanak úgy, ahogy ez amúgy lenni szokott, és ahogy mindig elkezdem az opera tanítását, vagy operákról beszélni, hogy na ki az, aki nem szereti, hát ez elég nagy számban emelkednek a kezek, de mindig mondom, hogy innen szép nyerni, úgyhogy ezért ez egy nagy cél, hogy minél többet halljanak, és hát erre azt gondolom, hogy a leghitelesebb dolog az, hogy elmegyünk operába, és erre nagyon szuper alkalom ez az opera kaland lehetőség, amivel idén is eljutottunk.
3: Zsámboki Botond, a gimnázium tanulója, még sosem járt operában, de tetszett neki.
5: Hát mi énekórán néztük a Nabukkót, elég sok órán vele foglalkoztunk, és nekem az tetszett, azelőtt nem nagyon láttam operákat.
3: Gyereknapot tartanak június 13-án Kistormáson, adta hírül a község a közösségi oldalán. A programok 9 órakor kezdődnek a Kistormási faluházban, ahol meglepetés mesefigura ajándékokat osztogat majd a gyerekeknek, de a nap folyamán lesz kezes-lábas bábszínház, zsonglőr show és közös lángosozás és palacsintázás is. A délelőtt folyamán csillámtetoválás, arcfestés és játékos feladatok is várják a gyermekeket. A kistormási gyermeknapon a részvétel ingyenes.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem ebben az órában is velem tartotok, ugyanis jönnek a kifogásolhatatlan Paks FM-es slágerek, valamint meglássuk, hogy milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Hozok nektek Pátikati kolléganőmtől is egy tudósítást az Eszis papír repülő versenyről, és hát játékban vagyunk a Paks FM Facebook oldalán, erről is lesz majd egy-két szó, de csak a jó zenék után. Szóljon most Olivia Dean-től a So Easy 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM összekötött.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már is nézzük, milyen közlekedés információkkal szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető sávokat lezárták. A Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható, melynek okán reggelente gyakran alakul ki torlódás. Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érdészak ipartelület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtó ágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósdér centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. A 6-os főúton Dunaszentgyörgyes Tolna között a 126-os kilométer környékén ma kátyúznak, délután 3 óráig sávlezárás lassítja majd az autósokat. Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületre kell számítani. Az 51-es főúton földkábeleket fektetnek Dunavecse és Apostok között a 72-es és a 77-es kilométer között, Solt belterületén a 86-os kilométernél, Sükörst belterületén a 147-es kilométernél, Baján a 159-es kilométernél és a 162-es kilométernél, és Bát-Monostor átkelési szakaszán a 169-es kilométernél. Útszükület időszakosan félpályás korlátozás zavarja majd a forgalmat. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 110-es és a 112-es kilométer között burkolat jel festés zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Szintén ezen az útvonalon kaszálás is van, a 110-es és a 123-as kilométernél mindkét irányba útszükület várható. Kalocsa-Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 7-es és a 8-as kilométernél híd és áterez javítása és karbantartása zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Budapest-Baja-Hercegszántó másodrendű főúton kaszálás zajlik a 114-es és a 127-es kilométer között, mindkét irányba forgalom korlátozásra kell számítani. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Páfi Kati kolléganőm tudósítását, mert hogy az ESZI sportcsarnok adott otthont az első Tolna-megyei papírrepülő megmérettetésnek, melyen az iskola diákjai vettek részt, összesen 7 csapat. A verseny hajtogatással kezdődött, az A4-es méretű papírból kellett fél óra alatt kihajtogatni csapatonként 3-3 papírrepülőt, majd kezdődhetett a röptetés 4 versenyszámban. Melyik repülő tud legmesszebb repülni, melyik tud a legtöbb időt a levegőben tölteni, illetve célba dobásban és repülő szépségversenyben mérettették meg magukat. Szabó László 17 éves ESZI-s diák által hajtogatott repülő ment a legnagyobb távot, a vele készült interjút hallhatjátok most.
2: Gratulálok, mert fantasztikus tapsot kaptál, mert eszméletlen messzire repült a repülőd. Milyen távolságra is? Melyik volt a leghosszabb?
3: 21 méter 17.
2: Hogy készültél erre a versenyre, és mire fókuszáltál?
3: Hát igazából egyszer hajtottam egy papírrepülőt, csak úgy hobbiból, kíváncsiságból, hogy jó és jól sikerült, és inkább arra fókuszáltam, hogy az elején legyen egy nagyobb súly belehajtogatva, hogy akkor vigye valami a repülőt.
2: Igen, de hát azért az fontos, hogy messzire vigye, az sem mindegy. Ezt hogy oldottad meg?
3: Minél erősebben dobom, annál messzebb repül, ugye, meg még egy ilyen 45 fokos szögbe úgy felfelé is, lefelé ereszkedve még legyen távolsága is a dobásnak.
2: Yeah. Ugye azt mondtad, hogy a órába legyen ugye anyag bőven, igen, hogy vigye előre, de hát hogyha az órába sok anyag van, akkor ugye ha messzire is dobod, vagy ha magasról is dobod, és jó erővel, hát az rögtön zuhanhat orral már akár a földre is.
3: Igen, ez így van, és úgy azzal próbálkoztam így legtöbbet otthon, hogy gyakoroltam, hogy hogy kéne eldobni, nehogy az felviszem, nagyon magas feldobom, és nagyon meredeken érkezik, tehát meg kell tenni egy ilyen szögnek, amit ki kell tapasztalnom.
2: Hány repülőt hajtogattál, amíg gyakoroltál, vagy készültél rá?
3: Hát sok fajtával próbálkoztam, de egyébként ez volt az első, amit próbálkoztam, és ugye végül ezzel is indultam. De szerintem egy ilyen 20-30 repülőt ezt meghajtogattam.
2: Nagyon profi nyilatkoztál itt ebbe a kérdésbe. Talán valami hasonló pályára készülsz, vagy valami hasonlót tanulsz, ami egy kicsit ilyen mérnöki feladatok?
3: Hát annyira nem, ugye elektrotechnikusnak készülök, ugye. Gondolkoztam még a gépészeten, ugye, ami ez hasonló, de ez a szakma, amit jelenleg tanulok, ez jobban elnyerte a tetszésemet.
1: Szabó László ezt is diákot hallhattátok. Egyébként 56 méter a világrekord, a 80 grammos sima, csak papírból hajtogatott papírrepülőnek, ezt én például egyáltalán nem tudtam. Az ESZI-s diákok közül még az idő eredményben a papírszárnyasok csapata, azaz Figura Dominik, Zsámer Tamás és Kovács Bence lettek a győztesek. A célbadobást és a szépségversenyt a vége ment csapat, azaz Dan Ábrahám, Magyar Márton Áron és Tóth Máté nyerte. A Tolna Vármegyei Mérnöki Kamara energetikai szakcsoport elnöke Fenyvesi Csaba ötlete alapján került Paksra a rendezvény. Ezzel az volt a célja, hogy a mérnöki pályát közelebb hozza a fiatalokhoz. Keresztes Bendegúz György az ESZI diák igazgatója, az ESZI papírrepülő verseny egyik főszervezője arról beszélt kolléganőnknek, örömmel vették az ötletet, mely repülőnapnak indult volna. A vele készült interjút hallhatjátok a következő percekben.
4: Legeslegelőször, ahogy ez az egész a suliba került, egyszer csak megérkeztek Csabiék egy fizika szakkörre, ahol előadták ezt az egész ötletet, hogy akkor legyen egy ilyen papírrepülő verseny. Eleinte még csak a repüléstől beszélgettünk, annak a fizikájáról, hogy már szakkörbe legyen vágva a téma, de ott feldobták, hogy ők szeretnének egy ilyen repülő napot. Az, hogy akkor még nem volt tiszta, hogy az repülő nap lesz, vagy repülő verseny, vagy pontosan micsoda. Majd többen felkaptuk ezt az ötletet, hogy ezt tovább lehetne vinni, nem is kicsit. Így került bele maga az iskola, hogy a csarnokban lesz megszervezve, a diák önkormányzat így állt be a verseny mögé. Ugye elsősorban ez most a mi diákjainknak szól, de ha esetleg jövőre is mondjuk itt szeretnék megszervezni, akkor ez már nem csak nekünk lesz egy új élmény, egy új dolog, hanem mindenkinek is. És amiért ez szerintem nagyon profitáló a diákok számára az az, hogy közelebb kerülnek egy kicsit a fizikához olyan szempontból, hogy a gyakorlati alkalmazásához. Valljuk be, egy csomó diák fejében a fizika úgy van meg, mint egy elméleti ilyen humbug, amit egyszer csak meg kell tanulni, és soha életükben nem használják, de az ilyen versenyekkel tényleg emberbarátabbá lehet tenni, mint sem tankönyvek lapjain olvasgatni csak.
2: Te szervező vagy, most ugye itt nem indultál a versenyen, de esetleg hajtogattál le itt az előző napokban, hetekben, próbálkoztál találtál-e így valamivel, ráéreztél rá az ízére?
4: Mi nagyapámmal annak idején rengeteg papírrepülőt hajtogattunk, és abban a pillanatban, hogy Csabiék mondták, hogy lesz egy ilyen, rögtön felkaptam én is az ötletet, hogy úristen, nekem ez kell, és én indulni szeretnék. Hát szervezőként annyira nem lett volna szerencsés természetesen, de talán majd jövőre. Egyrészt. Másrészt pedig ahhoz képest, hogy a csapatok száma azért egy kicsit lecsökkent az eredetihez képest, nagyon-nagyon sokan próbálkoztak a kollégiumban is, és itt is, és én is köztük voltam, akik 0-24 tervezgettek, tehát nem csak az volt, hogy gyakorlatban próbálkoztunk, hanem papíron is terveztünk egy csomó mindent, súlyelosztáshoz, meg minden hasonlóhoz, hogy legyen.
2: Mire kellett figyelni? Mert itt most említetted ugye a súlyelosztást, de hát ezen kívül még azért mi volt az, amire koncentrálni kellett?
4: Minden versenyszámnál ez más. A távolságnál nagyon-nagyon fontos a vékony testforma és az áramvonalasság természetesen. A repülési időnél, ami a második versenyszám, ami jelenleg is zajlik, az nem más, mint a szárnyfelület. Tehát minél nagyobb a szárny a lényegében, annál tovább fog levegőben maradni. A harmadik pedig a célba dobás. Ott pedig, hát nem tudom, ahhoz nem igazán konyítok, és ezért nem is neveztem volna arra a számra, az egy sokkal szabadabb téma.
1: Keresztes Bendegúzt hallhattátok, az ESZI diák igazgatóját, és képzeljétek, hogy az első helyezettnek külön díja egy őcsényi élmény repülés lesz. Innen is gratulálunk a nyerteseknek.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok.

Ez a Paks FM, és mi újra játékban vagyunk. És hát remélem tudjátok, hogy ezen a héten is játékban vagyunk a Paks FM Facebook oldalán, mert hogy egy játékposzt van, és azt várjuk, hogy a bejegyzés alá kommentbe küldjétek nekünk a kedvenc virágos kerteteket arról a településről, amelyen laktok, és nem számít, hogy kié a kert, lehet a szomszédodé, vagy a település által gondozott virágos kert is, de

Természetesen a saját virágos kertetek vagy a kedvenc virágotok is megjelenhet ezen a fotón. A lényeg, hogy olyan képeket várunk, amelynek látványa a településen járva kelve napról napra bearanyozza a hétköznapjaitokat. A képeket posztolók között egy különleges édesség csomagot fogunk kisorsolni június 12-én pénteken, melyben Dél-Afrikai Köztársaság, Zanzibár és Kazasztán csoki különlegességei találhatók meg. Játszatok velünk a Paks FM Facebook oldalán, sok sikert kívánok, és hát hallgassatok továbbra is minket.

0: Közlekedj velünk!
1: És már is nézzük, milyen közlekedési információkkal szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető sávokat lezárták. A Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható, melynek okán reggelente gyakran alakul ki torlódás. Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érdészak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtó ágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósdér centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. A 6-os főúton Dunaszentgyörgyes Tolna között a 126-os kilométer környékén ma kátyúznak, délután 3 óráig sávlezárás lassítja majd az autósokat. Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületre kell számítani. Az 51-es főúton földkábeleket fektetnek Dunavecse és Apostol között a 72-es és a 77-es kilométer között, Solt belterületén a 86-os kilométernél, Sükösd belterületén a 147-es kilométernél, Baján a 159-es kilométernél és a 162-es kilométernél, és Bát-Monostor átkelési szakaszán a 169-es kilométernél. Útszükület időszakosan félpályás korlátozás zavarja majd a forgalmat. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 110-es és a 112-es kilométer között burkolat jel festés zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Szintén ezen az útvonalon kaszálás is van a 110-es és a 123-as kilométernél, mindkét irányba útszükület várható. Kalocsa Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 7-es és a 8-as kilométernél híd és áterez javítása és karbantartása zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Budapest Baja Herceg-Szántón másodrendű főúton kaszálás zajlik a 114-es és a 127-es kilométer között, mindkét irányba forgalom korlátozásra kell számítani. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel.
1: Tokse FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket, modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta a Jutarni Liszt című horvát napilap szombaton. A 2025-ös éves védelmi jelentésre hivatkozva értesült az MTI. A lap szerint a katonák illetményét mintegy 40%-kal, a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Ennek ellenére 4 év alatt 1276-tal csökkent a horvát fegyveres erők hivatásos állományának létszáma. A Védelmi Minisztérium adatai alapján tavaly 751 hivatásos katona hagyta el a rendszert, miközben mindössze 538-an kötöttek szerződést katonai vagy tengerészeti szolgálatra. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is, írta a pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymást követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá. Június 6-án ünnepelte 80 éves jubileumát a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Együttes. Volmanné Rejk Márta, az együttes vezetője, így idézte fel megalakulásuk időszakát rádiónknak.
7: Földessy János bácsi 1935-ben részt vett Szekszárdon egy sárközi falvakat bemutató rendezvényen, és ott határozta el magát, hogy Madocsa kincseit, a népzenei, a néptánc, a paraszti kultúrának a kincseit, hagyományait megörökíti, és úgy elkészíti, hogy az továbbadható legyen a felnövekvő nemzedékeknek, és 1946-ban alakította meg a Madocsai Népi Együttest, és szólította meg azokat a madocsai emberöket, akiket alkalmasnak talált arra, hogy ebben az induló csapatban munkálkodjanak, és az első próbákat a Dunaparti kocsmába tartották, oda hívta le őket, és onnan kezdődött minden. Az ő munkájukat Boldog István és Sereg István segítette ebben a kezdetek kezdetén, és ők táncosként is segítették a továbbadást.
6: Több mint egy éve készültek erre az évfordulóra, folytatta Wollmanné Reich Márta.
7: Erre az évfordulóra már több mint egy éve készülünk, de nagyon szeretnénk minden területen megmutatni a tudásunkat, úgy a múlt értékeit feleleveníteni, megmutatni, úgy pedig a jelenben dolgozó gyerekeket, felnőtteket, mind ami a madocsai értékekhez, hagyományokhoz kapcsolódnak. Kimondottan madocsai koreográfiával készülünk, pici változással, és olyan vendégcsoportokat invitáltunk meg erre a napra, akik szintén hagyományőrző együttesek, hogy egy kicsi színpompás színkavalkát kerüljön a színpadra, így a kalocsai együttes, illetve a bogyiszlóiak lesznek a vendégünk erre a napra. A Dunamenti, a Vüns Dunamenti nosztalgia csapat táncosaiból is hívtunk képviselőket, ők is velünk együtt ünnepelnek, nagyon sokan tartoznak hozzánk, nagyon sok táncossal, néptáncot szerető emberrel van kapcsolatunk, úgyhogy nagyon szeretnénk egy igazán emlékezetes, felejthetetlen napot szerezni, úgy a madocsa lakosságának, mint a vidékről érkező vendégeknek.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
6: Vízi nyílt napot szervezett az Atomerőmű Sportegyesület szombaton a Paksi Csónakháznál. A rendezvényen kihívás, mozgás, élmények és jó hangulat várt mindenkit, míg a Duna túlpartjára átevezőket igazi beach hangulat fogadta bárral, fotózkodási lehetőséggel és fehér homokos Dunaparttal. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozzák az embereket a Dunához.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 5 perc van, és a Gabi hírje jut el ismét, Vivi, a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem, ebben az órában is velem tartotok, ugyanis érkeznek a jobbnál jobb Paks FM-es lágerek, valamint elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, mert hogy az elmúlt 30 évből kiválasztunk egy évet, amit megmutatunk nektek, hogy milyen jó kis dalok születtek abban az évben, hogy melyik is ez az év, az hamarosan kiderül. Aztán szó lesz Jennifer Lopez új filméről is. Egy kicsit beszélni fogok a személyes élményeimről ezzel kapcsolatban. Aztán arról is szó lesz, hogy hivatalosan is megalakult a Kuplung zenekar. Ugye ezt tudjátok, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled című filmnek egy kitalált zenekara, de a rajongók egyszerűen követelték, hogy legyen koncert belőle, úgyhogy koncert is lesz, és meg is alakult hivatalosan. Ennek a jó kis új dalát hoztam nektek, az első slágerét, úgyhogy mindenképp tartsatok velem, és hát játékban vagyunk a Paks FM Facebook oldalán, és van egy játékposzt, ahol szebbnél szebb virágos kerteket várunk, hogy játszatok velünk a Paks FM Facebook oldalán. Most viszont megyünk tovább David Guettával, Teddy Swims-el és a Two Zendájjal, tőlük pedig szóljon a Gun Gun Gun 2025-ből.
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött.

Clean Bandit és Ellie Goulding szólt, tőlük pedig a Mama 2019-ből, hát többek között ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis jönnek az elmúlt 30 év legjobb slágerei közül a 2019-es év dalai, érkezik még hozzám például David Guetta, Bakosi Brothers Company, Kygo, Whitney Houston, New Level Empire, Ed Sheeran, Justin Bieber, Fall of the Flow és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni a következő órában is. Most viszont megyünk tovább egy Bieber-t slágerrel, Szóljon a túl rajtad 2025-ből.

Jennifer Lopez és Maluma közösen szólt a Marry Me 2022-ből. Na hát erre a filmre is úgy emlékszem, hogy számomra nem volt a legmegnyerőbb film Jennifer Lopeztől. Én egyébként nagyon szeretem, mint színésznő és énekesnő, és nagyon elismerem a munkásságát, de az utóbbi időben ez a film és a mostani, ami június 5-én jelent meg, ez a Munkai Románc címmel a Netflixen, nem a legjobb filmjei közé sorolandó az én szemszögemből. Nekem ez a film is egy ilyen tipikus Netflix film lesz, és ezzel nem ledegradálva a Netflixes filmeket és sorozatokat, mert vannak nagyon jók is belőle, de valahogy annyira nem jött át nekem ez a film, hogy egyszerűen képtelen voltam odafigyelni rá, mert ilyen telesablonokkal tűzdelve tudtad, hogy nyilván mi lesz a vége, és annyira megszokott ez az egész téma, ami ezt az egész filmet körül öleli, ugye Jennifer Lopez maga egy nagy cégnek a vezetője, és jön egy ügyvéd, ugye nem lehetnek szerelmesek egymásba, de mégis egymásba szeretnek, és ugye nem szabad, tényleg ilyen mindenféle dolog történik, ami tipikusan ilyen filmekbe szokott, szóval egyáltalán nem tetszett, és pedig nagyon vártam, megmondom őszintén, hogy hát ha majd ez fölülírja a Marry Me című filmet, hát nem sikerült, úgyhogy aki szereti Jennifer Lopez-t, annak azt ajánlom, hogy nézze meg, és kíváncsi vagyok, vagy max írjátok meg a véleményeteket nekem, hogy nektek hogy tetszett, vagy esetlegesen láttátok-e, és mi róla a vélemény, mert azt gondolom, hogy nem ez lett a legjobb filmje Jennifer Lopeznek. Én mindig a 2000-es évek J-Lo filmeket szeretem, mint a Szeretném, ha szeretnél, amiben ugye eskü szervezőt alakít, és nagyon imádtam, vagy az Anyád napja, szóval ezek a filmek, jó filmek, vicces filmek, ez nekem egy kicsit erőltetett volt a részéről, de mindegy, úgyhogy légy írjátok meg nekem, hogy tetszette, és hogyha nem, akkor miért nem, és hogyha igen, miért igen. Várom az üziket, most viszont megyünk tovább a Coldplay-el, tőlük pedig szóljon az Adventure of a Lifetime 2015-ből.

0: Még több dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM. Összekötő.

Ariana Grande-től szólt a Positions 2020-ból, és hát ugye beszéltem már nektek az előbb arról, hogy a Damien Ferenc slágereire épülő romantikus történet, ugyebár a Hogyan tudnék élni nélküled ikonikus, fiktív együttese, a Kuplung zenekar mára már nem csak egy kitalált zenekar, hanem a valóságban is megalakultak, és kiadták az első, egyben legújabb slágerüket, a Nyomod a gázt címmel, és számomra ez elég mókás, ugyebár amikor 2024-ben kikerült a film a mozikba, akkor is már elég nagy zúgolódás volt a zenekar körül, és várták a rajongók, hogy meghallgathassák őket élőben is bármely koncert eseményen, és ugye ebből az lett, hogy a 2025-ös évben volt egy kis hallgatás ezzel kapcsolatban, aztán november 6-át jelölték meg egy Papp Lászlós koncerttel kapcsolatban, ami teltházas lett, egészen elképesztő, és november 7-én dupláznak, ahova még egyébként lehet jegyeket kapni, és ugye nem csak az együttes tagjai, mint Ember Márk, Marics Peti és Királdi Marcell fog fellépni, hanem a filmnek a szereplői is, mint például Kovács Harmad, Törőcsik Franciska és Márkus Luca is, úgyhogy aki nem akar lemaradni, az mindenképp vegye meg a jegyét és biztosítsa be a helyét a Kuplung zenekar koncertjére. Most viszont hallgassuk meg ezt a legújabb slágert, Szóljon 2026-ból, a Nyomod a gázt! Elvisz-

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok.

Jason Derulo-tól szólt a Take You Dancing 2020-ból. Na és már is rákerestem a Paks FM oldalán található játék posztjánál, mert hogy tudjátok, játékban vagyunk ezen a héten is, és június 12-én pénteken lesz a sorsolása. Várjuk azokat a bejegyzéseket kommentben, amiket ti készítettetek a kedvenc virágaitokról, kertetekről, vagy arról a településről maga, ahol laksz, és mindig bearanyozza a hétköznapjaitokat. Én rengeteg fotót kaptam már itt a Paks FM Facebook oldalán található játék posztjánál. Valaki a saját kertjéről rakott ki, a tanyájáról, főleg tényleg a szebbnél szebb virágokat és virágkompozíciókat, bokrokat fotóztatok le nekünk, nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Jött például Csámpáról, Székesfehérvárról, Kecskemétről, Bölcskéről, Szekszárdról, rengeteg sok fotó, nagyon-nagyon köszönjük, tényleg csodásak, sőt a legviccesebb, hogy Egerből is küldtetek nekünk tényleg csodás virág kompozíciókat, rózsákról, és tényleg elképesztő kertjeitek vannak. Van például egy olyan, Schilling Ágnes küldte saját kertem egyik részleten Nagyszékelyből. Innen is nagyon köszönjük mindenkinek, várjuk továbbra is a poszt alatt a virágokat, mert hogy a képet posztoló között egy különleges édességcsomagot sorsolunk majd ki, melyben a Dél-Afrikai Köztársaság, Zanzibár és Kazasztán csoki különlegességeit. Találjátok majd meg, játszatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.

0: Sean Paul szólt a Get Busy 2003-ból, én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert hamarosan jövök vissza hozzátok, és a Gabi hírei után hozom a Best of órában a legjobb 2019-es slágereket.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Mert sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Belpolitikai botrány robbant ki Franciaországban egy 11 éves kislány meggyilkolása kapcsán, miután kiderült, a legfőbb gyanúsított már ismert volt a hatóságok előtt kiskorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazások miatt, írja az MTI. Az egy hete eltűnt kislány Lianna holttestét csütörtökön találták meg egy mezőgazdasági területen az ország délnyugati részén. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, mivel az a lánya barátnője volt. A férfi ellen 2017 óta több jelzés és bejelentés is érkezett a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárta a rendőrség. Emmanuel Macron államfő francia újságíróknak montenegrói látogatásán az esettel kapcsolatban azt mondta, hogy nagyon gyors adminisztratív vizsgálatoknak kell megállapítaniuk a kollektív, rendszer szintű és esetleges egyéni felelősségeket, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket. Illegális dohánytermékekkel kereskedő bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal, közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Közleményükben azt írták, hogy a felszámolt bűnözői kör közel 3 milliárd forint értékű árut szánt a hazai fekete piacra. A Pest megyei helyszíneken végrehajtott akció során 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. A három gyanúsítottat pénzmosás büntettének gyanújával őrizetbe vették, letartóztatásukat a bírósági június 4-én elrendelte. Idén is együtt hangolódunk, ezzel a mottóval várta a Csengely Dénes Kulturális Központ a zene iránt érdeklődőket az Atomtéren. A térzenét az idei első alkalommal a ProArtis Művészeti Iskola növendékei szolgáltatták kétszer egy órás műsorban. Elsőként a Klarinét zenekar szórakoztatta a nagy érdemű Deák Zsolt zenekar vezető irányításával, majd a vonós zenekar játszott Kis Györgyi hegedű tanár vezetésével. Deák Zsolt klarinét szakszofon tanár rádiónknak elmondta, a Klarinét zenekar 2 éve jött létre.
6: Az első koncertünk az tavaly volt a karácsonyi koncerten, ahol bemutatkozott a zenekar, majd Simoni Péter igazgató úrnak a kérésére, támogatására kezdtünk el folyamatában dolgozni, így minden héten, péntekenként, esténként a nagy teremben dolgoztunk. A zenekarnak a tagjai között csak az én volt növendékeim, a jelenlegi növendékeim vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy van köztünk olyan, aki már jó 10 éve elment innen, tehát már felnőtt, talán barátomnak is hívhatom őket, és van köztünk olyan is, aki jelenleg is az iskolának a tanulója, illetve olyan is, aki zenei pályán folytatta a tanulmányait, tehát ezt a szép hivatást követte utánunk. A repertoárt mindig az határozza meg, hogy milyen kottákhoz tudunk hozzájutni. Van olyan darabunk, ami reneszánsz, van olyan, ami barokk, van olyan, ami klasszikus, vagy romantika, késő romantika. Tehát teljesen lefedjük gyakorlatilag a klasszikus zenét.
5: Gyereknapot tartanak június 13-án Kistormáson, adta hírül a község a közösségi oldalán. A programok 9 órakor kezdődnek a Kistormási faluházban, ahol meglepetés mesefigura ajándékokat osztogat majd a gyerekeknek, de a nap folyamán lesz kezes-lábas bábszínház, zsonglőr show és közös lángosozás és palacsintázás is. A délelőtt folyamán csillámtetoválás, arcfestés és játékos feladatok is várják a gyermekeket. A Kistormási gyermeknapon a részvétel ingyenes.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
0: 12 óra 5 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez! Én a Best of órában hozom nektek az elmúlt 30 év legjobb slágereik közül a 2019-es legjobb dalokat és előadókat. Nagyon jó a felhozatal déltől egyig, úgyhogy megéri velem tartani ebben az órában is. Meg is kezdjük Eva Max-szal, tőle pedig szóljon a So Am I 2019-ből.
1: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal egy év slágereivel.

Fall of the Flow-tól szólt a Porszem 2019-ből, és hát Szakárdzsa Gergő, az együttes énekes, egy nagyon kedves kis posztot tett közé az Instagram oldalán, amiben igazából leírja, hogy miért ad hálát. Na hát itt az elsők között azt írta, hogy a szeretteimmel megfőzni életem első kutyukós kávéját a Dolomitokban két túra között, itt a szeretteivel kapcsolatban a gyermekét és a feleségét érti. Aztán fellépni a Budapest Parkban a leggyönyörűbb közönségnek, itt visszacsatol a május 23-án megrendezésre kerülő 10 év veletek jubileumi koncertjükre, amit a Fall of the Flow zenekarral adtak, és nagyon-nagyon jól sikerült ez a koncert. Nekem az egyik barátnőm ott volt, és tényleg csak áradozott róla, úgyhogy aki szereti a Fall of the Flow-t, annak ott volt a helye, és azt gondolom, hogy méltón megünnepelték ezt a 10 éves évfordulót. Aztán meghallgatni az egyik kedvenc énekesem egy párizsi klubban, majd ezekről a helyekről arra hazaérni, hogy érik a kertben a cseresznye, az eper, a hagyma és a paradicsom, ribizli, málna, cukini, amiket a kisfiunknak adhatunk. Ez életem legutóbbi 3 hete Dióhéjban, és azt írta ehhez még Szakács Gergő, hogy értitek már, miért hálálkodom annyit a koncerteken? Hát ezért hálálkodik, mert annyira csodás zenekara van, annyira csodás rajongói vannak, és annyira csodás emberek veszik körül. Teljesen megértem, hogy hálát ad ezért Szakács Gergő, a Fall of the Flow-nak az énekese. Most viszont megyünk tovább Kygóval és Whitney Houstonnal, tőlük pedig szóljon a Higher Love 2019-ből.

0: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden alkalommal egy év slágereivel.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton, mert

Zedd és Katy Perry szóltőlük pedig a 365 című sláger 2019-ből. Katy Perryről rengeteg információ és hír kerül ki napi szinten a világhálóra, és egyébként az új koncertfilm premierje mai napon, azaz június 8-án debütál a The Lifetimes Tour Live from Paris, melyet a párizsi turnéállomáson rögzítettek. A film a Tribeca Festival 2026 programjáról kerül bemutatásra. Egyébként 2026 nyarán több európai fellépése is lesz Katy Perrynek, fesztivál fellépések többek között Spanyolországban, Írországban és az Egyesült Királyságban, valamint nemzetközi sajtó értesülések szerint Katy Perry szerepet kaphat a 2026-os FIFA World Cup 2026 nyitó ünnepségének amerikai programjában. A bejelentés viszont vegyes reakciókat váltott ki a közösségi médiában. Egyes rajongók támogatják, mások viszont kritizálták a választást. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a vége, és láthatjuk-e Katy Perryt a megnyitón, ez minden esetre hamarosan kiderül. Most viszont megyünk tovább Clean Bandittel és Ellie Goulding-gal, tőlük pedig szóljon a Mama 2019-ből.

0: Well Hello-tól szólt az őszinte 2019-ből. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok déltől egyig, és itt a Best of órában, ahol 2019-es slágereket hoztam nektek, de maradjatok velem, mert hamarosan érkeznek Gabi hírei, aztán 13 órától még 14 óráig velem tarthattok itt a Paks FM-en.
1: Ez volt a Best of 30, az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. What you play?

0: most. Következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. június 8-án hétfőn 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Térzene koncert volt az Atom téren. Kis Tormáson gyereknap lesz. Beach hangulat várta az Ase vízi nyílt nap érdeklődőit. Jönnek is a részletek.
0: Pax FM hírek.
1: Az alsó tagozatos diákok több száz alkotása került kiállításra Pakson a Bezerédi Általános Iskola régi épületének alaksorában. Az egész éves munkák legszebbjeit tekinthetik meg a szülők, érdeklődők, melyeket a pedagógusok válogattak ki és témánként kerültek bemutatásra a pince kiállítás keretében, tájékoztatott Sántáné Blatt Szilvia, vizuális rajzoktató.
2: A hagyomány az már több évtizedre visszatekinthető. Nagyon régen elkezdtük a vizuális oktatás, a művészet a rajz területén, és a gyerekek legszebb alkotásai kerülnek ki, és próbálunk minden kisgyereknek valamilyen módon, a gyerekalkotások mindig szépek. Bennük van a gyerek lelke, öröme, vidámsága. Két évenként cserélünk. Most csak az alsó tagozatos munkák. Sokrétű a kiállítás, mert nem csak rajzokat és festményeket, hanem projektmunkákat is kitettünk a gyerekektől. A fenntarthatósági kis erőműveket készítenek, bárakat építenek, az is projektmunkában osztályonként történik.
1: Színek és témák szerint rendszerezték a kiállítást, mondta el rádiónknak Hőnyiné Jantner Judit pedagógus, vizuális rajzoktató.
3: Az idén az évszakok voltak a témakör, és hogy a szülők könnyebben megtalálják a munkáikat, arra gondoltunk, hogy a jelölések azok az osztályonként különböző színűek. Tehát narancssárgával jelöljük az elsősökét, sárgával a másodikosokét, és így tovább, hogy ránézésre egy kicsit könnyebb legyen a szülőknek eligazodni. Már év eleje óta figyelünk arra, hogy a szebb alkotásokat eltegyük, és így év végére, amikor összejönnek, akkor állítjuk ki őket.
1: A Paksi Bezerédi Általános Iskola alsós diákjainak munkáiból nyílt pince kiállítása őszig tekinthető meg az iskola nyitvatartási idejében. Idén is együtt hangolódunk, ezzel a mottóval várta a Csengely Dénes Kulturális Központ a zene iránt érdeklődőket az Atom téren. A térzenét az idei első alkalommal a Pro Artis Művészeti Iskola növendékei szolgáltatták kétszer egy órás műsorban. Elsőként a Klarinét zenekar szórakoztatta a nagy érdemű Deák Zsolt zenekar vezető irányításával, majd a vonós zenekar játszott Kis Györgyi hegedű tanár vezetésével. Deák Zsolt klarinét szakszofon tanár rádiónknak elmondta, a Klarinét zenekar két éve jött létre.
4: Az első koncertünk az tavaly volt a karácsonyi koncerten, ahol bemutatkozott a zenekar, majd Simoni Péter igazgató úrnak a kérésére, támogatására kezdtünk el folyamatában dolgozni, így minden héten, péntekenként, esténként a nagyteremben dolgoztunk. A zenekarnak a tagjai között csak az én volt növendékeim, a jelenlegi növendékeim vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy van köztünk olyan, aki már jó 10 éve elment innen, tehát már felnőtt, talán barátomnak is hívhatom őket, és van köztünk olyan is, aki jelenleg is az iskolának a tanulója, illetve olyan is, aki zenei pályán folytatta a tanulmányait, tehát ezt a szép hivatást követte utánunk. A repertoárt mindig az határozza meg, hogy milyen kottákhoz tudunk hozzájutni. Van olyan darabunk, ami reneszánsz, van olyan, ami barokk, van olyan, ami klasszikus, vagy romantika, késő romantika. Tehát teljesen lefedjük gyakorlatilag a klasszikus zenét.
0: Paks FM hírek.
1: A Magyar Állami Operaházban jártak a Paksi Vakbottyán gimnázium diákjai, akik Mozart színigazgató című operáját is megtekintették. Klenk Réka az intézményének tanára rádiónknak elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy minél több klasszikus zenét hallgassanak a gyerekek, ezért is szervez minden évben opera látogatást.
5: Nagyon szeretném, hogy minél több klasszikus zenét hallgassanak, és azon belül az operától se óckodjanak úgy, ahogy ez amúgy lenni szokott, és ahogy mindig elkezdem az opera tanítását, vagy operákról beszélni, hogy na ki az, aki nem szereti, hát ez elég nagy számban emelkednek a kezek, de mindig mondom, hogy innen szép nyerni, úgyhogy ezért ez egy nagy cél, hogy minél többet halljanak, és hát erre azt gondolom, hogy a leghitelesebb dolog az, hogy elmegyünk operába, és erre nagyon szuper alkalom ez az opera kaland lehetőség, amivel idén is eljutottunk.
1: Zsámboki Botond a gimnázium tanulója még sosem járt operában, de tetszett neki.
6: Hát mi énekórán néztük a Nabukkót, elég sok órán vele foglalkoztunk, és nekem azt tetszett, azelőtt nem nagyon láttam operákat.
1: Június 6-án ünnepelte 80 éves jubileumát a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Együttes. Volmanné Rejk Márta, az együttes vezetője, így idézte fel megalakulásuk időszakát rádiónknak.
7: Földessy János bácsi 1935-ben részt vett Szekszárdon egy sárközi falvakat bemutató rendezvényen, és ott határozta el magát, hogy Madocsa kincseit, a népzenei, a néptánc, a paraszti kultúrának a kincseit, hagyományait megörökíti, és úgy elkészíti, hogy az továbbadható legyen a felnövekvő nemzedékeknek. És 1946-ban alakította meg a Madocsai Népi Együttest, és szólította meg azokat a madocsai emberöket, akiket alkalmasnak talált arra, hogy ebben az induló csapatban munkálkodjanak, és az első próbákat a Dunaparti kocsmába tartották, oda hívta le őket, és onnan kezdődött minden. Az ő munkájukat Boldog István és Sereg István segítette ebben a kezdetek kezdetén, és ők táncosként is segítették a továbbadást.
1: Több mint egy éve készültek erre az évfordulóra, folytatta Volmanné Rejk Márta.
7: Erre az évfordulóra már több mint egy éve készülünk, de nagyon szeretnénk minden területen megmutatni a tudásunkat, úgy a múlt értékeit feleleveníteni, megmutatni, úgy pedig a jelenben dolgozó gyerekeket, felnőtteket, mind ami a madocsai értékekhez, hagyományokhoz kapcsolódnak. Kimondottan madocsai koreográfiával készülünk, pici változással, és olyan vendégcsoportokat invitáltunk meg erre a napra, akik szintén hagyományőrző együttesek, hogy egy kicsi színpompás színkavalkát kerüljön a színpadra, így a Kalocsai együttes, illetve a Bogyiszlóiak lesznek a vendégünk erre a napra. A Dunamenti, a Vünch Dunamenti nosztalgia csapat táncosaiból is hívtunk képviselőket, ők is velünk együtt ünnepelnek, nagyon sokan tartoznak hozzánk, nagyon sok táncossal, néptáncot szerető emberrel van kapcsolatunk, úgyhogy nagyon szeretnénk egy igazán emlékezetes, felejthetetlen napot szerezni, úgy a madocsa lakosságának, mint a vidékről érkező vendégeknek.
1: Gyereknapot tartanak június 13-án Kistormáson, adta hírül a község a közösségi oldalán. A programok 9 órakor kezdődnek a Kistormási faluházban, ahol meglepetés mesefigura ajándékokat osztogat majd a gyerekeknek, de a nap folyamán lesz kezes-lábas bábszínház, zsonglőr show és közös lángosozás és palacsintázás is. A délelőtt folyamán csillámtetoválás, arcfestés és játékos feladatok is várják a gyermekeket. A Kistormási gyermeknapon a részvétel ingyenes.
0: És most sporthírek a Paksefemen.
1: Vízi nyílt napot szervezett az Atomerőmű Sportegyesület szombaton a Paksi Csónakháznál. A rendezvényen kihívás, mozgás, élmények és jó hangulat várt mindenkit, míg a Duna túlpartjára áltevezőket igazi beach hangulat fogadta bárral, fotózkodási lehetőséggel és fehér homokos Dunaparttal. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozzák az embereket a Dunához. A napi helyi hírösszefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a PaksFM hírek. Napi hírösszefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a PaksFM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a PaksFM mobil applikációján. PaksFM hírek.
8: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
9: 13 óra 8 perc van, köszi Gabi a híreket, a stúdióban pedig ismét Vivi, sziasztok! Tartsatok velem ebben az órában is, mert hogy a jó zenéken kívül hozom a programajánlót is, ahol megtudhatjuk, hogy milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön ezen a héten. Aztán meglessük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint. És hát játékban vagyunk ezen a héten, és várjuk kommentben a Paks FM Facebook oldalán a játék posztjánál a szebbnél szebb virágokról, kertekről készült fotókat. Ez lehet az otthonotokban is, vagy a városotokban, falutokban, ami úgy igazán megdobogtatja a szíveteket, akár minden reggel munkába menet, és szebbé teszik a napjaitokat. Várjuk a fotókat kommentben, és június 12-én pénteken pedig kisorsoljuk a szerencsés nyertest, aki egy értékes édesség csomagot nyerhet tőlünk, úgyhogy játszatok velünk és hallgassátok a Paks FM-et. Most viszont megyünk tovább az A7-szel, David Guettával és Wizkiddel, tőlük pedig szóljon a Lighter 2025-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
8: Paks FM.
0: Összekötött.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már is nézzük, milyen közlekedési információkkal szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető sávokat lezárták. A Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható, melynek okán reggelente gyakran alakul ki torlódás. Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érdészak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtó ágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósdér centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. A 6-os főúton Dunaszentgyörgyes tolna között a 126-os kilométer környékén ma kátyúznak, délután 3 óráig sávlezárás lassítja majd az autósokat. Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületre kell számítani. Az 51-es főúton földkábeleket fektetnek Dunavecse és Apostok között a 72-es és a 77-es kilométer között, Solt belterületén a 86-os kilométernél, Sükösd belterületén a 147-es kilométernél, Baján a 159-es kilométernél és a 162-es kilométernél, és Bát-Monostor átkelési szakaszán a 169-es kilométernél. Útszükület időszakosan félpályás korlátozás zavarja majd a forgalmat. Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton a 110-es és a 112-es kilométer között burkolat jel festés zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Szintén ezen az útvonalon kaszálás is van a 110-es és a 123-as kilométernél, mindkét irányba útszükület várható. Kalocsa-Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 7-es és a 8-as kilométernél híd és áteresz javítása és karbantartása zajlik, mindkét irányba útszükület várható. Budapest-Baja-Hercegszántó másodrendű főúton kaszálás zajlik a 114-es és a 127-es kilométer között, mindkét irányba forgalom korlátozásra kell számítani. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, milyen időjárásra számíthatunk holnap, azaz kedden. Az időkép előrejelzése szerint már fátyol felhők szűrhetik meg a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton erőteljessé válik a gomoly felhők képződés, és arrafelé zápolok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is több felé lesz élénk a déli szél, zivatarok környezetében azonban viharos, erős lökések is előfordulhatnak. Kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, majd délután a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet csak. Azért milyen érdekes, hogy felhős idő várható, valamint azért eső is, úgyhogy mindenképp legyen nálatok esernyő, hogyha kimozdultok, mindeközben nyárias 30 fokot ér, úgyhogy fázni nem fogunk, az biztos. Vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahely.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én

0: ...ben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
2: Reklámot hallottatok.

Dua Lipától szólt a Dance the Night 2023-ból, és én abban biztos vagyok, hogy az énekesnő, valamint férje Callum Turner a hétvégén egy hatalmasat bulizott az éjszakában, mert hogy megtartották Szicília mellett Palermo térségében az esküvőjüket június 5 és 7-e között, miután ugye néhány nappal korábban pedig egy kisebb polgári szertartáson Londonban hivatalosan is összeházasodtak. Az esküvőn több sztár is részt vett. Elton John például nem csak vendég volt, hanem fellépett, és a Your Songot adta elő a párnak. Ott volt például még Donatella Versace, Mark Ronson, Olivia Dean, Kevin Parker, és még a beszámolók szerint az esti bulin ismert DJ-k is zenéltek, köztük David Guetta és Martin Garrix is, úgyhogy most szóljon Martin Garrix-től a Told You So 2025-ből.

Olivia Dünntől szólt a Man I Need 2026-ból. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Legközelebb holnap reggel 9:30-kor találkozunk itt a Paks FM-en. Most viszont átadom a helyem Levinek, aki egészen 6-ig hozza nektek a jó kis slágereket. Csodás napot nektek, én Takásnagy Vivi voltam. Sziasztok!

0: Max FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket, modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta a Jutarni Liszt című horvát napilap szombaton. A 2025-ös éves védelmi jelentésre hivatkozva értesült az MTI. A lap szerint a katonák illetményét mintegy 40%-kal, a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Ennek ellenére 4 év alatt 1276-tal csökkent a horvát fegyveres erők hivatásos állományának létszáma. A Védelmi Minisztérium adatai alapján tavaly 751 hivatásos katona hagyta el a rendszert, miközben mindössze 538-an kötöttek szerződést katonai vagy tengerészeti szolgálatra. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is, írta a pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymást követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá. Június 6-án ünnepelte 80 éves jubileumát a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Együttes. Volmanné Rejk Márta, az együttes vezetője, így idézte fel megalakulásuk időszakát rádiónknak.
3: Földessy János bácsi 1935-ben részt vett Szekszárdon egy sárközi falvakat bemutató rendezvényen, és ott határozta el magát, hogy Madocsa kincseit, a népzenei, a néptánc, a paraszti kultúrának a kincseit, hagyományait megörökíti, és úgy elkészíti, hogy az továbbadható legyen a felnövekvő nemzedékeknek, és 1946-ban alakította meg a Madocsai Népi Együttest, és szólította meg azokat a madocsai emberöket, akiket alkalmasnak talált arra, hogy ebben az induló csapatban munkálkodjanak, és az első próbákat a Dunaparti kocsmába tartották, oda hívta le őket, és onnan kezdődött minden. Az ő munkájukat Boldog István és Sereg István segítette ebben a kezdetek kezdetén, és ők táncosként is segítették a továbbadást.
2: Több mint egy éve készültek erre az évfordulóra, folytatta Volmanné Rejk Márta.
3: Erre az évfordulóra már több mint egy éve készülünk, de nagyon szeretnénk minden területen megmutatni a tudásunkat, úgy a múlt értékeit feleleveníteni, megmutatni, úgy pedig a jelenben dolgozó gyerekeket, felnőtteket, mind ami a madocsai értékekhez, hagyományokhoz kapcsolódnak. Kimondottan madocsai koreográfiával készülünk, pici változással, és olyan vendégcsoportokat invitáltunk meg erre a napra, akik szintén hagyományőrző együttesek, hogy egy kicsi színpompás színkavalkát kerüljön a színpadra, így a kalocsai együttes, illetve a bogyiszlóiak lesznek a vendégünk erre a napra. Dunamenti, a Vünch Dunamenti nosztalgia csapat táncosaiból is hívtunk képviselőket, ők is velünk együtt ünnepelnek. Nagyon sokan tartoznak hozzánk, nagyon sok táncossal, néptáncot szerető emberrel van kapcsolatunk, úgyhogy nagyon szeretnénk egy igazán emlékezetes, felejthetetlen napot szerezni. Úgy a Madocsa lakosságának, mint a vidékről érkező vendégeknek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontos idő 14 óra 4 perc, június 8-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítással is jelentkezni fogok az együtt töltött óráink során, illetve nyereményjáték akciónk részleteivel is jelentkezni fogok. De most zenével kezdünk, Marshmello, Ellie Goulding és Avion következik a Save My Love 2025-ből, let's go!
1: Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

utolsó kettet és Don Tolivert hallottátok, ez volt a 2025-ös Lose My Mind. Nos, június 8-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Medárd, Ágnes, Vilmos, Tas, Ellák és Helga nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Már megyünk is tovább, Ella Henderson és Nathan Dowey a szó, a 21 Reasons következik 2022-ből.

A One Republic-tól és David Guetta-tól hallottátok a 2024-es I Don't Wanna Wait-et. Nos, még két track következik, egy Selena Gomez-től és Charlie Puth-tól, egy pedig a Kowalski meg a Vegától. Utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenével, és hamisítatlan pálfigati féle tudósítás is vár rátok az óra második felében. Nem másról lesz szó, mint a nemrég itt Pakson lezajlott papírrepülő versenyről. Epic. Charlie Puth és Selena Gomez következik 2016-ból fog szólni a We Don't Talk Anymore.

0: gyökereivel.
1: Fox FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Papírrepülőversenyt rendeztek Pakson. Pálfi Katalin tudósítását fogjátok hallani erről. Az ESZI sportcsarnok adott otthont az első Tolna megyei papírrepülő megmérettetésnek, melyen az iskola diákai vettek részt, összesen 7 csapat. A verseny hajtogatással kezdődött, A4-es méretű papírokból kellett fél óra alatt kihajtogatni csapatonként 3-3 papírrepülőt, majd kezdődhetett a röptetés 4 versenyszámban. Melyik repülő tud legmesszebb repülni, melyik tud a legtöbb időt a levegőben tölteni, illetve célbadobásban és repülő szépségversenyben mérettették meg magukat. Szabó László 17 éves ESZI-s diák által hajtogatott repülő ment a legnagyobb távot.
2: Gratulálok, mert fantasztikus tapsot kaptál, mert eszméletlen messzire repült a repülőd. Milyen távolságra is? Melyik volt a leghosszabb?
3: 21 méter 17.
2: Hogy készültél erre a versenyre, és mire fókuszáltál?
3: Hát igazából egyszer hajtottam egy papírrepülőt, csak úgy hobbiból, kíváncsiságból, hogy jó és jól sikerült, és inkább arra fókuszáltam, hogy az elején legyen egy nagyobb súly belehajtogatva, hogy akkor vigye valami a repülőt.
2: Igen, de hát azért az fontos, hogy messzire vigye, az sem mindegy. Ezt hogy oldottad meg?
3: Minél erősebben dobom, annál messzebb repül, ugye, meg még egy ilyen 45 fokos szögbe úgy felfelé is, lefelé ereszkedve még legyen távolsága is a dobásnak. De.
2: Ugye azt mondtad, hogy a orrába legyen ugye anyag bőven, igen, hogy vigye előre, de hát hogyha az orrába sok anyag van, akkor ugye ha messzire is dobod, vagy ha magasról is dobod, és jó erővel, hát az rögtön zuhanhat orral már akár a földre is.

0: ez a szakma, amit jelenleg tanulok, ez jobban elnyerte a tetszésemet.
1: Egyébként 56 méter a világrekord a 80 grammos sima, csak papírból hajtogatott papírrepülőnek. Az SS diákok közül az időeredményben a papírszárnyasok csapata, azaz Figura Dominik, Zsámár Tamás és Kovács Bence lettek a győztes. A célbadobást és a szépségversenyt a Végement csapata, azaz Dan Ábrahám, Magyar Márton Áron és Tóth Máté nyerte. A Tolnavármegyei Mérnöki Kamara energetikai szakcsoport elnöke Fenyvesi Csaba ötlete alapján került Paksra a rendezvény. Ezzel az volt a célja, hogy a mérnöki pályát közelebb hozza a fiatalokhoz. Keresztes Bendegúz György, az ESZI diák igazgatója, az ESZI papírrepülő verseny egyik főszervezője, arról beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek, hogy örömmel vették az ötletet, mely repülőnapnak indult volna.
2: Legeslegelőször, ahogy ez az egész a suliba került, egyszer csak megérkeztek Csabiék egy fizika szakkörre, ahol előadták ezt az egész ötletet, hogy akkor legyen egy ilyen papírrepülő verseny. Eleinte még csak a repüléstől beszélgettünk, annak a fizikájáról, hogy már szakkörbe legyen vágva a téma, de ott feldobták, hogy ők szeretnének egy ilyen repülőnapot. Az, hogy akkor még nem volt tiszta, hogy az repülőnap lesz, vagy repülőverseny, vagy pontosan micsoda. Majd többen felkaptuk ezt az ötletet, hogy ezt tovább lehetne vinni, nem is kicsit. Így került bele maga az iskola, hogy a csarnokban lesz megszervezve. A diák önkormányzat így állt be a verseny mögé. Ugye elsősorban ez most a mi diákjainknak szól, de ha esetleg jövőre is mondjuk itt szeretnék megszervezni, akkor ez már nem csak nekünk lesz egy új élmény, egy új dolog, hanem mindenkinek is. És amiért ez szerintem nagyon profitáló a diákok számára, az az, hogy közelebb kerülnek egy kicsit a fizikához olyan szempontból, hogy a gyakorlati alkalmazásához. Valljuk be, egy csomó diák fejében a fizika úgy van meg, mint egy elméleti ilyen humbug, amit egyszer csak meg kell tanulni, és soha életükben nem használják, de az ilyen versenyekkel tényleg emberbarátabbá lehet tenni, mint sem a tankönyvek lapjain olvasgatni csak.
3: Te szervező vagy, most ugye itt nem indultál a versenyen, de esetleg hajtogattál le itt az előző napokban, hetekben, próbálkoztál-e így valamivel, ráéreztél-e az ízére?
2: Mi nagyapámmal annak idején rengeteg papírrepülőt hajtogattunk, és abban a pillanatban, hogy Csabiék mondták, hogy lesz egy ilyen, rögtön felkaptam én is az ötletet, hogy úristen, nekem ez kell, és én indulni szeretnék. Hát szervezőként annyira nem lett volna szerencsés természetesen, de talán majd jövőre. Egyrészt, másrészt pedig ahhoz képest, hogy a csapatok száma azért egy kicsit lecsökkent az eredetihez képest, nagyon-nagyon sokan próbálkoztak a kollégiumban is, és itt is, és én is köztük voltam, akik 0-24 tervezgettek, tehát nem csak az volt, hogy gyakorlatban próbálkoztunk, hanem papíron is terveztünk egy csomó mindent, súlyelosztáshoz, meg minden hasonlóhoz, hogy legyen.
3: Mire kellett figyelni? Mert itt most említetted ugye a súlyelosztást, de hát ezen kívül még azért mi volt az, amire koncentrálni kellett?
2: Minden versenyszámnál ez más. A távolságnál nagyon-nagyon fontos a vékony testforma és az áramvonalasság természetesen. A repülési időnél, ami a második versenyszám, ami jelenleg is zajlik, az nem más, mint a szárnyfelület. Tehát minél nagyobb a szárnya, lényegében annál tovább fog a levegőben maradni. A harmadik pedig a célbadobás. Ott pedig, hát nem tudom, ahhoz nem igazán konyítok, és ezért nem is neveztem volna arra a számra. Az egy sokkal szabadabb téma.
1: Az ez is papírrepülő házi verseny első helyzetjeinek külön díja egy őcsényi élményrepülés.
4: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Rita Orát hallhattátok, ez volt a 2018-as Let You Love Me. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órát.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Belpolitikai botrány robbant ki Franciaországban egy 11 éves kislány meggyilkolása kapcsán, miután kiderült, a legfőbb gyanúsított már ismert volt a hatóságok előtt kiskorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazások miatt, írja az MTI. Az egy hete eltűnt kislány Lianna holttestét csütörtökön találták meg egy mezőgazdasági területen az ország délnyugati részén. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, mivel az a lánya barátnője volt. A férfi ellen 2017 óta több jelzés és bejelentés is érkezett a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárta a rendőrség. Emmanuel Macron államfő francia újságíróknak montenegrói látogatásán az esettel kapcsolatban azt mondta, hogy nagyon gyors adminisztratív vizsgálatoknak kell megállapítaniuk a kollektív, rendszer szintű és esetleges egyéni felelősségeket, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket. Illegális dohánytermékekkel kereskedő bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal, közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Közleményükben azt írták, hogy a felszámolt bűnözői kör közel 3 milliárd forint értékű árut szánt a hazai fekete piacra. A Pest megyei helyszíneken végrehajtott akció során 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. A három gyanúsítottat pénzmosás büntettének gyanújával őrizetbe vették, letartóztatásukat a bírósági június 4-én elrendelte. A Magyar Állami Operaházban jártak a Paksi Vakbottyán gimnázium diákjai, akik Mozart Színigazgató című operáját is megtekintették. Klenk Réka az intézményének tanára rádiónknak elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy minél több klasszikus zenét hallgassanak a gyerekek, ezért is szervez minden évben opera látogatást.
7: Nagyon szeretném, hogy minél több klasszikus zenét hallgassanak, és azon belül az operától se óckodjanak úgy, ahogy ez amúgy lenni szokott, és ahogy mindig elkezdem az opera tanítását, vagy operákról beszélni, hogy na ki az, aki nem szereti, hát ez elég nagy számban emelkednek a kezek, de mindig mondom, hogy innen szép nyerni, úgyhogy ezért ez egy nagy cél, hogy minél többet halljanak, és hát erre azt gondolom, hogy a leghitelesebb dolog az, hogy elmegyünk operába, és erre nagyon szuper alkalom ez az opera kaland lehetőség, amivel idén is eljutottunk.
6: Zsámboki Botond a gimnázium tanulója még sosem járt operában, de tetszett neki.
8: Hát mi énekórán néztük a Nabukkót, elég sok órán vele foglalkoztunk, és nekem azt tetszett, azelőtt nem nagyon láttam operákat.
6: gyereknapot tartanak június 13-án Kistormáson, adta hírül a község a közösségi oldalán. A programok 9 órakor kezdődnek a kistormási faluházban, ahol meglepetés mesefigura ajándékokat osztogat majd a gyerekeknek, de a nap folyamán lesz kezes-lábas bábszínház, zsonglőr show és közös lángosozás és palacsintázás is. A délelőtt folyamán csillámtetoválás, arcfestés és játékos feladatok is várják a gyermekeket. A kistormási gyermeknapon a részvétel ingyenes.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
9: A pontos idő 15 óra 4 perc, június 8-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, 2024-ből fogjátok hallani Nico Santostól a Ray of Light című tracket. Let's go!
0: És most.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 31 Celsius fok van odakint, gyengén felhős időnk van, de valójában inkább a napsütés dominál. Frontmentes időnk van, Medárd ezúttal nem hoz esőt, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket, és nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap kedd lesz, 9-e, és 31 fok lesz szintén a napi csúcshőmérséklet, kissé felhősebb időnk lesz, és úgy tűnik, hogy szerdán 10-én 30 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, ugyan, de elképzelhető, hogy egy kisebb fridegfronti hatás hoz majd magával némi esőt. Ami azt illeti, csütörtökre 23 fokra hűti le majd a kedélyeket, úgy tűnik, és az esős idő péntek, szombat, vasárnapra is evidensnek tűnik, úgy tűnik, hogy egy kis záporra számíthatunk majd itt az elkövetkezendő napok során, a héten, de ennyire még felesleges előre szaladni, amennyi bizonyos, hogy ma ez a 31 fok a max, ameddig felmegyünk, holnap ugyanez lesz a szitu, és holnap után is nagyon hasonlóan fog alakulni a dolog, és a magas UVB sugárzásra természetesen figyelmeztet bennünket az időkép.hu, legyen rajtatok UV-szűrős napszemüveg, és a napkáros sugarai ellen kalappal, sapkával érdemes védekezni, illetve a nagy hűség ellen természetesen a hidratáció a leghatásosabb fegyver. Pótoljátok a napközben elvesztett vizet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Holnap, azaz 9-én, kedden 17 órától itt Pakson a Gagarin utca 2-es szám alatt található kiállító teremben Természetjárók címmel lesz fotókiállítás. Bíró Ágnes és Fabó Ferenc természetfotósok kiállításának megnyitója, melyet Vince Bálint természetfotós nyit majd meg, közreműködik Kosmár Csenge Eszter szaxofonon, akit Scheffer Judit kísér. A tárlat pedig július 5-éig tekinthető meg. A következő paksi kosár termelői és kézműves piac legközelebb 10-én, azaz holnap után szerdán 17 órától 18 óra 30 percig várja a kedves vásárlókat itt Pakson a Villany utcai piac téren. Ismét lesz okulári felolvasó színházi előadás, a következő június 11-én, azaz ezen a héten csütörtökön lesz. A Csengei Dénes Kulturális Központ nagyklubjában 18 órás kezdettel. A darabokat rendezték Tibai Eszter és Bujáki Donát.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng.

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényezőműhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautószolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Még változatosabb zenék úton hazafelé. Veletek. Paks FM. Összeköt.

Ez volt Hush és a Midnight, The Hanging Tree 2020-ból egyenesen. Nos, mielőtt még tovább mennénk, azért felhívnám a figyelmet arra, hogy Facebookon javában zajlik a virágos kertes játékunk. Egy posztunk létezik, ami alá kommentben várjuk a kedvenc virágos kertjeidekről a fényképet. Arról a településről, ahol laktok, keressétek meg a legszebb virágos kertet, még lehet a sajátotok is igazából. Nem számít, hogy kié, a szomszédodé vagy a település által gondozott virágos kert. A lényeg, hogy olyan képeket várunk, amelyek látványa a településen járva kelve napról napra bearanyozza a hétköznapjaitokat. A képet posztolók között pedig június 12-én, azaz pénteken fogunk sorsolni különleges édességcsomagot, melyben Dél-Afrikából, Zanzibárból és Kazasztánból is csokoládé különlegességek várnak majd titeket, szóval érdemes lesz virágos kerteket posztolni, már van is egy csomó gyönyörű fénykép, amit küldtek nekünk, úgyhogy lesz miből sorsolnunk pénteken. Most pedig zenével folytatjuk tovább, Alan Walker következik a 2023-as Hero-val.

comes down on me. Ez volt Tom Grennan és a 2024-es Don't Break the Heart. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Gabi következik a hírösszefoglalóval, de aztán mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: slágereivel.
1: Tagsefem. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa. Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket, modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta a Jutarni Liszt című horvát napilap szombaton. A 2025-ös éves védelmi jelentésre hivatkozva értesült az MTI. A lap szerint a katonák illetményét mintegy 40%-kal, a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Ennek ellenére 4 év alatt 1276-tal csökkent a horvát fegyveres erők hivatásos állományának létszáma. A Védelmi Minisztérium adatai alapján tavaly 751 hivatásos katona hagyta el a rendszert, miközben mindössze 538-an kötöttek szerződést katonai vagy tengerészeti szolgálatra. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is, írta a pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymást követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá. Idén is együtt hangolódunk, ezzel a mottóval várta a Csengely Dénes Kulturális Központ a zene iránt érdeklődőket az Atom téren. A térzenét az idei első alkalommal a Pro Artis Művészeti Iskola növendékei szolgáltatták kétszer egy órás műsorban. Elsőként a Klarinét zenekar szórakoztatta a nagy érdemű Deák Zsolt zenekar vezető irányításával, majd a vonós zenekar játszott Kis Györgyi hegedű tanár vezetésével. Deák Zsolt klarinét szakszofontanár rádiónknak elmondta, a Klarinét zenekar két éve jött létre.
3: Az első koncertünk az tavaly volt a karácsonyi koncerten, ahol bemutatkozott a zenekar, majd Simoni Péter igazgató úrnak a kérésére, támogatására kezdtünk el folyamatában dolgozni, így minden héten, péntekenként, esténként a nagyteremben dolgoztunk. A zenekarnak a tagjai között csak az én volt növendékeim, a jelenlegi növendékeim vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy van köztünk olyan, aki már jó 10 éve elment innen, tehát már felnőtt, talán barátomnak is hívhatom őket, és van köztünk olyan is, aki jelenleg is az iskolának a tanulója, illetve olyan is, aki zenei pályán folytatta a tanulmányait, tehát ezt a szép hivatást követte utánunk. A repertoárt mindig az határozza meg, hogy milyen kottákhoz tudunk hozzájutni. Van olyan darabunk, ami reneszánsz, van olyan, ami barokk, van olyan, ami klasszikus, vagy romantika, késő romantika. Tehát teljesen lefedjük gyakorlatilag a klasszikus zenét.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Vízi nyílt napot szervezett az Atomerőmű Sport Egyesület szombaton a Paksi Csónakháznál. A rendezvényen kihívás, mozgás, élmények és jó hangulat várt mindenkit, míg a Duna túlpartjára átevezőket igazi beach hangulat fogadta bárral, fotózkodási lehetőséggel és fehér homokos Duna parttal. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozzák az embereket a Dunához.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
4: A pontos idő 16 óra 5 perc, június 8-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak a pragmatikus hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Dua Lipa és Pierre Maieré kezdi ezt az órát, a These Walls következik tőlük 2025-ből. Let's go!
0: És most egy újabb óra

Ez volt Alok és a 2024-es Summer's Back, azaz visszatért a nyár című track, és valóban a nyár az fullosan most már totál itt van. Egyébként június 8-a van, ami pedig azt jelenti, hogy Medárd, Ágnes, Vilmos, Tas, Ellák és Helga nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Megyünk tovább zenékkel. Shawn Mendes következik a 2020-as Wonder.

0: Ez volt Mr. Belt és a 2024-es It's Not Right, But It's Okay. Nos, még két track következik, egy Silk Sonic-tól, Anderson Paak-tól és Bruno Mars-tól, egy pedig az Olcsó Macsótól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza a zenékkel is, folytatódik ez a csodálatos nyári délután. Bruno Mars, Anderson Paak és Silk Sonic következik a 2021-es Smoking Out the Window. Let's go!
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Megjelent László Evelin májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu
1: Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
1: Jogi segítség mindenkinek!
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
1: Jogomvan.hu
2: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb.
1: Jobb. Sokkal jobb.
0: Hazafelé. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt. Ooh,

Martin Garrix-től hallottátok a Butterflies-t. Nos, már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a csodálatos júniusi délutánnak a lendületét. Post Malone következik. 2024-ből fogjátok hallani az I Had Some Head című tracket. Let's go!

Major Lazer, DJ Snake és M.O. szólt az imént a 2015-ös Lean On. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig a Gabi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: hazánál. Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Belpolitikai botrány robbant ki Franciaországban egy 11 éves kislány meggyilkolása kapcsán, miután kiderült, a legfőbb gyanúsított már ismert volt a hatóságok előtt kiskorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazások miatt, írja az MTI. Az egy hete eltűnt kislány Lianna holttestét csütörtökön találták meg egy mezőgazdasági területen az ország délnyugati részén. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, mivel az a lánya barátnője volt. A férfi ellen 2017 óta több jelzés és bejelentés is érkezett a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárta a rendőrség. Emmanuel Macron államfő francia újságíróknak montenegrói látogatásán az esettel kapcsolatban azt mondta, hogy nagyon gyors adminisztratív vizsgálatoknak kell megállapítaniuk a kollektív, rendszer szintű és esetleges egyéni felelősségeket, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket. Illegális dohánytermékekkel kereskedő bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal, közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Közleményükben azt írták, hogy a felszámolt bűnözői kör közel 3 milliárd forint értékű árut szánt a hazai fekete piacra. A Pest megyei helyszíneken végrehajtott akció során 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. A három gyanúsítottat pénzmosás büntettének gyanújával őrizetbe vették, letartóztatásukat a bírósági június 4-én elrendelte. Az alsó tagozatos diákok több száz alkotása került kiállításra Pakson a Bezerédi Általános Iskola régi épületének alaksorában. Az egész éves munkák legszebbjeit tekinthetik meg a szülők, érdeklődők, melyeket a pedagógusok válogattak ki, és témánként kerültek bemutatásra a pince kiállítás keretében, tájékoztatott Sántáné Blatt Szilvia vizuális rajzoktató.
5: A hagyomány az már több évtizedre visszatekinthető. Nagyon régen elkezdtük a vizuális oktatás a művészet a rajz területén, és a gyerekek legszebb alkotásai kerülnek ki, és próbálunk minden kisgyereknek valamilyen módon a gyerekalkotások mindig szépek. Bennük van a gyerek lelke, öröme, vidámsága. 2 évenként cserélünk. Most csak az alsó tagozatos munkák, sokrétű a kiállítás, mert nem csak rajzokat és festményeket, hanem projektmunkákat is kitettünk a gyerekektől, a fenntarthatósági kis erőműveket készítenek, várakat építenek, az is projektmunkában osztályonként történik.
4: Színek és témák szerint rendszerezték a kiállítást, mondta el rádiónknak Hőnyiné Jantner Judit pedagógus, vizuális rajzoktató.
6: Az idén az évszakok voltak a témakör, és hogy a szülők könnyebben megtalálják a munkáikat, arra gondoltunk, hogy a jelölések azok az osztályonként különböző színűek. Tehát narancssárgával jelöljük az elsősökért, sárgával a másodikosokért, és így tovább, hogy ránézésre egy kicsit könnyebb legyen a szülőknek eligazodni. Már év eleje óta figyelünk arra, hogy a szebb alkotásokat eltegyük, és év végére, amikor összejönnek, akkor állítjuk ki őket.
4: A Paksi Bezerédi Általános Iskola alsós diákjainak munkáiból nyílt pince kiállítása őszig tekinthető meg az iskola nyitvatartási idejében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
7: A pontos idő 17 óra 4 perc, június 8-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Gabinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, David Guetta és Kungs 2 is következik. 2024-ből fogjátok hallani az All Night Long című tracket. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 30 Celsius fok van odakint, közepesen felhős időt ír az időkép.hu, de valójában egyértelműen a napsütés dominál a mai nap folyamán. Frontmentes időnk van, Medárd ezúttal nem hoz esőt, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap kedd lesz, 9-e, 31 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, szintén hasonlóan a mai naphoz. Egy kicsit be fog felhősödni az idő, és úgy tűnik, hogy szerdán 10-én egy kisebb hidegfronti hatás majd, egy kis csapadékot, egy kis záport is hoz majd magával. Szerdán még 30 fok lesz a napi csúcshőmérséklet, csütörtökön azonban 23 fokra csökken ez le, és úgy tűnik, hogy egy darabig ott is maradunk, péntek szombatra is írja az esőzéseket, és szeles időre számíthatunk, úgy tűnik, hogy ez a hidegfronti hatás ki fog tartani a hét hátra lévő részében majd. De még ennyire ne szaladjunk előre, még a holnapi nap folyamán nagyon kellemes, nagyon szép nyárias időnek örülhetünk, és a holnap utáni nap is így fog lezajlani, és akkor érkezik majd végül is csütörtökre a hidegfronti hatás. A magas UV-sugárzás értékekre viszont figyelmeztet bennünket az oldal, mind a mai nap, mind a holnapi nap során UV-szűrős napszemüveg legyen rajtatok, illetve kalappal, sapkával védekezzetek a napkáros sugarai ellen, illetve hidratáljátok magatokat, az elveszített vizet feltétlenül pótoljátok a nap folyamán.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Holnap, azaz 9-én, kedden 17 órától itt Pakson a Gagarin utca 2-es szám alatt található kiállító teremben Természetjárók címmel lesz fotókiállítás. Bíró Ágnes és Fabó Ferenc természetfotósok kiállítása lesz ez, melyet Vince Bálint természetfotós nyit meg, a megnyitón pedig Kocsmár Csenge Eszter is közreműködik, ő szaxofonon játszik majd, őt pedig Seffer Judit kíséri. A tárlat július 5-éig tekinthető meg. A következő paksi kosár termelői és kézműves piac 10-én, azaz holnap után szerdán várja a kedves vásárlókat 17 órától 18 óra 30 percig itt Pakson a Villany utcai piactéren. 11-én, azaz csütörtökön ismét okulári felolvasó színházi est várja az érdeklődőket itt Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A hívószó ezúttal az, hogy első. A darabokat Tibai Eszter és Bujáki Donát rendezték, mindenkit szeretettel várnak az előadásra.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Az Empire of the Sun-tól hallottátok a 2025-ös Walking on a Dream című tracket. Nos, felhívnám a figyelmet nyereményjáték akciónkra. Ez nem más, mint egy fantasztikus kertfotózós nyereményjáték akció. Kint a Facebookon létezik egy poszt, és az alá várjuk a kommenteket. Kommentekként pedig fényképeket szeretnénk látni a legszebb kertről, amit valaha láttatok. Ami ott van a településeteken valahol, ez lehet a szomszéd kertje, vagy a város.

Ez volt Alex Warren és a 2025-ös Ordinary. Nos, én ezzel a trackkel búcsúzom. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkoztatok velem. Legyen királynapotok. Sziasztok, srácok!

0: Kliss FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket, modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta a Jutarnyi List című horvát napilap szombaton. A 2025-ös éves védelmi jelentésre hivatkozva értesült az MTI. A lap szerint a katonák illetményét mintegy 40%-kal, a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Ennek ellenére 4 év alatt 1276-tal csökkent a horvát fegyveres erők hivatásos állományának létszáma. A Védelmi Minisztérium adatai alapján tavaly 751 hivatásos katona hagyta el a rendszert, miközben mindössze 538-an kötöttek szerződést katonai vagy tengerészeti szolgálatra. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is, írta a pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, 3 egymást követő pénteken publikálta a 3 nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá. A Magyar Állami Operaházban jártak a Paksi Vakbottyán gimnázium diákjai, akik Mozart színigazgató című operáját is megtekintették. Klenk Réka az intézményének tanára rádiónknak elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy minél több klasszikus zenét hallgassanak a gyerekek, ezért is szervez minden évben opera látogatást.
3: Nagyon szeretném, hogy minél több klasszikus zenét hallgassanak, és azon belül az operától se óckodjanak úgy, ahogy ez amúgy lenni szokott, és ahogy mindig elkezdem az opera tanítását, vagy operákról beszélni, hogy na ki az, aki nem szereti, hát ez elég nagy számban emelkednek a kezek, de mindig mondom, hogy innen szép nyerni, úgyhogy ezért ez egy nagy cél, hogy minél többet halljanak, és hát erre azt gondolom, hogy a leghitelesebb dolog az, hogy elmegyünk operába, és erre nagyon szuper alkalom ez az opera kaland lehetőség, amivel idén is eljutottunk.
2: Zsámboki Botond a gimnázium tanulója még sosem járt operában, de tetszett neki.
4: Hát mi énekórán néztük a Nabukkót, elég sok órán vele foglalkoztunk, és nekem azt tetszett, azelőtt nem nagyon láttam operákat.
2: Gyereknapot tartanak június 13-án Kistormáson, adta hírül a község a közösségi oldalán. A programok 9 órakor kezdődnek a Kistormási faluházban, ahol meglepetés mesefigura ajándékokat osztogat majd a gyerekeknek, de a nap folyamán lesz kezes-lábas bábszínház, zsonglőr show és közös lángosozás és palacsintázás is. A délelőtt folyamán csillámtetoválás, arcfestés és játékos feladatok is várják a gyermekeket. A Kistormási gyermeknapon a részvétel ingyenes.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM összeköt.
5: Bet you didn't know this, bet you didn't know this about yourself.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Belpolitikai botrány robbant ki Franciaországban egy 11 éves kislány meggyilkolása kapcsán, miután kiderült. A legfőbb gyanúsított már ismert volt a hatóságok előtt, kiskorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazások miatt, írja az MTI. Az egy hete eltűnt kislány Lianna holttestét csütörtökön találták meg egy mezőgazdasági területen az ország délnyugati részén. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, mivel az a lánya barátnője volt. A férfi ellen 2017 óta több jelzés és bejelentés is érkezett a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárta a rendőrség. Emmanuel Macron államfő francia újságíróknak montenegrói látogatásán az esettel kapcsolatban azt mondta, hogy nagyon gyors adminisztratív vizsgálatoknak kell megállapítaniuk a kollektív, rendszer szintű és esetleges egyéni felelősségeket, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket. Illegális dohánytermékekkel kereskedő bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal, közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Közleményükben azt írták, hogy a felszámolt bűnözői kör közel 3 milliárd forint értékű árut szánt a hazai fekete piacra. A Pest megyei helyszíneken végrehajtott akció során 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. A három gyanúsítottat pénzmosás büntettének gyanújával őrizetbe vették, letartóztatásukat a bíróság június 4-én elrendelte. Idén is együtt hangolódunk, ezzel a mottóval várta a Csengely Dénes Kulturális Központ a zene iránt érdeklődőket az Atom téren. A térzenét az idei első alkalommal a ProArtis Művészeti Iskola növendékei szolgáltatták kétszer egy órás műsorban. Elsőként a klarinét zenekar szórakoztatta a nagy érdemű Deák Zsolt zenekar vezető irányításával, majd a vonós zenekar játszott Kis Györgyi hegedű tanár vezetésével. Deák Zsolt klarinét szakszofon tanár rádiónknak elmondta, a klarinét zenekar 2 éve jött létre.
2: Az első koncertünk az tavaly volt a karácsonyi koncerten, ahol bemutatkozott a zenekar, majd Simoni Péter igazgató úrnak a kérésére, támogatására kezdtünk el folyamatában dolgozni, így minden héten, péntekenként, esténként a nagy teremben dolgoztunk. A zenekarnak a tagjai között csak az én volt növendékeim, a jelenlegi növendékeim vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy van köztünk olyan, aki már jó 10 éve elment innen, tehát már felnőtt, talán barátomnak is hívhatom őket, és van köztünk olyan is, aki jelenleg is az iskolának a tanulója, illetve olyan is, aki zenei pályán folytatta a tanulmányait, tehát ezt a szép hivatást követte utánunk. A repertoárt mindig az határozza meg, hogy milyen kottákhoz tudunk hozzájutni. Van olyan darabunk, ami reneszánsz, van olyan, ami barokk, van olyan, ami klasszikus, vagy romantika, késő romantika. Tehát teljesen lefedjük gyakorlatilag a klasszikus zenét.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Vízi nyílt napot szervezett az Atomerőmű Sport Egyesület szombaton a Paksi Csónakháznál. A rendezvényen kihívás, mozgás, élmények és jó hangulat várt mindenkit, míg a Duna túlpartjára átevezőket igazi beach hangulat fogadta bárral, fotózkodási lehetőséggel és fehér homokos Dunaparttal. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozzák az embereket a Dunához.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket, modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta a Jutarni List című horvát napilap szombaton. A 2025-ös éves védelmi jelentésre hivatkozva értesült az MTI. A lap szerint a katonák illetményét mintegy 40%-kal, a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Ennek ellenére 4 év alatt 1276-tal csökkent a horvát fegyveres erők hivatásos állományának létszáma. A Védelmi Minisztérium adatai alapján tavaly 751 hivatásos katona hagyta el a rendszert, miközben mindössze 538-an kötöttek szerződést katonai vagy tengerészeti szolgálatra. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is, írta a pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, három egymást követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá. Június 6-án ünnepelte 80 éves jubileumát a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Együttes. Volmanné Rejk Márta, az együttes vezetője, így idézte fel megalakulásuk időszakát rádiónknak.
2: Földessy János bácsi 1935-ben részt vett Szekszárdon egy sárközi falvakat bemutató rendezvényen, és ott határozta el magát, hogy Madocsa kincseit, a népzenei, a néptánc, a paraszti kultúrának a kincseit, hagyományait megörökíti, és úgy elkészíti, hogy az továbbadható legyen a felnövekvő nemzedékeknek, és 1946-ban alakította meg a Madocsai Népi Együttest, és szólította meg azokat a madocsai emberöket, akiket alkalmasnak talált arra, hogy ebben az induló csapatban munkálkodjanak, és az első próbákat a Dunaparti kocsmába tartották, oda hívta le őket, és onnan kezdődött minden. Az ő munkájukat Boldog István és Sereg István segítette ebben a kezdetek kezdetén, és ők táncosként is segítették a továbbadást.
1: Több mint egy éve készültek erre az évfordulóra, folytatta Volmanné Rejk Márta.
2: Erre az évfordulóra már több mint egy éve készülünk, de nagyon szeretnénk minden területen megmutatni a tudásunkat, úgy a múlt értékeit feleleveníteni, megmutatni, úgy pedig a jelenben dolgozó gyerekeket, felnőtteket, mind ami a madocsai értékekhez, hagyományokhoz kapcsolódnak. Kimondottan madocsai koreográfiával készülünk, pici változással, és olyan vendégcsoportokat invitáltunk meg erre a napra, akik szintén hagyományőrző együttesek, hogy egy kicsi színpompás színkavalkát kerüljön a színpadra, így a kalocsai együttes, illetve a bogyiszlóiak lesznek a vendégünk erre a napra. A Dunamenti, a Vüns Dunamenti nosztalgia csapat táncosaiból is hívtunk képviselőket, ők is velünk együtt ünnepelnek. Nagyon sokan tartoznak hozzánk, nagyon sok táncossal, néptáncot szerető emberrel van kapcsolatunk, úgyhogy nagyon szeretnénk egy igazán emlékezetes, felejthetetlen napot szerezni, úgy a madocsa lakosságának, mint a vidékről érkező vendégeknek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most most vissza a Paks FM slágereihez és a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Trasszer Tamással visszatértünk a szabad péntekben. Én továbbra is Harmat Gabi vagyok, és továbbra is kötetlenül beszélgetünk itt a közéleti történésekről.
2: Hát ami tehát, én nekem azért megvan
1: te
2: hát a keretem.
1: Te úgy érzed, hogy itt be vagy feszítve, vagy feszülve.
2: Igen.
1: Jó, hát csak. Korlátokat, tudod, a korlátok között szabad
2: az a szabadság,
1: ember.
2: Igen.
1: Én csak egyet kérek, hogy érthető legyél, és rövid. Na, szóval a lényeg, még mindig egy picit az alaptörvény módosításnál tartunk, amivel, vagy amiről Mészáros Gáborral is beszélgettünk az imént, és pedig ugye Súlyog Tamás a Velencei Bizottsághoz fordult az őt érintő alaptörvény módosítás ügyében, és ezt a Velencei Bizottság gyorsított eljárásban tárgyalja. Tegnap Nagy Attila Tibor politikai elemző Rónai Egonnál volt, és ő a következőt mondta, ami szerintem nagyon érdekes, hogy számára politikailag számára kérdés, hogy Magyar Péterék kellően bebiztosították-e magukat az európai partnereiknél, tehát hogy megkapták-e a politikai pecsétet arra, hogy Súlyog Tamással vagy a NER más közjogi méltóságaival szemben fellépjenek. És hát azért ez egy elgondolkodtató történet, tehát hogy akkor a Velencei Bizottság is az alapján működik, hogy éppen az Európai Unión belül milyen politikai szelek fújnak, magyarán szóval nem a jog és a jogállamiság elvén működik, hanem mindig a politika mentén működik, vagy pedig még hihetünk abban, hogy az Európai Unióban egyébként vannak olyan intézmények, amire az európai politikai elitnek nincsen ráhatása a döntéseire.
2: Nagyon jó a kérdés, bár szerintem nem erre gondol, de ha erre gondolt, akkor a kérdés attól még jó, és nagyon, én nagyon sajnálnám, hogyha az alapján működne, ahogy teljes mértékben, hogy mi a politikai érdek. Viszont kérdésem az, hogyha valaki egy sóhivatalnak, hogy is mondjam, degradál téged, majd utána odamész hozzá, akkor te nem viselkedhetnél normális körülmények között másként, mint egy sóhivatal.
1: Várjál, ezt azért mondjuk el a hallgatóknak, ugye, hogy te most mire utalsz, mert szerintem ez nem mindenkinek evidencia, hogy gyakorlatilag a Fidesz, a Velencei Bizottságot, meg az ilyen hasonló jellegű európai szervezeteket sóhivatalnak
2: tekintette. Hát meg Brüsszel, igen, tehát így.
1: Igen, de mondjuk ez nem biztos, hogy a Fidesz az ilyen értelemben egyenlő mondjuk Súlyog Tamással, de akkor most te ezt is feltételezted.
2: Én azt gondolom, hogy egyébként a hallgatás beleegyezés, tehát azért ő neki nagyon, ugye arról beszéltünk, és én korábban is elmondtam többször, hogy én szívesen adnék Súlyog Tamásnak esélyt, de ő már bizonyított. Tehát ugye, ha egy Rexona, vagy hogy hívják ez a, nem is tudom melyik őneki bizonyítékkel nem ígéret, akkor én azt gondolom, hogy őneki volt több éve arra, hogy bizonyított, és hát enyhén szólva azért nagyon fontos témákban nem nyilvánult meg, mert azt gondolom, hogyha van egy nyugati integráció, és itt például erről is beszélünk, egy országban, és neki megyünk Brüsszelnek teljesen értelmezhetetlen, sőt, dehumanizálós módon. Tehát itt nem az volt a baj, hogy azt mondjuk, hogy Brüsszel ezért meg ezért rosszul működik, és ezért változtassuk meg, hanem a lehető legszerencsétlenebb pózokba, AI vezérelt módon ábrázolunk egy Ursula von der Leyent, akinek valószínűleg 4 gyereke nagyon örült, amikor az anyát ilyen nem teljesen normális állapotban láthatták volna Magyarországon plakátokon, én gondolom, hogy nem látták. Na most ez nem biztos, hogy belefér egy kultúrába, és
1: így és kellett volna megszólalnia, mondjuk?
2: Igen, tehát én azt gondolom, hogy minden olyan élethelyzet, amit dehumanizál képekkel, bármivel mással, az azért egy erősen olyan terület, ami ráadásul nyugati integrációról beszélünk. Az, aki most ne értsen félre, legalábbis eddig még úgy tudtam, és ne értsen félre senki, de az, aki egyszer kihúzza az orosz szót, utána bent tartja, nem tudom komolyan venni, és nem magánemberként nem tudom komolyan venni, hanem hivatalként nem tudom komolyan venni. Egyszer adjon ki közleményt, de az jó legyen.
1: Értem, amit mondasz.
2: Engem azt se zavart volna, ha az orosz elsőre kimarad belőle.
1: Aha. Értem, amit mondasz, ettől függetlenül én nekem ennek a történetnek most az az aspektusa érdekesebb, hogy az Európai Unió valamivel vádolta a magyar kormányt, ami egyébként még igaz is lehet. Szóval én ezzel nem vitatkozok. De a jogállamiságot számon kérni úgy, hogy egyébként ez például, lehet, hogy egyébként ő nem ezt értette alatta, de szerintem ebből nagyon ez jön le, hogy tulajdonképpen az, aki benne van a politikában, az úgy látja, hogy az európai politika pont ugyanúgy politikai érdekek mentén, és nem a jogállamiság, nem a szép eszmék meg az elméletek mentén működik, hanem amentén működik, hogy most a politikai szél az éppen merre fúj, vagy merről fúj, és akkor annak mentén lehetnek, de ez feltételes módban, meg így kérdőjelesen mondom, meghozva döntések. Lehetséges ez? Mert ha igen, az baj.
2: Nyilván baj, de azt gondolom, hogy ez még egy jó csomó ideig itt velünk lesz ez a történet. És egyetlen egy probléma van, nincs idő, és nem tudom, hogy ki az, aki vállalja, és ezért mondtam a játékelméletet, hogy ahhoz, hogy valóban legyen tétje a történetnek, ahhoz a ugyanolyan feltételeknek kell lenni mindenkinek. Olyan nincsen, hogy te nem tudsz veszíteni. Uh-huh. Tehát legyen tétje annak, hogy te küllő vagy a kerekek között. Uh-huh. De itt nincsen. Tehát az a baj, hogy ezeknek a hatalmasságoknak nincs igazából veszteni valójuk, és nincsen igazából tétje annak, hogy ők valóban a saját szakmájuknak az elvei alapján korrekt megoldásokat hozzanak. És mire kiderül, hogy bűnözők, köztörvényes bűnözők, már pedig erre azért van esély, mert ugye, hogyha a küllőklek közé teszik a botot, akkor valószínűleg ez nagyon sok életbe kerül, akkor, és a magyar nép egyébként szavazott, hogy megyünk Brüsszelbe, hogy is hívják kolni, tehát elnyomott népnek, szolganépnek, akkor mi legyen a történet? Uh-huh. Tehát nem lesz, tehát nincs idő rá, ez a baj.
0: Szabad péntek Best of összeállítás.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Strasser Tamás és Harmad Gabi visszatértek a Szabad Péntekben, és folytatjuk. Ha már a játék elmélettel zártad az előző blokkot, vagy arra utaltál, akkor egy kicsit beszélgessünk a BL döntőről, mert nagyon érdekes volt számomra, például az is közéleti szempontból volt ugye érdekes, az Orbán kormány rengeteg kritikát kapott a stadion építési láz miatt, ami őket jellemezte.
2: Én ezek közé tartoztam.
1: Így van. És ugye az ellenzéktől is rengeteg kritikát kapott ennek kapcsán, mert mindig jöttek azzal, hogy az egészségügyi intézmények, az oktatás, a kórházak, a stb.
2: Én a vizeket szoktam mondani.
1: Jó, oké. Na mindegy, minden esetre a lényeg, hogy hát ennek ellenére megtelt a VIP szektora a Puskás Arénának, többek között a Tisza jelenlegi vezető politikusaival, és hogy ez egy kicsit számomra azért, hogy mondjam, most nem tudom, hogy személy szerint Kapitány István mondjuk kritizálta e tekintetben, nem tudok visszaemlékezni rá, hogy kritizálta e tekintetben mondjuk az Orbán kormány, de az biztos, hogy nem arcvesztés ez, vagy nem is biztos, csak hogy nem arcvesztés ez a Tiszának így bizonyos értelemben?
2: Figyelj, ezt nem tudom eldönteni, tehát ez ugye attól függ, hogy kinél és hogyan. Ezt olvastam rengeteg ilyen dolgot, de akkor tisztázzunk valamit. Magyarországnak nem az a kérdés, hogy kell-e egy népstadion, vagy Puskás Aréna. Én azt gondolom, hogy lehet, és azt is el tudom képzelni, hogy van még egy-két vidéki stadion, ami mondjuk adott esetben önállóan is életképes. És üzletileg. Csak az a baj, hogy a magyar stadionok nagy része üzletileg nem működőképes. És így költöttünk rájuk sokat. Tehát ezt kéne egyszer végig gondolni. Tehát amikor én kritizálom a stadion programot, akkor azt mondom, hogy többet költöttünk rá, mint ami üzletileg megtérül. Én azt gondolom, egy Puskás Arénában, és hogyha még nagyobb lenne, azt is el tudtam volna fogadni, és egy országnak, mint amekkora Magyarország, igenis kellene, hogy legyen egy nagy stadionja, és igen, Prágával versenyzünk például abban, hogy milyen zenekarokat tudunk idehozni, mert Prágából eljönnek ide, mint ahogy Magyarországról is elmennek Prágába, vagy Pozsonyba, Bécsbe, és ezekkel versenyzünk, ezekkel a helyszínekkel, például a világsztárok kapcsán. Uh-huh. És ehhez viszont tényleg kell valami, és ezek kifogják magukat simán termelni, de hogy úgy tudom, hogy mit tudom, Groupamából a francia tulajdonos, nem is tudom, közel milliárdos tételeket vitt haza, mert van profit. De nagyon sok vidéki stadion képtelen, hát most nézzük meg a haladásét, hogy milyen körülmények vannak és hogyan van, és nem tudják fenntartani. És van még ilyen, lehet, hogy Debrecen is simán elbírja, mert elég nagy város és eléggé nagy vonzáskörzet, hogy mondjuk oda nem első vonal, hanem másodvonalas világsztárokat hozzunk, és mondjuk az is kitermeli a sajátját. Ez nem kérdés. Ez nem kérdés, hogy egy-két stadion kell. Az a kérdés, hogy nem csináltunk-e túl sokat ezen az alapon. A másik, és én ezt kritizáltam mindig, és remélem, hogy mások is. A másik probléma pedig az, hogy most a tiszás politikusok most ezzel, én azt gondolom, hogy nem tudom, a magyar nép erre recek, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, mennyire áll törvény felett, és sikerül úgy jegyet szereznie valahova, ahova ő csak ácsingózik bejutni, és hát akkor nyilván ezeket a lehetőségeket megragadták. Nézd, én biztos nem ez lett volna az első dolgom, hogy elmegyek, de mondjuk attól, hogy mondjuk otthon nézed egyedül a BL döntőt, vagy kisebb társaságban, biztos nem tudsz annyi Instagram lájkot összeszedni, mint az, hogy a VIP-ben nem tudom én kikkel fotózkodsz együtt, és kikkel futottál össze. Tehát itt én azt hiszem a Ráci Enő a Beckham-mel is összefutott, és hát zokon vette, hogy Beckham nem tette ki a saját oldalára, hogy ki mindenkivel futottál össze. Egyszerűen a Mick Jagger és a nem tudom, ki is volt a másik, akivel együtt nézte a Mick Jagger, vagy a Beckham
1: Nem tudom, én a Luis Figóra emlékszem, hogy ő is ott volt, mert ugye, ő volt a nagy szerelem. még.
2: Na, értem. Tehát, hogyha végig gondoljuk a történetet, akkor azért itt megvannak. Nem gondolom, hogy ebbe azért le kéne menni. Ha ez lesz a legnagyobb hibájuk, akkor én támogatom őket.
1: Na jó, akkor menjünk tovább, mert a másik mondás ott pedig az volt így a különböző állami vezetők kapcsán, ugye, hogy a saját szakmájuk elvei mentén korrekt döntéseket kellene, hogy hozzanak, és hát ez nem minden esetben valósult meg az előző ciklusban, és hát ennek kapcsán jutott eszembe az, ugye most a hétnek a híre volt, hogy a rendőrség...
2: Kettős mérce, tehát most másként lépnek fel ugyanazokban a helyzetekben,
1: igen,
2: korábban te
1: most akarom, igen, most akarom igen, erre rávezetni, tehát hogy ugye például itt a hét híre volt, hogy az országos rendőrfőkapitányt, illetve a budapesti rendőrfőkapitányt is menesztették, és a másik hír pedig az volt, amit ide kapcsolnék, hogy elrendelték például Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsoltnak, és további 5 embernek a letartóztatását a parkfenntartási kenőpénz botrányban. Ugye Molnár Zsolt DK-s politikus volt, a másik két név pedig fideszes.
2: Mit? Momentus most is volt.
1: Hát jó, Molnár Zsolt az igen, okay. ilyen színváltós volt, de mindegy, szóval ő DK-ból indult így alapvetően, és hát ugye itt felmerül a kérdés, hát egyrészről most így hirtelen április 12-e után bizonyos állami szervek, NAV. Hatóságok, NAV, rendőrség, ügyészség, hát hirtelen elkezdtek...
2: Gyermekvédelem.
1: Igen. Hirtelen elkezdtek dolgozni, vagy nem is dolgozni, de hogy hirtelen elkezdtek olyan politikai ügyeket elkezdtek kapirgálni, amit eddig nem.
2: Bocs, hadd pontosítsalak. Olyan büntető ügyeket, amiknek politikai felhangja
1: igen,
2: is van.
1: Igen, bocs, igen, így akartam, igen. De hogy a lényeg az, hogy itt nekem most nem is az az érdekes, hogy az előző, nem tudom én, ciklusban esetleg ezt nem tehették-e meg, vagy meg. Ez is egy érdekes kérdés, nyilván az minősíti az előző ciklusban a belügyminisztert és a feljebb valókat, de igazából azért valahol az ember felteszi azt a kérdést is, hogy tényleg ilyen morális erkölcsi szinten van az átlag állami szervezet rendszeri vezetés, hogy mindent csak úgy és csak akkor csinál, hogyha politikai szinten ez megengedett, és nem azok mellett a szakmai elvek mentén, amire te is egyébként utaltál, hogy korrekt döntéseket a szakma elvei szerint. Mert hogyha ez így van, akkor ugye tulajdonképpen mindig csak azt csináljuk, amit szabad, amit megengednek.
2: Parancsra tette.
1: Szóval, hogy ez valahol szerintem ezért szégyenkezni kéne az országnak, nem?
2: De szerintem azért, mert mi neveltük ki őket, és lehet, hogy az ország is ilyen, most ne értsen félre senki, nyilván nem leszek túl népszerű, de adott esetben ez a probléma, hogy mi hiába beszélünk mi magunkról úgy, hogy nem tudom, 1000 éves keresztény ország, de úgy néz ki, hogy attól függ, hogy Jézus vagy Barabás, hogy éppen melyik csörget jobban.
1: Igen, és egyébként én mindent értek, szóval, hogy egzisztenciális félelem, meg stb. Ez benne van, és ahol akinek gyereke van, mit tudom én, idős szülei, vagy valakinek segítenie kell a családjából, mert annak, mit tudom én, beteg, vagy bármi. Szóval én értem, hogy vannak ilyen megkötöttségek, de hogy nem tudom, hogy ezt lehet-e így élni az életet folyamatosan félelemben, és nem abból a szemszögből közelíteni, hogy figyelj, ha én itt nem működhetek az elveim szerint, akkor én innen fölállok, és keresek egy másik helyet, ahol működhetek. Nem, benne maradok inkább, és mindennek fejet hajtok. Szóval ez valahol gáz, és egyébként az, hogy most kik jönnek, az nagyon-nagyon fontos, hogy ki jön majd például egy rendőrség élére is, mert azért jó magam is, ahogy dolgoztam a rendőrségen, tehát azért tapasztaltam olyan anomáliát, mondjuk a rendőri vezetők, de akár ez még a belügyminisztérium felől is érkező anomália volt, hogy mondjuk egy péntek délután, amikor munkaidő vége előtt 10 perccel érkezik meg egy dokumentum, hogy azonnalosan valami adatszolgáltatást csináljanak meg, amit nyilván nem lehet megcsinálni 10 perc alatt, amíg vége van a munkaidőnek, tehát túlórázni fog az a rendőr, aki ezt megkapta, miközben így elolvasva a levelet látod, hogy figyelj, ez 2 hét múlva is... Abszolút.
2: Tehát, sőt, lehet, hogy megoldja magát.
1: Így van. Tehát, hogy azért az nagy kérdés nyilván, hogy kik jönnek ezután, Én nagyon-nagyon kívánom a volt kollégáimnak, hogy tényleg olyan vezetők legyenek, akik tiszteletben tartják azt, hogy az embernek van magánélete, egy-kettő, egyébként alá tudnak írni egy nyomorult dokumentumot hétfőn is, hogyha péntekre neki valamire szüksége van, és tud tervezni, mert ugye a legnagyobb probléma, hogy ilyen adhok jelleggel szivatás szintjén mennek ezek, hogy jó, hát akkor most a miniszter úrnak kéne valami, miniszter úr meg 3 napig érte, rá se néz arra, amit megkapott, na, szóval mindegy.
2: Vagy később se.
1: Igen, úgyhogy én kívánom, hogy jobb vezetők legyenek, és ne ilyen visszaélő, tehát az embereknek a munkájával visszaélő emberek, de hát azért ez akkor is egy érdekes dolog, hogy most működnek ezek az állami szervek, és addig pedig nem. Tehát, hogy néztük körbe az az állami vezető egyébként, aki eddig akárhol ült, NAV-nál, vagy bárhol, és nem nyúlt hozzá ügyekhez, ami nyilvánvaló
2: volt. Ő egy aláfölé rendelt szervnek a része, és ő azt csinálja, amit a főnök mond.
1: Aha.
2: Érted? Tehát egyébként talán...
1: De ki a legnagyobb főnök?
2: Igen. Na jó, de most gondolj, igen, természetesen, tehát most azért gondolj bele abba a sztoriba, talán Bibó mondta, hogy demokratának lenni annyi, mint nem félni. Tehát most komolyan gondoljuk, ha mindenki itt fortélyos félelem igazgat, akkor lehet itt demokráciát, ami egyébként nem arról szól, hogy van egy titok szó, egy szitok szó, vagy nincsen, hanem tényleg arról szól, hogy elméletileg, ahogy annak idején mondta Churchill, még egyenlőre jobbat nem találtak. Tehát elméletileg ez az a rendszer, amelyik leginkább tudja azt garantálni, hogy összességében emberi méltóságnak megfelelően élhessünk. Nyilván, ha ki van még egészülve egy-két jó szolidaritás és egyéb dolgokkal, akkor ez működik. De így, hogyha mindig mindenki azt nézi, hogy egyébként tudom, hogy te hülye dolgot mondtál nekem, de én megcsinálom, hogy nem tudom, lojálisnak tűnjek, hát az tragédia.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Mi pedig Tamással folytatjuk, méghozzá azzal a témával, hogy Torockai László fogja a Mi Hazánk elnöke vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottságot, amit tulajdonképpen egy ilyen parlamenti vita hevében dobott oda neki Magyar Péter, hogy akkor nézze, lássa, hogy kivel van dolga. Ön fogja vezetni ezt a bizottságot, természetesen hozzátette, hogy az ő volt feleségének, Varga Juditnak semmiféle felelőssége nincsen ebben a témában, és hát mondjuk úgy, hogy a Mi Hazánknak a frakciója is úgy jó derült ezen a hirtelen felinduláson. Te hogy látod ezt?
2: Szerintem nem lehetett ez hirtelen felindulás, én azt gondolom, hogy ezek azért megvannak tervezve. Egyébként ez egy racionális döntés volt, hát én nagyon sok torockai videót láttam, hát nem azt mondom, hogy nagyon élesek voltak azért, de nem voltak feltétlenül hasztalanok, ami a végrehajtói kamarával kapcsolatos. Nyilván én magam is van egyfajta véleményem, és azt gondolom, hogy az egyik legrosszabbul működő intézményrendszer Magyarországon, és hát nyilván nagyon sokat lehet egyébként arról is vitatkozni, hogy ez olyan jó helyen van-e vállalkozóknál, vagy sem. És ez nem úgy van vállalkozás, ugye, hogy én profitot kell, hogy termeljek csak, hanem itt ugye elméletileg jogorvoslatokat, hogy mondjam szépen, kell kieszközölni. És azért ugye itt az, hogy egy végrehajtónak más az üzleti érdeke, mint egyébként össztársadalmilag, mert az egyikbe több a pénz, mint a másikba, ez nem biztos, hogy annyira szerencsés egyébként, maradjunk ennyibe. De visszatérve a kérdése, azt gondolom, hogy nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával. Azt gondolom, hogy egy rákfenéje ennek a mai társadalomnak, rákfenéje talán az előző kormánynak is. És innentől kezdve most az, hogy politikailag milyen haszna van, milyen haszna nincsen, már arról írnak az újságok, hogy ez most csak egy pillanatnyi összeborulás, szüksége van-e Magyar Péternek a Mi Hazánkra, tehát ugye már elkezdődik mögötte a politikai adok-kapok, miközben azt gondolom, hogy például egy olyan bizottságnak a munkáját átadni valakinek, amelynek a munkája kapcsán én érintett vagyok, még akkor is, hogyha elváltam, mert ha kiderül, hogy a volt feleségem foltos, akkor az az én gyerekeimre is
1: visszahat.
2: Tehát most ne értsé félre, még így is, hogy esetleg abban érdekelt, hogy biztos, hogy ne legyen, tehát ő azért biztosra ment ebben a dologban, hogy csak nincsen mögötte egy alkú, hogy oké, elintézheted is lehet, csak az én feleségem maradjon ki a végén. Ugye, ha már minden mögött valamit találunk, és látunk, és akarunk látni, de azt gondolom, hogy ez így helyes lenne, mert nyilván valaki, aki nagyon úgy érzi, hogy az ő abban a dologban nem érintett, mindenki mást magával ránthat. Ha én nekem sikerül ez bebizonyítani, hogy ez így van, és tudjuk, hogy valami volt. Nem kicsi, nagyon, hát az, hogy a Satlnak az anyukája még ma is 300 millió körül kap, ha jól emlékszem, hát nem tudom, az embereknek az igazságérzete. Uh-huh. És jogosan.
1: Igen, bár azért én így most felteszem a kérdést neked, hogy parlamenti vizsgáló bizottság mit ér? Hát ugye vannak nyomozó hatóságok, amiknek az a feladata, hogy kinyomozzanak, meg vannak az eszközeik is, a felderítés eszközei, lehallgatás, egyéb lehetőségek, kihallgathatóság, stb. Tehát, hogy mit tud hozzáadni egy parlamenti bizottság ehhez, én mindig ezen tűnődök. Én egy kicsit úgy érzem, hogy ez az egész egy színház, egy show, egy parasztvakítás, ha úgy tetszik, hogy fú, létrehozunk egy ilyen bizottságot, még ráadásul milyen jó fejek vagyunk, hogy mi ezt odaadjuk az ellenzék egyik pártjának, mármint elnökleti szinten, és a többi, és a többi, és valójában igazából mit tud kideríteni? Mihez van hozzáférése? Mihez van eszköze egy ilyen
2: bizottságnak? Hát most már elég sok minden szankcionálva lesz. Akár 2 évet is lehet kapni majd, ha jól tudom, aki ilyen bizottság előtt hazudik, vagy egyebet nem jelenik meg, tehát azért most már szankciói is lesznek. Én azt gondolom, hogy egyébként mondod a nyomozó hatóságot, de egyébként egy nyomozó hatóságnak adott esetben esetben, ha egy bizottság előtte töri a jeget, lásd, ugye szolgalelkű, most láttuk, hogy hirtelen kimennek, hirtelen ügyek vannak, és akkor mondtuk, hogy nem, még nem
1: de is beszéltük most a Balási. Igen, de ez egyébként most is szolgalelkűségből van, tehát ez a szomorú a dologban.
2: Igen,
1: szolgalelkű volt, csak más volt kormányon, most is szolgalelkű, és most kezdi el azokat az ügyeket, amiket ugyanúgy ez.
2: Jó, de egy generációnak fel kéne épülni, amelyik esetleg tud önállóan is levegőt venni.
1: Hát ja, ez igaz.
2: Ugye? Tehát én azt gondolom, hogy ez nem fog menni, és talán a fiatalok mindig ezt mondjuk, de aztán ki tudja. És mondok akkor egy példát neked. Például emlékszel te arra, hogy ki volt Szabadi Béla?
1: Nem.
2: A Tordján államtitkára volt, aki egyébként leülte a Tordján helyett a leülni valókat, mert mindent ő írt alá. Na mondjuk egy ilyen bizottság kimondhatná azt, hogy jogilag nincsen felelőssége a miniszternek, de mindenről tudott.
1: Uh-huh.
2: És akkor megint egy másik élethelyzet lenne, és a politikai felelősség, illetve az egész kultúrának a része, és adott esetben, ahogy hogyan lehet például informálisan valakit utána leültetni, ha mondjuk ő az érdemi szerző, csak semmi nincs rajta a kézlenyomata, és tudjuk, hogy minden onnan van. Na erre jók lehetnének, uh-huh. Érted? Tehát, hogy kimondja azt, hogy ugye nem fogjuk tudni bizonyítani, mert sehol nincs aláírás, semmi nincsen, informálisan mentek, és le tudjuk ültetni azt, aki de tudjuk olyan informális dolgokat ki lehet mondani, hogy bizony innen jöttek az utasítások. És akkor már lehet, hogy egy bíróság megfontolná, hogy mondjuk tettestásként, vagy hatalommal való visszaélés, vagy befolyással való üzérkedésként, mondjuk ez megjelenhet-e.
1: Uh-huh.
2: Ha egy bizottság mondjuk ezt kimondja.
1: Aha, értem. Hát jó, én
2: viszont ha jogilag egyébként, egyetértek, neked van igazad, de most miért ne vázoljunk fel egy olyan kultúrát, amelyik működik?
1: Uh-huh. Hát jó, egyébként tök jó. Tehát én szeretem az ilyen utópiákat felvázolni, mert fontos, hogy legyen a társadalom előtt egy jó példa, hogy ezt kellene elérni, abszolút támogatom. Egyébként, ha már itt tartunk, és tényleg az előző blogban nem beszéltük ki azt a részét ennek a bizonyos...
2: Hanem a
1: Molnár Zsoltéknak a letartóztatásának, hogy amúgy most ez egy picit valahol szerintem faramúci, nem? Hogy azért náluk nagyobb halak voltak a rendszerben, akikkel szemben továbbra sincs semmilyen fellépés, tehát mondjuk a Fidesz első vonalában akár a miniszterek között is, tehát így lehetne kutakodni, és valahogy még mindig nem kutakodik ez ügyben.
2: Hát azok nagyon mélyen vannak azok az akták.
1: Ja, értem. Hogy
2: igen, még a feljelentése került oda. Majd azok később fognak. Értem. Lehet, hogy a bizottságok segítenek benne, hogy legyenek feljelentések.
1: Nem csak, hogy megint az van, hogy felmerül az emberbe a kérdést, tudod, hogy jó, akkor lesznek ilyen kirakat perek, ilyen kirakat őzek, akiket leültetnek, de egyébként az igazán nagy halak, akik az egészet működtették, akik az egésznek az agytrösztje voltak, na azokkal az megint nem fognak nyúlni, és azok a milliárdok, súlyos milliárdok, azok, amiket magukénak tudhatnak, azok továbbra is ott lesz. Az ő
2: igen, ez ebből biztos lehetsz. Nyilván az igazi kirakat az lesz, hogyha a miniszterelnök volt miniszterelnök sorra kerül, mert akkor azért azt látjuk, hogy senki nem az, hogy felmentés lesz a vége vagy sem, az egy másik történet, de akkor látjuk, hogy senki nem kerülheti el. A másik pedig, ugye, ha már mondtad ezt az ügyet, állítólag itt igazolódott először, egyértelműen ez a 70-30, akkor pedig ez még sokszor előkerülhet, tudod? Mm. Tehát, hogy aki kormányon van, kap 70-et, és aki ellenzékben van, kap 30-at.
1: Aha. Ja.
2: Ez, amit még a Dávid Ibolya emlékszel, igen, hogy amikor feldobta ezt a...
1: Igen, emlékszem, őre emlékszem.
2: Na,
1: figyelj, még egy dolgot hagyd dobjak be, mert még van körülbelül 2 percünk ebben a blogban, ami még egy érdekes dolog, és ugye most Torockai László kapcsán beszéltünk arról, hogy a vizsgálóbizottságot ő vezeti majd, mint elnök.
2: De ez neki is egyébként érdekes jelenpróba lesz.
1: Igen, abszolút, ugye? abszolút. Viszont a másik, ami szintén egy ilyen érdekesség, ami hát megosztja a tisztásokat így, ahogy nézem a komment szekciót, az pedig az, hogy Varga Mihály a helyén maradt, és Varga Mihályban továbbra is bízik Magyar Péter, tehát a Magyar Nemzeti Banknak az elnöke az nem fog változni. Na, ez egy érdekes szitu. Szerinted mert én azt mondom egyébként, hogy ez lenne egy normális demokrácia lényege, hogy attól, hogy valaki egy másik pártnak a tagja, vagy azt erősítette is, attól még, ha jó szakember, akkor maradhasson a helyén. Én ezt gondolom, hogy ez tök jó lenne. De hogy nagyon sokan ezzel például úgy vannak, hogy hát azért kiszolgálta a Fidesz 16 éves uralmát, és hogy semmivel se jobb, mint a többiek, csak maximum nem volt annyira szem előtt, és nem állt bele olyan dolgokba, mint mondjuk egy Lázár János beleállt, és ugye ezért nyilván célkeresztbe is volt.
2: Más a habitus. Én nem tartom egyébként annyira jó szakembernek a Varga Mihály, tehát az ország lezüllesztése, bár ugye állandóan lehetett olvasni a Matolcsival való állandó nézetkülönbségeiről, ő egyébként sokkal szigorúbb lett volna bizonyos értelemben a költségvetéseknél, tehát voltak azért ilyen jó történetek. Ugye engem érdekel a gazdaság, tehát azért én eléggé sok mindent olvastam annak idején, hogy a piac hogyan ítéli meg ezeket a dolgokat. Elárulok neked, ebben nincsen semmi izgalmas. Egyetlen egy dolog van, a piac nem fogja elnézni, az nem politika. És a jegybanknak az elnöke az tabu téma. És az nem a politikának tabu téma, hanem a piacnak. És a piac két perc alatt tönkreteszi az országot, a forintot, a bármit. Érted?
1: Jó kilátások.
2: De tényleg, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos döntés volt, hogy őt nem piszkálja, mert abban a pillanatban pánikba esik a piac, és nem 3.54-re megy le az euró, hanem felmegy 4.30-ra.
1: Aha, értem.
2: Tehát azt nem lehet kisakkozni. Azt, hogy a Velencei Bizottságnál mit fognak mondani a súlyokra, a piacot nem érdekli. És a piac nem egy akkora, hogy mondjam, tehát a súlyok nem tudja tönkretenni a magyar gazdaságot. A Nemzeti Bank igen.
1: Aha.
2: Már az elnökének a kérdése.
1: Értem.
0: Szabad péntek Best of összeállítás.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk még egy utolsó blokkra, Strasser Tamással. Gondolkodnom kellett.
2: Hát ugye, ez ismerős az érzés, ebben én vagyok a világcsúcs tartó ezen. Röhögni szoktunk, hogy én mennyire nem jut eszembe a nevek, mert igen, már azon gondolkodom, hogy milyen jó kérdést kell feltenni.
1: Kell feltenni, na. Jó, viszont akkor beszéljünk még egy ilyen helyi aktualitásról is. Ugye Cseh Tamás a Tisza országgyűlési képviselője, a hármas számú OEVK-nak az országgyűlési képviselője közé tett egy videót, méghozzá az NKA-s támogatások kapcsán, és ugye itt elmondja, hogy 99.500.000 forintot osztottak szét az NKA-s támogatások szintjén a megyében. Ebből például a Tamási Városért Közalapítvány két részletben 40 millió forintot kapott, a Dunaföldvári Kertbarátok 10 milliót, a Paksi Ifjúságért Egyesület 15 milliót, illetve van egy közbeszerzési cég, ami itt szintén Pakson kapott egy nagyobb összeget. Nem, az egy másik, a Gerjeni. Bocsánat. Az egy másik, most azt nem, de igen, tehát így föl van sorolva, ha valaki szeretné.
2: És meg vagyok sértve, 17 milliárdból csak ennyi jutott nekünk.
1: Ja, ez az, milyen?
2: Ugye 17 milliárd most a vége, vagy most
1: hát,
2: ott
1: valami
2: tartunk.
1: Ilyesmi, én úgy emlékszem, igen, de most erre nem mernék mérget venni. Minden a lényeg, hogy itt azért ez érdekessége szerintem a dolognak, hogy mondjuk itt van ez a Dunaföldvári Kertbarátok, ami egy 10 millió forintos összeg, plusz még valami cégen keresztül még további 15 millió forintot igény bevehetnek, igen. Ugye ők a jubileumukra kapták ezt a pénzt, és csak összehasonlításképpen mondanám, hogy a Tűzvirág Tánc Egyesület, ami a Paksi önkormányzat honlapján elérhető, ugye, hogy az egyes kulturális pályázatokon ki mennyi pénzt kapott, tehát ők a legutóbbi jubileumukra 15 millió forintot kaptak a Paksi önkormányzattól. Szóval most, hogy ez sok vagy kevés, ezt nem tudom így eldönteni, mert nyilván nem tudom, hogy mire kellett, és nem tudom, hogy a Dunaföldvári kertbarátoknál ez mire ment el az a pénz, nyilván az lenne nekünk az érdekes. Tehát így önmagában az, hogy a nem tudom, így az égbe kiáltjuk, hogy ki kapott, az szerintem még nem elég információ ahhoz, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy egyébként az jogos vagy nem jogos volt.
2: Hát, annyiból érdekes lehet a történet, hogy mi azért már Magyarországon úgy gondolkodunk, hogy mindig keresünk mögötte valamit. És azért
1: igen,
2: azok, akik
1: igaz.
2: Esetleg beavatottabbak, esetleg gyorsabban megtalálják.
1: Egyébként a Paksi Ifjúsági Egyesületről én annyit tudok, meg annyit derítettem ki mondjuk így a műsor előtt, hogy amire emlékszem, hogy a városnapján rendszeresen kint voltak, ez nem azt jelenti, hogy ennél több aktivitásuk nagyon volt, de olyanok, akik egyébként kapcsolódnak valamilyen szinten, vagy kapcsolódtak az egyesülethez, ők mondták, hogy valóban nem volt túl nagy aktivitás. Na most akkor persze felmerül a kérdés, hogy oké, de akkor mire kapnak, és akkor itt megint egy picit ugye beszélhetek haza, vagy érintettként a dologban, annyiban, hogy például a Vegyeskarnak is, ami egy egyesület tagja vagyok, például az Öregdiák Egyesületnek vagyok tagja és elnöke, és hogy ezek viszont aktív egyesületek, amik föl tudnak mutatni rendszeres programokat, nem csak Pakson, hanem Pakson kívül is, például a kórus, az Öreg Diák Egyesület az elsősorban a Pakson belül, de azért azt gondolom, hogy az, hogy olyan egyesület kap ilyen összegeket, akinek így a városon belül nagyjából szerintem a 10-ből 10 embert megkérdezett, nem tudja, hogy létezik. Szóval az baj, mert egy Tűzvirágról mindenki tudja, hogy létezik, egy Főnix Tánc Egyesületről mindenki tudja, hogy létezik, és a többi. Mondhatnám akár példának a fideszes keresztény értelmiségi szövetségét, mármint, hogy nem Fidesz, tehát nem ez a nevük, csak simán keresztény értelmiségek
2: igen,
1: szövetsége,
2: de hogy
1: az egy kapcsolódás van.
2: Nincs ezzel baj.
1: Igen, akik egyébként hónapról hónapra rendszeresen
2: minőségi
1: előadásokat.
2: Attól, én esetleg minősítem a vendéget.
1: Az előadót, igen, amit te nem szeretsz.
2: Ezzel sem az a probléma egyébként, mert miért ne tehetném szerintem, és ettől még én értéknek tartom azt, hogy őt meghívták.
1: Így van.
2: Ez
1: így
2: nem
1: van.
2: Zárja ki egymást.
1: Igen, és ők, tehát hogy tényleg látszik, hogy nekik van egy aktivitásuk, van egy egyébként 80 fő körülbelül, aki rendszeresen megjelenik mondjuk az előadásokon, és érdekes előadók, nem biztos, hogy egyetértek az előadókkal, de hogy érdekes.

0: Csak a témák és az előadók. Na, és akkor ehhez képest...
1: Nagyon jó volt a Demeter Szilárdot is Pakson látni egyébként például, csak
0: igen,
1: hogy mondjak
0: igen, ha már itt a, igen,
1: és a többiek
0: a
1: is olyan érdekesek.
0: Vagy a Földi László például, nekem igen. Az is nagyon tetszett, de talán a, hogy is hívják a Gyuri bácsi, milyen Gyuri... Nógrádi György, igen. Őt is meghittek, szóval, hogy na. Szóval, hogy azért van, hogy mondjam, még hogyha most azt nézem, hogy ki, melyik egyesület kihez áll közelebb, így mondjuk politikailag, bár az egyesületek ugye politikailag függetlenek, de nyilván lehet
1: nem
0: egy...
1: Nem feltétlenül, csak nem szabad direktnek lenni, tehát most miért ne, tehát még a pártoknak is van alapítványa.
0: Igen, igen, de hogy akkor is azt mondom, hogy hát ez a Paksi Ifjúságért Egyesület, ez így fura.
1: De figyelj, igazából az egész történettel azért maradjunk annyiba, hogy nem ez volt a baj. Még a 17 milliárd forint sem sok, ha jó helyre megy. Az volt a baj, hogy nem tudtunk róla, azok, akik elméletileg a nevüket adták hozzá, azok nem tudtak róla, és nyilván Magyarországon fennáll a gyanú arra, hogy hát, hogy is mondjam, egy tiltott pártfinanszírozás irányába ment el a történet.
0: Jó, azért azt se felejtsük el, és ezért is próbáltam hangsúlyozni azt, hogy nagyon kevés információt tett közé Cseh Tamás, mert igazából...
1: Én most nem a Paksiról beszélek, hanem arról, hogy minden, tehát sem a 17 milliárddal nincs baj, sem azzal, hogy szétosztották, hanem nem átlátható, nem tudták a kuratórium vállalni érte a felelősséget, stb. Stb. És sok helyen bizony az is felmerült, hogy nem ingyen kapták.
0: Igen, felmerült, de nyilván valóan, és akkor lenne korrekt egy ilyen jellegű videónak is a közzététele, azt gondolom, hogyha ha mondjuk azt mondaná, hogy figyeljetek, föltesszük a pályázatokat egy nyilvános honlapra, ahol meg lehet nézni, és döntsétek el, hogy azok a pályázatok szerintetek megvalósultak-e a városotokba, mert simán lehet, és olyanokat is hozhatnak egyébként olyan helyzetbe, hogy látszólag valami visszaélés van a történetben, valójában meg nincs, akik ténylegesen mondjuk kulturális programok megvalósítására vették fel a pénzt, és nem pedig azért, hogy mondjuk itt, amit te éltél ezzel, hogy tiltott pártfinanszírozásra használják fel, mondjuk.
1: Hát szóval... és miért ne lehetne az, hogy egy nem annyira sikeres alapítvány mondjuk jobban pályáz, mert jobban meg tudja, szexibbé tudja tenni a programját, mint az, aki mondjuk nagyon régóta dolgozik, és mégse tud annyira szívhez szólóan pályázni. Ez benne van, tehát a rendszernek ez is hibája, de ezt nem fogjuk tudni kiküszöbölni. De ennek bizonyos százalék alattinak kell lennie, mert ha működik egy rendszer.
0: Persze, ezzel egyetértek. Na mindegy, minden esetre én azt gondolom, és nagyon szeretném, mert nagyon várom azt, hogy Cseh Tamás azt is nyilvánosságra hozza, hogy mi a probléma vele, és akkor, hogy most ez a, nem tudom, Tamási Városért közalapítvány, amiről én nem tudok semmit, ugye, hiszen Paksról nem ismerem őket, de hogy akkor ők most azt a 40 millió forintot mire kapták, és egyébként arra költötték-e, vagy valami másra. Tehát szerintem ez azért fontos lenne, hogy tegyük mellé, viszont sajnos lejárt az idő.
1: Bocs, azért egy szót azért még annyi, hogy ahogy így hallom, viszont ha 99-5 Tolna megyébe, vagy ez csak a választókerületről volt szó?
0: Szerintem a választókerület.
1: Akkor nem szóltam,
0: igen,
1: akkor rossz volt,
0: igen. Nekem, igen, a hármas számú választókerület. Igen. Na, hát lejárt az időnk, úgyhogy köszi, hogy itt voltál velem. És köszönjük a hallgatóknak. Köszi, hogy meghittalak a műsorodba. Igen, hallom, azért otthon ezt szoktad hangoztatni, hogy ez a te műsorod.
1: Hát szellemi terméken, igen.
0: Oké, okay. Nem baj, ezt nem is vitatjuk el tőled. Na, hát akkor mindenkinek kellemes hétvégét kívánunk, és akkor egy hét múlva Józsival kiegészülve érkezünk.
1: Hát múlt héten is ezt mondtuk, reméljük, hogy most már így is lesz.
0: Igen, most Józsi...
1: Itt hagyott bennünket,
0: váratlanul, de nem baj, jövő héten már itt lesz, úgyhogy jövő héten hárman fogjuk kidumálni a hét történéseit. Köszi, hogy itt voltatok velünk, további szép napot, jó hétvégét kíván nektek.
1: És Lasszár Tamás.
0: És Harmad Gabi. Sziasztok!
2: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Belpolitikai botrány robbant ki Franciaországban egy 11 éves kislány meggyilkolása kapcsán, miután kiderült, a legfőbb gyanúsított már ismert volt a hatóságok előtt kiskorúak ellen elkövetett szexuális bántalmazások miatt, írja az MTI. Az egy hete eltűnt kislány Lianna holttestét csütörtökön találták meg egy mezőgazdasági területen az ország délnyugati részén. A gyilkossággal egy 41 éves férfit vádol a rendőrség, aki jól ismerte feltételezett áldozatát, mivel az a lánya barátnője volt. A férfi ellen 2017 óta több jelzés és bejelentés is érkezett a rendőrségre, egyebek mellett kiskorúak elleni nemi erőszak miatt, de valamennyi ügyet vádemelés nélkül lezárta a rendőrség. Emmanuel Macron államfő francia újságíróknak montenegrói látogatásán az esettel kapcsolatban azt mondta, hogy nagyon gyors adminisztratív vizsgálatoknak kell megállapítaniuk a kollektív, rendszer szintű és esetleges egyéni felelősségeket, és meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket. Illegális dohánytermékekkel kereskedő bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal, közölte a szervezet szombaton az MTI-vel. Közleményükben azt írták, hogy a felszámolt bűnözői kör közel 3 milliárd forint értékű árut szánt a hazai fekete piacra. A Pest megyei helyszíneken végrehajtott akció során 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. A három gyanúsítottat pénzmosás büntettének gyanújával őrizetbe vették, letartóztatásukat a bírósági június 4-én elrendelte. Az alsó tagozatos diákok több száz alkotása került kiállításra Pakson a Bezerédi Általános Iskola régi épületének alaksorában. Az egész éves munkák legszebbjeit tekinthetik meg a szülők, érdeklődők, melyeket a pedagógusok válogattak ki és témánként kerültek bemutatásra a pince kiállítás keretében, tájékoztatott Sántáné Blatt Szilvia vizuális rajzoktató.
2: A hagyomány az már több évtizedre visszatekinthető. Nagyon régen elkezdtük a vizuális oktatás a művészet, a rajz területén, és a gyerekek legszebb alkotásai kerülnek ki, és próbálunk minden kisgyereknek valamilyen módon a gyerekalkotások mindig szépek. Bennük van a gyerek lelke, öröme, vidámsága. 2 évenként cserélünk. Most csak az alsó tagozatos munkák, sokrétű a kiállítás, mert nem csak rajzokat és festményeket, hanem projektmunkákat is kitettünk a gyerekektől, a fenntarthatósági kis erőműveket készítenek, bárakat építenek, az is projektmunkában osztályonként történik.
1: Színek és témák szerint rendszerezték a kiállítást, mondta el rádiónknak Hőnyiné Jantner Judit pedagógus, vizuális rajzoktató.
3: Az idén az évszakok voltak a témakör, és hogy a szülők könnyebben megtalálják a munkáikat, arra gondoltunk, hogy a jelölések azok az osztályonként különböző színűek. Tehát narancssárgával jelöljük az elsősökért, sárgával a másodikosokért, és így tovább, hogy ránézésre egy kicsit könnyebb legyen a szülőknek eligazodni. Már év eleje óta figyelünk arra, hogy a szebb alkotásokat eltegyük, és év végére, amikor összejönnek, akkor állítjuk ki őket.
1: A Paksi Bezerédi Általános Iskola alsós diákjainak munkáiból nyílt pince kiállítása őszig tekinthető meg az iskola nyitvatartási idejében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
0: Paks FM.
4: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket, modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta a Jutarnyi List című horvát napilap szombaton. A 2025-ös éves védelmi jelentésre hivatkozva értesült az MTI. A lap szerint a katonák illetményét mintegy 40%-kal, a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Ennek ellenére 4 év alatt 1276-tal csökkent a horvát fegyveres erők hivatásos állományának létszáma. A Védelmi Minisztérium adatai alapján tavaly 751 hivatásos katona hagyta el a rendszert, miközben mindössze 538-an kötöttek szerződést katonai vagy tengerészeti szolgálatra. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is, írta a pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését. Kármán András emlékeztetett, 3 egymást követő pénteken publikálta a 3 nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch Ratings Magyarország hitelbesorolását. A döntésük közös volt, változatlanul hagyták Magyarország besorolását, tette hozzá. Az alsó tagozatos diákok több száz alkotása került kiállításra Pakson a Bezerédi Általános Iskola régi épületének alaksorában. Az egész éves munkák legszebbjeit tekinthetik meg a szülők, érdeklődők, melyeket a pedagógusok válogattak ki, és témánként kerültek bemutatásra a pince kiállítás keretében. Tájékoztatott Sántáné Blatt Szilvia, vizuális rajzoktató.
2: A hagyomány az már több évtizedre visszatekinthető. Nagyon régen elkezdtük a vizuális oktatás a művészet a rajz területén, és a gyerekek legszebb alkotásai kerülnek ki, és próbálunk minden kisgyereknek valamilyen módon a gyerekalkotások mindig szépek. Bennük van a gyerek lelke, öröme, vidámsága. 2 évenként cserélünk. Most csak az alsó tagozatos munkák. Sokrétű a kiállítás, mert nem csak rajzokat és festményeket, hanem projektmunkákat is kitettünk a gyerekektől. A fenntarthatósági kis erőműveket készítenek, várakat építenek, az is projektmunkában osztályonként történik.
1: Színek és témák szerint rendszerezték a kiállítást, mondta el rádiónknak Hőnyiné Jantner Judit pedagógus, vizuális rajzoktató.
3: Az idén az évszakok voltak a témakör, és hogy a szülők könnyebben megtalálják a munkáikat, arra gondoltunk, hogy a jelölések azok az osztályonként különböző színűek. Tehát narancssárgával jelöljük az elsősökért, sárgával a másodikosokért, és így tovább, hogy ránézésre egy kicsit könnyebb legyen a szülőknek eligazodni. Már év eleje óta figyelünk arra, hogy a szebb alkotásokat eltegyük, és év végére, amikor összejönnek, akkor állítjuk ki őket.
1: A Paksi Bezerédi Általános Iskola alsós diákjainak munkáiból nyílt pince kiállítása őszig tekinthető meg az iskola nyitvatartási idejében. Idén is együtt hangolódunk, ezzel a mottóval várta a Csengely Dénes Kulturális Központ a zene iránt érdeklődőket az Atom téren. A térzenét az idei első alkalommal a Pro Artis Művészeti Iskola növendékei szolgáltatták 2-1 órás műsorban. Elsőként a klarinét zenekar szórakoztatta a nagy érdemű Deák Zsolt zenekar vezető irányításával, majd a vonós zenekar játszott Kis Györgyi hegedű tanár vezetésével. Deák Zsolt klarinét szakszofon tanár rádiónknak elmondta, a klarinét zenekar 2 éve jött létre.
4: Az első koncertünk az tavaly volt a karácsonyi koncerten, ahol bemutatkozott a zenekar, majd Simoni Péter igazgató úrnak a kérésére, támogatására kezdtünk el folyamatában dolgozni, így minden héten, péntekenként, esténként a nagyteremben dolgoztunk. A zenekarnak a tagjai között csak az én volt növendékeim, a jelenlegi növendékeim vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy van köztünk olyan, aki már jó 10 éve elment innen, tehát már felnőtt, talán barátomnak is hívhatom őket, és van köztünk olyan is, aki jelenleg is az iskolának a tanulója, illetve olyan is, aki zenei pályán folytatta a tanulmányait, tehát ezt a szép hivatást követte utánunk. A repertoárt mindig az határozza meg, hogy milyen kottákhoz tudunk hozzájutni. Van olyan darabunk, ami reneszánsz, van olyan, ami barokk, van olyan, ami klasszikus, vagy romantika, késő romantika. Tehát teljesen lefedjük gyakorlatilag a klasszikus zenét.
1: Gyereknapot tartanak június 13-án Kistormáson, adta hírül a község a közösségi oldalán. A programok 9 órakor kezdődnek a kistormási faluházban, ahol meglepetés mesefigura ajándékokat osztogat majd a gyerekeknek, de a nap folyamán lesz kezes-lábas bábszínház, zsonglőrsó és közös lángosozás és palacsintázás is. A délelőtt folyamán csillemtetoválás, arcfestés és játékos feladatok is várják a gyermekeket. A kistormási gyermeknapon a részvétel ingyenes.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

0: az autóban.
1: Összekö.
2: Nagyon szeretem.
3: Box FM.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

0: ugye megbocsát, az most vörösen ég a bőröd, hiszen tudja már a bűnöd, én bármit megteszek neked, de a titkod nem lesz.
1: Paks FM. Összeköt.

0: Box FM.
1: Box FM. All right, Chris.

to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?